0: akkor még folytatja a Szentírás, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ebből a bibliai leírásból megértjük azt, hogy a házasság kiegészítést jelent. Máskülönben magyarázhatatlan kiegészítésről van szó itten. Amikor két személy egybeolvad, és megtanulják azt egy életen keresztül, hogy ők kiegészítik egyik a másikot. Itten különbséget kell tegyünk a között, hogy itt kiegészítésről van szó, és nem egy versenyről, egy kompetícióról a kettő között. Ez azt jelenti, hogy barátok együtt, azt jelenti, hogy társas életet élnek, azt jelenti, hogy egy szoros kapcsolatról van szó. Akkor, amikor egy barátról van szó, akkor nagyon jól érzed magad a barátnak jelenlétében. Azt jelenti, hogy te választod, és döntést jelent a te életedben, hogy időt töltsél ezzel a személlyel, mert te jól érzed magad vele. Ez azt jelenti, hogy egy olyan személy az, aki kiegészít téged, akire számíthatsz, akire támaszkodhatsz, aki bátorít téged, és tudod, hogy soha el nem hagy téged. Az igazi barát bízik te benned, ő beszél az ő álmairól, elmondja neked mindazt, ami aggasztja őt, és ugyanakkor beszél az ő fejlődéseiről, mindarról, ami még nincs rendben az ő életében. Egy olyan személy, akivel szeretnéd eltölteni az egész életed. A Galáciakhoz írt levélben, a 6. fejezetben és a 2. versben a következőket olvassuk. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A házasság, akkor, amikor így tekintjük, hogy kiegészítés, és ez isteni áldás, amelyben részesülünk, ez ide vezet, hogy szeretettel hordozzuk egymás terhét. Még ha nehézségeket is kell elszenvednünk, még akkor is ezt szeretetből tesszük, és egy életen keresztül készek vagyunk megtenni ezt. Egy barát biztonságot és bizalmat jelent számodra. Neki elmondhatod mindazt, ami nincs rendben a te életedben, elmondhatod azt, amikor úgy érzed, hogy bizonytalan minden körülötted, elmondhatod neki mindazt, ami nyugtalanít, és ő soha ezeket nem fogja ellened fordítani. Akkor, amikor a barátságra gondolunk, akkor nem hiányzik az öröm, a nevetés, és tudod, hogy ha létezik is a nevetés, soha nem fog kinevetni téged. De ugyanakkor, és ezt nagyon komolyan és ünnepélyesen szeretném elmondani, amikor barátra gondolsz, akkor soha nem hiányzik az imádság. Imádkozni kölcsönösen egymásért. Imádkozni azért, hogy Isten gondot viseljen rólad. Imádkozni azért, hogy minden rendben legyen az életben. A barát az a személy, akivel megoszthatsz minden gondolatot, akivel megoszthatod a te meggyőződéseidet, a te felfogásaidat, és együtt fejlődhettek úgy lelki szempontból, mint szellemi szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy a szint ugyanaz a ti szellemi szintetek, nem azt jelenti, hogy ugyanaz kell legyen a ti nevelésetek. Ez azt jelenti, hogy ha léteznek különbözőségek, még akkor is ti együtt fejlődhettek. Egy barát mindig melletted van akkor, amikor gondok léteznek a te életedben, amikor nehézségekkel kell szembeálljál. Egy barát az, aki elsajátítja a te nehézségeidet, és úgy éli át őket, mintha az ő személyes nehézségei. Egy barát az, aki ismeri a te nehéz pillanataidat, és ugyancsak úgy szeret téged, mint amikor minden jól megy. Hadd tegyünk fel néhány kérdést. A jegyesség ideje alatt megtapasztaltad az ilyen típusú kapcsolatot? Tehetsz-e még valamit azért, hogy a te kapcsolatod fejlődjék? Hogyha hallgatod most az adást, olyan jó lenne, hogyha közelben lenne egy íróeszköz, egy papír, amire leírj legalább 3 pontot, ami téged bátorítana és segítene a te házasságodban vagy jegyességed ideje alatt.
1: Talán az egyik legegyszerűbb módja, hogy az ember megvizsgálja ezt, amire nagyon sok szülő panaszkodik, hogy mióta a gyermekemnek ez az új barátja van, azóta csak romlik az iskolai eredménye. Hogyha látod azt, hogy egyre rosszabb jegyeket kapsz, tudhatod azt, hogy valami a barátságodban és a kapcsolatodban nincs rendben. Hiszen ez a kiegészítés azt jelenti, hogy egyre jobb eredményre sarkaljátok egymást, és egyre nagyobb sikereket tudtok elérni. Ebben a bibliaversben, amelyet a bevezetőben felolvastunk, Mózes első könyve 2. fejezetében, beszél a segítő társról. Milyen szerepet tölt be a házasságban, egy ember életében, hogy megtalálja a megfelelő segítőtársat?
0: Tehát a segítőtárs nem jelent más egyebet, mint az, hogy úgy a kellemes, mint a kellemetlen pillanatokban ő támasz, ha kell, gyógyulást jelent a másik személy számára. Egy megházasodott személy egy eszköz lehet Isten kezében, Isten kegyelmi eszköze, amely áldást hoz az ő házastársának. A példabeszédek könyvében a 12. fejezetben és a 25. versben a következőket olvassuk. A férfinak elmében való gyötrelem megalázza azt, a jó szó pedig megvidámítja azt. Aztán a 25. fejezet 11. versében a következőket olvassuk. Mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott íge. A családban nagyon fontos, hogyha így történnek a dolgok, akkor, amikor nehéz pillanatban van, akkor a segítőtárs ott van. Egy szép szó, egy jó szó, ez helyrehozhat mindent. Ugyancsak megkérlek, akkor, amikor hallgatod az adást, írd le 3 dolgot. Tudom, hogy nem egyszerű ez. Megállni és gondolkozni. Jegyezd meg ezeket a dolgokat, és írjál 3 dolgot, amivel bátoríthatod a te házastársadat. Tedd meg ezt.
1: Ahhoz, hogy jó szót tudjunk mondani, meg kell értenünk azt a 3. tényezőt, amit Isten különösen a család keretén belül szeretne, hogy gyakoroljunk. És ez nem más, mint a kommunikáció. Különböző szakmában tanulják a helyes kommunikációt. De sokszor elhanyagoljuk a családban kifejezni gondolatainkat, érzéseinket. Miért olyan fontos a kommunikáció a 2 házastárs között?
0: Isten így tervezte a házasságot, hogy a közlés létezzen a házasságban. A közlés azt jelenti, hogy mindegyik félnek megvan a lehetősége, hogy megismerje és megértse az ő házastársát. Dávid és Vera Mace összehasonlítsa a közlést egy nagy házzal, amelynek sok szobája van. És ezt a házat ajándékba kapják a fiatalok házasságuk napján. Az ők reménységük az, hogy e ház minden szobájának örvendjenek, jól érezzék magukat, kényelmesen érezzék magukat, különösen akkor, amikor különleges dolgokat kell megtegyenek. De nagyon sok házasságban ezek a szobák, ezeknek a szobáknak ajtajai zárva vannak. Ezek az ajtók nem jelképeznek más egyebet, mint a közlést, a kommunikációt, amikor a két személy kész felismerni azokat a területeket, amelyek még ismeretlenek számukra. Az a próbálkozás, hogy megnyitjuk az ajtót, csalódáshoz vezet. Nem találják meg a kulcsot, hogy kellene bejutni, átalmenni ezen az ajtón, és emiatt lemondanak arról, hogy még tovább próbálkoznának megnyitni ezt az ajtót is. Vagy előfordulhat az, hogy néhány ajtót megnyitnak, de a többi egy egész életen keresztül zárva marad. Nem egyszerű persze megtalálni mindegyik ajtónak kulcsát, de nagyon helyes, hogyha mind a ketten törekszenek, még ha elég nehéz is ez, ennek ellenére is törekszenek, hogy megtalálják minden ajtóhoz a kulcsot. Ez művészetet jelent, és ez a közlésnek művészetet.
1: Egy másik szükséglet, egy másik ajándék, amit Isten biztosított a család részére, azok a szexuális kapcsolatok, azok az intim percek, amikor a férj és a feleség együtt örvend egymásnak. Milyen szükségleteket biztosít ez az együttlét a két fél számára?
0: Ez a másik ajándék nem más, mint a nemi kapcsolatok ajándéka. Akkor, amikor a nemi kapcsolatokról van szó, itt látjuk, hogy Isten továbbra folytassa a teremtésnek munkáját. Olyan csodálatos ez, hogy Isten embereket választott, hogy ő tovább folytassa a teremtésnek munkáját. Akkor, amikor ebben a meghitt körben a szeretet kifejezésére sor kerül az egyesülésnek alapján, akkor Isten folytatja tovább a teremtésnek munkáját. Ez egy szép ajándék Isten részéről, és alapvető ajándék, ami azt illeti a házassági életet. A ketten átadják magukat fenntartás nélkül, és ez különleges tapasztalatot idéz elő a házassági életben. Ez Isten ajándéka, és minden házaspárnak élveznie kell ezt az ajándékot.
1: Ha egy következő szükségletről beszélünk, az nem más, mint a közösség utáni vágy, amely különösen a családban kell, hogy megvalósuljon. Mit is jelent ez, és miért olyan fontos a két házastárs életében, hogy a legtökéletesebb lelki, testi közösséget hozzák létre?
0: Házasságnak másik célja a közösség. Akkor, amikor a közösségről beszélünk, és erről a mély közösségről beszélünk, akkor nagyon fontos megfigyelnünk, hogy egy keresztény családban minek kell kialakulnia. A férj és feleség közötti kapcsolat, ez egy kicsi része, a családnak kicsi része abból az áldásból, ami az isteni áldás. Amikor a Krisztus és egyháza közötti kapcsolatról van szó, akkor látjuk, hogy mennyire mély ez a kapcsolat a mennyei vőlegény és az egyház között. És ez a kapcsolat ki kell fejlődjön Krisztus és gyermekei között, az újon meg alakult család között is. Amikor a férj és feleségről van szó, erről a kapcsolatról, ennek a kapcsolatnak tükröznie kell azt a kapcsolatot, amely létezik Krisztus és az ő egyháza között. A házasság és egy család egy kicsin egyház kell legyen. Olyan szép ez a gondolat, amikor el tudjuk képzelni, hogy a mi házasságunk, a mi családi életünk, amelynek egy kis része lehet itt a földön. Pál apostol az efézusi levélben a 4. fejezetében a következőket mondja. Hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk. Abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test széprenddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Az apostol kifejezi, mit jelent akkor, amikor Krisztus az alapja a házasságnak, és mit jelent, amikor ez a közösség létezik. Bár lenne minden házasság egy világító fákja ebben a világban. Bár lenne minden házasság egy olyan kép, amelyben az emberek megtalálják Krisztust, megismerjék jobban, és szeressék meg Krisztust.
1: Egy nagyon fontos lelki szükséglet után szeretnék beszélni egy sokkal tágabb szükségletről, amit nyugodtan nevezhetnék társadalmi szükségletnek is. Úgy, ahogy itten az utolsó gondolatban kihangsúlyoztuk, Isten jónak látta, hogy a családok a társadalom számára egy-egy példakép legyen, amely szemlélteti az előttünk álló örök életnek a boldogságát, szépségét, amit egy család a maga boldogságában, közösségében be tud mutatni a körülöttük élőknek. Hogyan valósul ez meg?
0: Ez a szükség különleges, és ezt be kell teljesíteni azért, hogy a család boldog legyen. Nagyon sokan meglepődnek, hogy mennyire jól képviselheti egy család Krisztust ebben a világban. Egy keresztény család lehet a leghatalmasabb meggyőző erő, leghatalmasabb evangelizáció ezen a földön. Mégis nagyon sok keresztény házasság nem tükrözi vissza ezt a dolgot ebben a világban. Krisztusnak jelenlétét nem tükrözi vissza. Azért, hogy egy valódi, eredeti keresztényi életet élj, ezért ez nem egyszerű. De ennek egy különleges befolyása van azokon a személyeken, akikkel kapcsolatban lépsz. Akkor, amikor próbálsz valakinek beszélni az Úr Jézus Krisztusról, vagy amikor egy könyvet akarsz átnyújtani, sokkal nagyobb lesz és jobb lesz az eredmény akkor, amikor a te életed bizonyítja azt, amiről beszélsz ezeknek a személyeknek. A keresztény család egy valóságos bizonyság az isteni jelenlétről a te életedben. Akkor, amikor így éled életed, akkor Krisztus felhasználhat téged, és te lehetsz Krisztusnak keze, lehetsz Krisztusnak ajándéka ebben a világban, és azoknak életében, akikkel kapcsolatban jössz.
1: De ez nem csak egy társadalmi szükséglet, nem csak egy isteni parancs, hogy Jézus Krisztust bemutassuk a világnak, hanem egy lehetőség, hogy a családunkban boldogan éljünk. Akkor, amikor elkezdjük gyakorolni a szolgálatot, mások iránti segítségnyújtást, ez visszahat a mi családunkra. Hiszen, hogyha csak önmagunk felé fordulunk, és csak önmagunkat akarjuk boldoggá tenni, ez sajnos csak rövid távon működik. Hogyan gyakorolhatjuk ezt a szolgálatot, másoknak a segítségét?
0: A házasság szolgálatra való hívás. Nem egy olyan felfogás ez, amikor embereket kell toborozni, hanem akkor, amikor megházasodunk, figyelembe kell vegyük ezt a tényezőt, amikor először szolgálnunk kell a mi házastársunkat. Nekünk tetszik az, amikor valaki szolgál minket, és nagyon jól érezzük magunkat. A Szentírás beszél

0: szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Milyen szép ez a leírás. Az Úr Jézus Krisztus különleges szolgálatáról számol be. Krisztus eljött, megalázta magát, olyan lett, mint egy szolga, szolgai szerepet vállalt. Ugyanakkor számunkra is ajánlatik ez a szerep, a szolgai szerep. Nem kell elfeledjük sohasem, hogy soha nem lenne szabad kérjük a szolgálatot a mi házastársunktól, hanem ezt be kellene teljesítsük mindegyik kölcsönösen, úgy, ahogy a Szentírás által megértettük ezt a dolgot. Nem kell elfeledjük azt, hogy amikor kérjük a mi házastársunktól a szolgálatot, akkor valahol minket az foglalkoztat, hogy a másik kiszolgáljon minket. A Szentírásnak aranyszabálya azt mondja, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek megtegyenek ti veletek, először tegyétek meg ti azt velük. Hogyha mi szolgáljuk és megteszünk mindent, ami házastársunkért, higgyétek el azt, hogy váratlanul ennek válasza megérkezik a mi életünkben. Az Efézusi levélben, az 5. fejezetben, a 22. és a 25. terjedő versekben a következőket olvassuk. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Mennyire szépen le van írva itt a férj és feleség közötti kapcsolat, a szolgálatnak kapcsolata. Krisztus szerette az egyházát, és annyira szerette az egyházat, hogy kész volt életét ajándékozni, adni érette. Hogyha ez a szeretet, ez az, ami vezeti a férjet, akkor csodálatos lesz a kapcsolat. És ugyanakkor létezni fog az engedelmesség is a feleség részéről.
1: Köszönöm szépen Csetgezán Bernárdnak, hogy néhány pontban felvázolta azokat a szükségleteket, amelyeket Isten szeretne betölteni a házasságunkban. Szeretnénk folytatni ezt a kérdéssort, ezért sok szeretettel várunk mindenkit a jövő heti műsorunkban is. Viszont hallásra!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsér.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 6. fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Tóth Árpád írta Ez a nap is című vers, amelyet Tolnai Mária fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 6. fejezet. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógában és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok az éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok. Sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok,
mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Elég minden napnak a maga baja.

Ez a nap is, mint a többi. Elmúlt. Vége. Ez az est is, mint a többi. Eljött. Béke. Szerény béke. De hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke. Hallgat, talpik feketében, mint egy titkos esti virág, mely az ében alkonyatban nem egyéb, csak néma illat, mit az ember behuny szemmel mélyre szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szírom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű, gyenge bőre. Vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, földporával elkeverve.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

A 37. Zsoltárból választottam a mai reggeli ígét, a 37. Zsoltárnak a 8. versét. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodj, csak rosszra vinne. Hát ilyen egyszerű, mondhatnánk ezt így is. Szűnj meg a haragtól, harag, hagyd el heveskedésedet. Hát bizony sokszor hamarabb, hevesebben reagál az ember. Ne bosszankodjál, na, ez a csendes nyugtalanság, csak úgy magában, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Miért adtuk azt a címet ennek a reggelnek, hogy szeresd a szeretteidet? És vajon, mert hogy ez egyáltalán kérdés, ezt is felvetettük, hát a nevükben is benne van, hát azért a szeretteink, mert őket szeretjük a legjobban, micsoda bosszantó dolog, hogy egy ilyen címet adtunk ennek a mai reggelnek. Na talán pont azért, mert a legszorosabb kapcsolatainkat is védelmezni kell. Megőrizni azt a szépségét, azt a finomságát, ami talán éppen ez a legnagyobb veszély ezekben a kapcsolatokban, hogy aki otthon vagyok, az vagyok én igazán. És otthon olyan az ember, amilyen sehol másutt, nem? Tehát nem úgy van, hogy hazamegyek, és hát eddig jól viselkedtem, meg a buszon nem köszörültem túl hangosan a torkomat, meg nem beszéltem így, vagy amúgy a munkahelyem, vagy stb. Na de otthon végre, aztán elengedhetjük magunkat. Aki otthon vagyok, az vagyok igazán. És amikor az ember ezen gondolkodik, hogy harag, heveskedés vagy bosszankodás, akkor be kell valljuk őszintén, hogy ezt legtöbbször nem a munkahelyen tesszük, nem a számunkra vadidegen emberekkel szemben engedjük meg magunknak, hanem bizony az otthoni kapcsolatainkban. A John Gottman-t gyakran idézzük így a különböző online alkalmakon, a házasság kutatót, ahogyan ő megfogalmazta, hogy ami hétköznapi otthoni kapcsolatainkban, házasságunkban, hiszen ez az ő témája, de mondhatnám azt, hogy a családunkban engedjük meg magunknak sokszor leginkább azt a fajta stílust, azt a haragot, bosszankodást vagy heveskedést, amit egyébként semmelyik másik emberi kapcsolatunkban nem engednénk meg magunknak. Gottman azt mondja, hogy már pedig egy kapcsolatnál, különösen egy házasságnál, hogyha a becsmérlés, a gúny, a beszólogatás vagy a szarkazmus megjelenik például a kommunikációnkban, bizony az a kapcsolat szabad esésben van. Ne felejtsük el, talán valami látványos vagy megfogható erkölcsileg kivetni való dolog nem történt még a kapcsolatban. Csak éppen mi van jelen? Harag, neheztelés, bosszankodás, és ennek a gyümölcsei, az a stílus, a gúny, a becsmérlés, az egymással szembeni tiszteletlenség, verbális erőszak, vagy érzelmi manipuláció. Amikor ez bizony jelen van, akkor azt mondta Gottman, az a kapcsolat szabad esésben van, de ne felejtsük el, hogy ez azért nem csak a házassági kapcsolatra igaz, ugyanezek a törvényszerűségek a generációk közötti kapcsolatokra, a szülőgyermek, vagy a nagyszülőgyermek unoka, vagy ezeket akár a szinteket átlépő kapcsolatokra is igaz. Ahogy Gottman idéz például egy mondatot, és itt most lehet, hogy egyes média szakemberek azt mondanák, hogy ezt végig ki kell sípolni, de én azért azt mondom, azt mondja a kedvesének az egyik, hogy elhoztad a ruhám a tisztítóból, de ebben már van egy olyan ingerültség, hogy mennyi ideje nem intézed azt, amit intézned kell. Jön is rá a válasz, mert érzi az ember a feszültséget benne, és ez azonnal őt is befeszíti. Dehogy, a te büdös cuccod, nem vagyok én a te cseléded. És Gottman ezt a nem túl irodalmi idézetet így folytatja, hát az nem, mert ha a cselédem lennél, legalább takarítani tudnál, és már folytatódik is a beszélgetés. És ez a kommunikáció viszi abba az irányba a kapcsolatot, ebben az esetben a házassági kapcsolatot, hogy bizony a szeretteimet kell a leginkább félteni tőlem, szeresd a szeretteidet. Ahogyan itt a Zsoltáros felhívta a figyelmünket, hogy harag, bosszankodás, heveskedés, mindaz, ami az emberben, szinte a világból is hazahozzuk magunkkal a feszültségeinket, milyen nagy tudomány az, hogy megtanuljuk becsukni a munkahely ajtaját, és azzal egyben becsukni azokat a problémákat, gondokat is, amik oda tartoznak. Milyen nehéz az, amikor aztán az ember home office-ban otthon éli meg a munkahelyi problémáit, és a belépő gyerek egyszer csak azt kapja, teljesen értetlenül áll a jelenség előtt, hogy rajta csattan az ostor azért a feszültségért, amit az apa, anya, vagy megint csak több generációs felállásokról is gondolkodhatunk, nem tudott megoldani. Márpedig az otthoni kudarc vagy győzelem, az a kudarc vagy győzelem, az a hozományunk, az a,
az a rakományunk, amivel kimegyünk az életben is. Nem csak hazaviszünk dolgokat, de amilyen heveskedéssel, haraggal vagy bosszankodással lépünk ki azután az életben a feladatok világába, ez fogja meghatározni az ottani magatartásunkat, az ottani viselkedésünket is. A jó házasságokban, mondja egy másik szakértő, Eliot Aronson, szociálpszichológus, a véleménykülönbség, az eltérő szokások, de még a dühös veszekedések is közelebb hozhatják egymáshoz a párt, mert ezáltal mindkét fél valami újat tanul, és kénytelen lesz felülvizsgálni az önmaga képességeiről vagy korlátairól alkotott feltevéseit. Majd így folytatja Aronson, ez nem mindig könnyű, zavarba ejtő, sőt fájdalmas lehet, ha lemondunk a hibáinkat leplező önigazolásról. És itt jutunk el a megoldásig. Mert azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy a közeli szeretet kapcsolatainkban ne lennének olykor nem csak hogy véleménykülönbségek, de akár veszekedések, vagy bármi olyasmi, ami azt mondhatjuk, hogy nem normál állapot. De hogy ezeknek a elfogadásával nem azt jelenti, hogy egyetértünk, és ez így lesz, jaj, de jó, senki ne hivatkozzon a ma reggeli 88-as reggeli Zsoltár éneklésre, hogy a János azt mondta, hogy a házasságban már pedig kellenek veszekedések. Azt mondja, hogy ha már megvannak, ha már megtörténtek, ezek segíthetnek felülvizsgálni, segíthetnek jobban szembesülni saját magunk korlátait, képességeinkkel szembesülni, bizonyos feltevéseinket kétségbe vonni önmagunk felől, és tanulni, a hibáinkból tanulni, hiszen ez a zavarbejtő vagy fájdalmas szembesülés tulajdonképpen azt a kérdést veti fel, hogy önigazolás, tehát akkor megmagyarázom, hogy de ő kezdte, de ő volt az, aki először, vagy pedig a hozzám legközelebb állókon keresztül azt mondhatnám, hogy a szeretet egyetemének az intenzív elvégzése az otthon van. Az nem a buszon, villamoson, munkahelyen, hanem az otthoni hétköznapokban van, amikor az ember a legintenzívebben, a leginkább megpróbálva az ő jellemében tanulja azt, hogy mit jelent szeretni. Mit jelent önigazolás helyett belátni. Mit jelent vitatkozva érvelés helyett bocsánatot kérni. Mit jelent megtanulni azt, hogy a belátás, a bocsánatkérés, a rendezés értékesebbé tesz téged. A belátás értékesebbé tesz, ha van egy erős kapaszkodód, amiben kapaszkodva nem fél szembesülni azzal, hogy milyen területen van növekedési területen. Akkor az ember ahelyett, hogy az önigazolásba menekülne, és csak jobban elmérgesíteni a helyzetet, oda tud menni, és tudja azt mondani, hogy bizony tanulságos volt ez a beszélgetés. Bizony lehet, hogy győztem az érvekben, és a végén beléd folytottam a szót. De azt hiszem, hogy ma egy olyan veszteséget és egy olyan vereséget kellett elszenvednem, ami nagyon tanulságos az én önismeretem szempontjából. Sajnálom, hogy ennek ilyen ára volt. Simone Weil, a 20. század közepén élt francia gondolkodó, talán filozófusnak is, vagy írónak is nevezik egyesek. Azt mondta, hogy az emberi lények közül csak azoknak a létét ismerjük el teljesen, akiket szeretünk. Amikor otthon megengedünk magunknak egy olyan haragot, egy olyan bosszankodást vagy heveskedést, amiből hiányzik a szeretet, olyankor bizony egy kicsit kétségbe vonjuk a létét annak a másik embernek. Nem véletlen, hogy mondják házaspárok beszélgetésen nekem, hogy amikor múltkor így beszélt, akkor azon gondolkodtam, János, azon gondolkodtam, hogy kellek én egyáltalán? Szükség van itt rám egyáltalán? Milyen megdöbbentő Simone Weilnek ez a mondata. Az emberi lények között csak azoknak a létét ismerjük el teljesen, akiket szeretünk. Mennyire fontos, hogy ez a torta, a szeretett emberek tortája minél nagyobb legyen. Mennyire fontos, hogy tanuljuk, hogy megszívleljük azt, amire a Zsoltár is felhívja a figyelmünket. Hagyjad az Úrra azokat a dolgokat, amiket nem tudsz megoldani. Nem kell mindent lejátszani. Nem kell mindent a konfliktusokban is megvitatni. Győzelemig vinni, mert hát mégiscsak én vagyok az idősebb a családban, hogy engedhetném meg? Hát mégiscsak én vagyok a férfi, mi az, hogy egy nő nekem ellent mondjon? Mégiscsak én vagyok a szülő, nehogy már a gyerek. És persze ez társul a hevesség, az indulat, a neheztelés. Mennyire fontos, hogy a szeretet nem csinál presztízs kérdést a győzni akarásból. Azt kívánom, hogy növekedjünk a szeretetben, a szeretetteink között is.
hogy vigyázzunk ezekre a kapcsolatainkra, mint kincsekre, mint értékekre, akár nagyszülőkről, akár gyerekekről van szó, akár a házas kapcsolatokról. Kérjük az Isten segítségét ehhez. Köszönjük, hogy velünk vagy, hogy megsegítesz. Bizony ezen a vizsgán sokszor elbuktunk már. És még csak azt sem akarjuk és tudjuk megígérni, nem azért, mert nem akarnánk, hanem mert nem bízunk magunkban, nem bízhatunk magunkban megígérni, hogy soha többet nem lesz ilyesmi. Jó atyánk, taníts inkább ehelyett minket, hogy ha megtörténik, ezeket úgy dolgozzuk fel, hogy az a feldolgozás, az a belátás csökkentse az esélyét, gyengítse az esélyét annak, hogy az újra és újra ismétlődve történik meg. Legyél velünk, erősíts így minket, és segíts, hogy otthon is tudjunk jól szeretni, otthon is tudjunk őszintén szívből szeretni, folyamatosan szeretni. Jézus nevében köszönjük, hogy tanítasz minket erre. Amen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Egynegyed éven át arról beszélgettünk, hogy mit jelent elmélyíteni a kapcsolatunkat a Jóistennel. Az utolsó előtti beszélgetéshez érkeztünk, amikor még mélyebbre próbálunk jutni ennek a gondolatsornak a kifejtésében, és megérteni azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem csak abból származik, vagy nem csak abban kell megerősödjön, hogy a valamit befogadunk, és ez a valami gyakorlatilag az Úr Jézus Krisztus, hanem az ő személye, az ő ránk való hatása tovább kell áradjon a mi cselekedetünkben, a mi megszólalásunkban. Azért a mai beszélgetésünknek a címe Beszéljünk róla. Beszéljünk hitünkről, beszéljünk meggyőződésünkről, beszéljünk az Istennel való találkozásunkról, beszéljünk arról, aki az életünkben a mindent jelenti. Az alapigét olvasom az Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. verséből. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenteni minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Páfi Miklós lelkipásztort. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm én is a meghívást.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Pop Edward evangélistát. Köszöntöm munkatársamat, örvendek, hogy együtt vagyunk ezen a beszélgetésen.
3: Én is köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel, hogy itt lehetek.
1: Hogy gondoljátok, az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése, ennyi beszélgetés után és ezt a tanulmányt kimerítve, hogy tud a mi szempontunkból, mert igaz, a Jóisten mindent megtett, mindent elvégzett fia által, a mi szempontunkból mi az a legtöbb, amit tehetünk azért, hogy egy nagyon Istenhez ragaszkodó, elmélyülő kapcsolatot tudjunk kialakítani vele?
3: Hát elsősorban igaz, hogy Istennel kapcsolat legyen, szükség van a tanulmányozásra. És a tanulmányozás mellett szükség van sok-sok imára. Mert Isten válaszol, de hogy válaszol, ha mi nem figyeljük az ő válaszát. És akkor én úgy érzem, hogy ez az alapja a mindennapi életünknek, hogy táplálkozzunk az ígéből, és imádságban szoros kapcsolatban legyünk az Úrral.
2: János 3.16-ban a Szentírás leírja az evangéliumot, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És úgy adta, hogy az a miénk legyen. Nem veszi vissza tőlünk, nem kölcsön adta, odaadta. Na most János 3.16, hát csodálatos ige minden kereszténynek, hogy ebben lejük az örömünket, hogy mi ilyen szeretetet kaptunk, és az Isten ennyire érdeklődik az emberek iránt. És most az volt a kérdés, hogy hogyan tudom elmélyíteni evel az Istennel való kapcsolatomat. Közös érdekünk van-e? Ez a kérdés. Mert hogyha közös érdekünk csak az, hogy az Istennek az érdeke, hogy engemet üdvözítsen, és az én érdekem is az, hogy saját magam üdvözüljek, akkor van egyfajta közös érdek, nem?
1: Érdekkapcsolat.
2: De a Biblia nem csak ennyit mond. Mert én nem tudok kapcsolatban lenni olyan emberrel, amellyel nincsenek közös érdekeink. A feleségemmel nagyon boldog házassági kapcsolatunk van. Nem tökéletes, de boldogok vagyunk együtt. Vannak közös érdekeink, és a közös érdekeink nem azok, hogy én boldog legyek, és a feleségem engem boldoggá tegyen. Ezt nem lehet igazából közös érdeknek nevezni. Hanem mi a közös érdek?
1: És itt térsz vissza a hasonlatra az előbbi gondolatnál.
2: Igen. János 3.16-ban olvasuk, amit említettem az imént. Első János 3.16-ban megvan a közös érdek. És ezt nem nehéz észbe tartani, mert azt mondja a Szentírás első János 3.16-ban, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Ezt már János 3.16-ban is olvastuk. De tovább folytatja itt 1. János 3.16-ban, hogy mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Tehát, ha én közöttem és Isten között van egy közös érdek, és a közös érdek az, hogy az embereket ebből a világból megmentsük, akkor van alapja kapcsolatunknak. Ha a közös érdek csak annyi, hogy én üdvözölni akarok, és ő engemet üdvözíteni akar, én nem látom, hogy hogyan tudunk kapcsolatot elmélyíteni így. De most már van egy közös érdek. Ez a világ, amit az Isten meg akar menteni. Én is csatlakozni akarok Istenhez ebben az érdekben. Olyan mértékben, hogy képes vagyok elmenni ilyen messzire, hogy lemondok dolgokról azért, hogy az embereket Krisztushoz vezessem. Előbb a gyermekeimet, aztán a szomszédaimat, és az egész világot, akit csak Isten az életembe hoz. És akkor így gondolom, hogy az Istennel van mit beszéljünk, van miről beszéljünk, ugye? Emlékeztek, amikor a Megdicsőlés hegyén volt miről beszélni Jézussal, Illésnek és Mózesnek? Volt miről beszélni, akik voltak közös érdekeik. Péternek is volt miről beszélni Jézussal ott a hegyen? Nem. Péter teljesen más egyebben kalandozott a gondolata. De Illésnek és Mózesnek volt egy olyan kapcsolata, hogy volt miről beszélni Jézussal. Gondolom, hogy az ilyenfajta közös érdek az, ami létrehozhat egy igazi kapcsolatot az Úrral.
1: Akkor ezt a gondolatot, ha tovább fejtjük, vagy tovább visszük, a bizonyságtevésről beszélgetünk a mai alkalommal. Hogyan kapcsolódik ez a cselekedete az embernek, mert itt már cselekedetről beszélünk, az Istennel való kapcsolat mélyítéséhez?
3: Igen, Miklós testvér említette a közös érdeket. Ha az a közös érdek, hogy én elmondjam az örömömet, amit kaptam az Úrtól, hogy egyszülött fiát adta az én megmentésemre, ezt miután én megtalálom, én nem tudom megtartani magamnak. Ezt el kell mondja másnak is, hogy más is részesüljön ebben a nagy örömben. Amikor elhívott az Úr, mindig azt hittem, egy darabig legalábbis, hogy csak is azért vagyok, hogy másnak elmondjam. És aztán jöttem rá, hogy minden bizonyságtevés engem erősít meg elsősorban. És minden bizonyságtevés után megtalálom azt az örömöt látva az embernek a szemében, hogy megtalálja Jézust. És ez elsősorban nekem egy óriási előre haladás az én életemnek üdvösségi menetelében.
1: Köszönöm ezt a nagyszerű gondolatot. Ez egy olyan tapasztalat, amire mind, ha eljutunk, akkor áldottak vagyunk.
2: Igen, hát én is csatlakozom ehhez a gondolathoz. Még annyit említenék, hogy egy kicsit a bizonyságtevésről, önmagáról, hogy ma attól függetlenül, hogy most bibliai bizonyságtevés, vagy egyéb bizonyság, de tanúságtétel, a tanúnak a tanú szerepének a betöltéséről van szó. A bizonyságtevés előbb önmagában az nem egyfajta, az nem tanítás elsősorban. Mert a tanúnak a szerepe nem az, hogy elmondja a törvénycikkeit, ugye a törvényszéken, hogy most milyen törvénycikkeit kell idézni, vagy hogy igazából adott körülmények között, mikor mit kellene, vagy nem kellene csinálni. Hanem a tanúnak az a szerepe, hogy a tanúságtételnek az a lényege, hogy én láttam, hallottam, tapasztaltam valamit. Ott voltam a helyszínen, tudom, hogy mi történt, és azt mondom el. Nagyon sokszor szerintem összetévesztjük a prédikálást, vagy a tanítást, a tanúságtétel, vagy a bizonyságtevéssel. A bizonyságtevés, és ez az első, amivel Jézus megbízta a tanítványait és minket is, hogy mi ne azt mondjuk el csupán, amit tőle tanultunk, azt is el kell mondjuk. Azt mondja, hogy tanúim lesztek nékem. És amikor a nagy teológus János, mert a tanítványok közül öt lehetne, a 12, aztán ott van Pál apostol, aki ő az, akit a Szentlélek úgy használt fel, hogy többet tett, mint a többiek együttvéve, és megírja az Új Testamentumnak felét. De a tanítványok közül a nagy teológus nem a teológiai tanításokkal kezdi az első levelét, hanem azt mondja János egy-egyben, ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk. Tőle hallottuk direkt. Amit a szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéről, tehát amit hallottunk és láttunk, azt hirdetjük néktek. Na ez a tanúságtétel, bizonyságtevés. Vagyis mi az, amit én az Istennel való járásomban tapasztaltam? Mi az a kincs, amit tőlem senki nem tud elvenni, és nem is tud ellene szólni? Mert ugye vannak emberek, akik megcáfolják a szombat igazságát, ami szerintem a Bibliának az egyik legegyértelműbb bibliai tanítása. De ezt sokan meg tudják cáfolni. De amikor engemet az Isten éjszaka fél egykor felébresztett, úgy, hogy égett a ház, és én elevenen kerültem ki abból a házból, úgyhogy 5 perc múlva megpróbáltunk visszamenni, és már minden égett, ezt tőlem senki nem tudja elvenni, hogy én hiszem azt, hogy az Isten volt az, aki felébresztett minket. Tehát ez a különbség a tanítás, prédikálás és bizonyságtétel között, hogy mit tett az Isten az én életembe. És amikor én így adom elő az Isten igazságát, mint olyat, ami bennem működik és dolgozik, ennek hatalma van, úgy gondolom. És erre hívott minket az Isten.
1: Köszönöm a sok tapasztalat, megosztást és a bevezető gondolatot. Nézzük meg az alapigét, milyen következtetésekkel tudunk maradni. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Több gondolat van itt, amit szeretném, hogy megbeszéljünk. Például az, hogy minden reggel. Tehát, hogy a reggeli órában, miért a reggeli órába ébreszt fel az Úr, és miért a reggeli órába jó vele találkozni. Aztán más gondolat is, hogy az Úr bölcsességet ad a bizonyságtevőnek, és támogatni tudja azt, aki elfáradt, aki belefáradt az életbe, hogy ez mit jelent, és miért akkor van ennek nagyobb ereje. Vagy más gondolatot, mert ugye a tanítványoknak az egyik legfőbb feladata, hogy hallgassak, mint a tanítványok. Mit jelentenek ezek a gondolatok? Hogyan értitek ti ezt az igeverset?
3: Hát, ha reggel, amikor fel kell, minden reggel felébredünk, ha nem az első gondolatunk az Úr és az ő igéje, akkor milyen lesz az a nap? Akkor milyen lesz az a nap, amikor csak is a személyes gondolataink vannak, érdekeink vannak? Nagyon fontosnak látom, és én hiszem, hogy az én életem ott tudott megváltozni, hogy megértettem, hogy a Bibliával kell kezdjek minden reggelt. És azt mondja az a szöveg, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem. Honnan adhassa az Úr a bölcsességet? Hanem az ő igéjéből. Ha az én lelkem nincs tele az ő szavával, honnan szólhat az én szám bölcsességet? És csak is egy megoldást látok erre, hogy korán reggel, amikor igaz pihent az ember, akkor úgy kezdje a reggelét az igével. És akkor jön az áldás, az isteni áldás.
2: A tanulmányunk alapigéje az egy messiási profécia. Az Ézsaiás könyve 50. fejezetéből ugye a 4. verset már hallottuk, de ugyanide jönnek több versek. Most csupán egyet még olvasnék, hogy legyen nyilvánvalóbb a kedves nézők számára, hogy ez egy messiási profécia. A 6. vers azt mondja, hogy hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpködés előtt. Tehát egyértelmű, hogy itt Jézus Krisztus a második Ádám. Ilyen lett volna az ember, ha nem bukott volna el. Jézus eljön, hogy megmutassa nekünk, mit jelent Isten fiaivá válni. És amikor azt olvassuk a 4. versben, hogy az Isten bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak. Jézus az atyának engedelmes volt minden nap. Benne nem volt lázadás. Nem keményítette meg a szívét az atya reggeli hangja előtt, mint ahogy mi olykor megtesszük ezt, mi lázadok vagyunk. Még akkor is, amikor nem is mondjuk ezt ki, de elhessegetjük magunktól a Szentlélek hívását, amikor nem azt tesszük jó reggel, amire az Isten hív minket. Jézus a minta ember, az Isten fia, az ember fia, a második Ádám, aki mindenben engedelmeskedett az atyának. A János evangélium a 10. fejezetében olvasunk róla, hogy Jézus olyan messze ment ebben az engedelmességben, hogy Jézus azt mondja a János 10-ben valamelyik versben, hogy a cselekedeteket, amelyeket cselekszem, nem magamtól cselekszem őket, hanem ahogy az Atya adta nekem, úgy cselekszem őket. Jézus ismeretei, Jézus tervei, Jézus cselekedetei, Jézus megnyilvánulásai, ő olyan méretben megüresítette magát, mert ne felejtjük, hogy emberi természete is volt, és Sarx emberi természete volt, aki ismer egy kicsit a Bibliát, tudja, miről van szó. Megüresítette ő magát, hogy az Atya akaratában járjon. Na most, hogyha az Istenvel kapcsolatunkról van szó, ez az ideál. Hogy ne keményítsük meg a szívünket jó reggel, hanem hadd jusson oda az Isten igéje, ahova kell, és hozzon jó gyümölcsöt az életünkben és más emberek életében is.
1: Az egyik nagyon fontos gondolat, hogy miután a Jóisten hatással tud lenni ránk, és ez egy naponkénti folyamat, amit az ő igéjével véghez visz, hogy miként valósítja meg, milyen isteni személy eszközével, hogyha lehet nem tévedek a kifejezésben, hogy a Szentlélek Isten hogyan mélyíti bennünk az igét, a találkozás pillanatát az Istennel, az Atya Istennel, magával, önmagával, ha a Szentlélekről beszélünk. Két igeverset szeretnék olvasni, és akkor ezt próbáljuk meg összekapcsolni és kifejteni a gondolatokat. Az egyik a kiküldési ige, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát a bizonyságtevésünk az egy kiküldést jelent a Jézustól, és az a világ végső határáig, és ebben benne van az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek ereje, de arról is olvasunk, azt mondja Cselekedetek 1.8-ban, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában, Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Mit jelent a Szentlélek munkája az életünkben, akkor, amikor arról beszélünk, hogy bizonyságot szeretnénk, vagy akarunk tenni?
3: Szentlélek nélkül nincs élet. Nincs megtért élet. Ameddig az ember nem engedi, hogy a büszkesége tönkre menjen, és elfogadja, hogy ő magában nem tud jó lenni, nem tud jó cselekedni, csak a Szentlélek által. És ameddig nem történik meg ez a csoda, ami az Isten csodája, hogy az Úr lelke a szívünkben költözzön. Az előbb szó volt a hallgatásról is. Addig időnk nincs meghallgatni senkit. Mert csak futunk, és a saját életünk érdekét nézzük. Amikor a Szentlélek elfoglalja mi életünket, akkor megtanulunk mást meghallgatni. Megtanulunk másra odafigyelni. A kiküldetésben a Szentlélek, ha nem tanít meg, hogyan beszéljünk az emberekkel, hogyan viszonyuljunk az emberekkel, akkor nem lesz hatásos a mi munkánk. Hogy van itt az íge, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokat minden népek között, igaz? Ha nincs a Szentlélek ereje, nem tudok elmenni. Ha nincs a Szentlélek ereje bennem, akkor senkit nem tudok. Nem, én úgy tudok megtéríteni senkit, de az Úr nem tud általam megtéríteni senkit. Úgyhogy az én véleményem, hogy Szentlélek nélkül semmink nincs, mert hiába tudjuk, hogy létezik az Isten. Hiába tudjuk, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Ha itt a szívemben nem mozdul meg valami, akkor csak teológia. És a teológia az csak tudás, ami nem tud megmenteni engem.
2: Mi emberek sok mindenre képesek vagyunk, legalábbis úgy gondoljuk, de hogyha körülnézünk a világba, valóság az, hogy az emberiség hatalmasat fejlődött az elmúlt 200 év alatt az ipari forradalom, meg aztán most már az információ korszakába élünk, hogy most már sok mindent tudunk csinálni, olyasmit, amiről az elődeink nem is álmodhattak volna. Viszont ez csupán csak az információ világa. Mi emberek sok mindent megtanulhatunk, és át is tudjuk adni az ismereteinket, sokszor elég eredményesen azoknak, akik körülöttünk vannak. De amikor megtérésről van szó, ott nem csupán csak az információ világával van dolgunk, hanem a démonok világával is. Az emberi akarattal is van dolgunk, ami nem egy könnyű szituáció. Ezért a nagy misszionárius Pál apostol, amikor megszólítja a hívőket, ugye például az efézusi gyülekezetet, az efézusi levél a 6. fejezetéből olvasom, én a 18. vers, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzál minden időben a lélek által, és akkor közben tovább mondja a 19. vers, én érettem is imádkozzatok, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsága ismertesse meg az evangélium titkát. Tehát Pál apostol kéri, hogy imádkozzanak érte, hogy úgy tudjon szólni, ahogy kell. Mert én nem tudom, hogy az illető embernek, akivel én beszélek, az életének milyen körülményei között van, most az életének pont milyen szakaszában van. Mi tudja megszólítani azt az embert? Isten elhívott minket, hogy ne csak információt adjunk át, amit amúgy is képesek vagyunk átadni, hanem tudjuk az embereket egy olyan, a szívüknek és lelküknek egy olyan állapotába állítani, amikor ők tudatába kerülnek annak, hogy Isten előtt állnak, és döntést kell hozniuk, és ezt a Szentléleknek a különleges munkája nélkül nemhogy nehéz megcsinálni. Lehetetlen. Úgy gondolom, hogy erre utal Jézus, amikor János 15-ben azt mondja, hogy nálam nélkül nemhogy keveset, hanem semmit sem cselekedhettek. És lehet, hogy talán a mai keresztény világban az az oly csekély eredmény, amit a mai keresztények tudnak elérni a nem keresztények között, hitetlen világias emberek között, pont annak a jele, hogy belőlünk hiányzik, sokszor hiányzik a Szentléleknek ez a különleges munkája, hatalma, amire oly nagy szükségünk van.
1: A kérdés az, hogy milyen módszerrel dolgozik Isten szent lelke az életünkben. Azt olvassuk a Zakariás próféta könyve 4. fejezet 6. versében, és felele is szólanékem mondván, az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel azt mondja a seregeknek Ura. Mit üzen ez az íge, ami számunkra, milyen módon hatékony a bizonyságtevés, és mi az a határ, amit maga az Isten sem lép át, maga a Szentlélek Isten sem lép át, amikor a bizonyságtevés történik?
3: Olyan érdekes, az én első évem, amiután megtértem, bennem volt egy olyan buzgóság, hogy meg voltam győződve, hogy így hatalommal menni, mondani, és eltelt olyan 10 hónap, egy év, amikor az Úr meggyőzött, és úgy mondjam, hogy világosságot adott, hogy valakinek nem arra van szüksége, hogy 10-szer, 20-szor, 30-szor mondani neki. Mert mi történik az emberben, mikor nincsen teljesen felkészülve, hogy befogadja? Visszautasít igaz egy idő után, és nem lesz már kellemes az a beszélgetés. És észrevettem, hogy látnak meg emberek, és ijednek meg tőlem, hogy megint kezdi. És akkor értettem meg ezt a Biblia szöveget teljesen, hogy nem avval az erőszakos hatalommal kell, hanem meg kell várjuk, hogy az Isten lelke végezze el a csodát az embernek a szívében. És ehhez persze, hogy kell mondjuk, mert kell mondjuk, de kell érezzük,

0: milyen módszert alkalmaz a Szentlélek, hogy minket fel tudjon használni a bizonyságtevésben, és hogyan történik ez, hogy nem hatalommal, sem erővel, hanem az én lelkemmel. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy komplikált dolog. Mi komplikáljuk el? A lélek az van, vagy nincs? Én így fogom fel. Hogy van, vagy nincs? Ameddig, és ide hoznám a tanítványok szituációját, 3,5 éven keresztül Jézussal jártak. Egy néhány nagyon parányi alkalomtól eltekintve, mielőtt a Szentlélek kitöltetett volna, a tanítványok mindig mellélődtek. Én ezt végigfésültem a 4 evangéliumban, hogy így próbáltam figyelemmel követni, hogy hány olyan dolgot találok a 4 evangéliumban, amit a tanítványok maguktól jól csináltak. És nem találtam egyet sem. Sok minden, sok alkalommal kezdeményeztek vele, a 2 drachmát gyűjtötték a templomi adót, és megkérdezték Pétert, hogy a ti mesteretek ad 2 drachmát, persze, hogy igen. A hegyen, megdicsőlés hegyén, Péter látja, hogy ott van az Úr Jézus és a másik 2, és beszélnek közeli haláláról, és mindjárt Péternek a fej, hogy milyen jó nekünk itt. Hadd pusztuljon a többi, nem számít, maradjunk mi itt a hegyen. Tehát abszolút mellélődtek, folyamatosan, szisztematikusan bármit kezdeményeztek, és buzgalomból tették ezt, jó indulatból tették ezt, jó szándékból. János volt az, aki azt mondta, hogy miután a samaritánusok nem fogadták be őket utazásuk folyamán egy faluba, hogy parancsolják, hogy tűzjön alá. És rengeteg egyéb ilyen szituáció volt. Na most Jézus azt mondja nekik, hogy nem vagytok alkalmasok a misszióra. Maradjatok Jeruzsálemben. A Cselekedetek könyvének 1. fejezetében olvasunk róla. A lélek van, vagy nincs? Ne menjetek sehova, maradjatok és készüljetek. Nem azt jelenti, hogy tétlenségre szánta őket Jeruzsálembe 10 napon keresztül a felházban. Nem voltak tétlenek. Megtértek ezek az emberek, belátták hibáikat, és tanulmányozták a bibliai proféciákat, hogy jobban megértsék, hogy mit akar Isten tőlük. Amikor készen voltak, jött a lélek. És a lélek van, vagy nincs? Volt lélek, volt misszió, eredményesen, sikeresen. Nincs lélek, itt vagyunk, ahol vagyunk. Mi elkomplikáljuk ezt a dolgot, hogy vajon a Szentlélek most miért nem akart így dolgozni, most a lélek másképpen gondolta, csak érdekes, hogy a lélek mindig úgy gondolja, hogy senki ne térjen meg. Így lenne ez a dolog? Nem. A Szentlélek mikor jön, akkor az tagadhatatlan jelenléttel és tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs. Habár nem értjük meg azokat az isteni módszereket, hogyan hat az Isten lelke, ami idegrendszerünkre, gondolatvilágunkra, hogyan tudja használni, hogyan manipulálja a Szentlélek a természet törvényeit, de hogy van, ahogy mondja Jézus Nikodémusnak, hogy a szél fúj. Lehetetlen, hogy a szél fújjon, és te ne érzékeled semmiképpen. De nem érted a mechanizmusát, hogy hogyan jön létre, honnan jön, hova, és a többi. De amikor van lélek, akkor vannak annak bizonyítéka is, hogy van. Úgyhogy én így látom, én nagyon várom ezt az időt, hogy nem erővel sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, és erősen hiszem, és várom, és sóvárgom, hogy jöjjön el az az idő, amikor az Isten dicsőségével megtelik a föld. De ez nem megy másképpen csak úgy, hogy jön a lélek, és akkor, amikor itt van, akkor tudjuk, és akkor működik.
1: Gyakorlati értelemben egy néhány gondolatot, ha meg tudnánk osztani arról, hogy milyen módon érdemes lehet a bizonyságtevést végezni. Péter közönséges 1. levele 3. fejezet 15. verséből olvassuk. Az Úristen pedig szentejétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. 1-2 olyan gondolatot, amit ha megosztanátok, és tudom, hogy benne vagytok, benne vagyunk ebbe a munkába, hogy milyen módon próbáltuk megosztani az igét ismerősökkel, ismeretlenekkel.
2: Igen, a legelső feltétel, hogy Jézus az én szívemben éljen. Amikor Jézus az én szívemben él, akkor tudok beszélni róla olyan módon, hogy valaki el is higgye, vagy meggyőző legyen az a beszéd. Amikor a szomszédok észreveszik, hogy történt valami változás, az kérdéseket hoz. Személyes tapasztalatom, hogy aki ismer jól, én szerettem

0: osztályú lenni, veszekedni, kötödni, és észrevették, hogy ez megváltozott. És amikor észrevették ezt, akkor megkérdezték, hogy mi történt? Mi lett veled? És a legjobb akkor beszélni Jézusról. Mert az már annyira nyilvánvaló, hogy el tudod mondani, hogy nem én, nem az én erőm, hanem az én megváltom költözött a szívemben. És ez a legjobb módszer. Mert a beszédünk, ha nem igazolja a mi életünket, akkor jó a beszéd, mert kell, de valahol hiányos. Nem talál a kettő. És ez a legjobb módszere a bizonságtételnek, persze akinek van alkalma megismerni, hogy észrevegye a változást bennünk.
1: Én a jó lelkiismeret kifejezést ragadnám meg, ami a bizonságtevésnek gyakorlati oldalát ismeri. Én nem tudok embereket megszólítani, hogyha az életemben tisztességtelen dolgok vannak. Hogyha az én lelkiismeretem vádol valami miatt, jól teszi, hogy vádol, és ez az Istennek a munkája, hogy vádoljon, de én nem fogok tudni bizonyságot tenni, mert az életemben foltok vannak, amelyek megcáfolják az én bizonyságtevésemet. Most én úgy gondolom, hogy a keresztény kétféleképpen tesz bizonyságot. Az egyik az életmódjával, és erre is van példa a Bibliában, például Pál apostol beszél azokról a testvérnőkről, akiknek hitetlen férjük van, és azt mondja ott Pál apostol, hogy igen nélkül is megnyeressenek ezek a férfiak, olyan példás élete legyen egy keresztény nőnek, hogy igen nélkül is meg lehessen nyerni valakit. Tehát olyan Krisztus szeretete, igazsága olyan tisztán és szépen tűnjön elő a mi életünkből, hogy az emberek azt mondják, hogy ennek az embernek az életében van valami különleges, ami megkülönbözteti őt más emberektől. És akkor megnyílik a szív, megnyílik az értelem, és akkor jöhet az ige. Mert akkor már a szántóföld fel van készítve, hogy az ige magva olyan helyre hújjon, amely alkalmas arra, hogy befogadja azt.
2: Egy utolsó igevers, egy utolsó gondolat ebben a beszélgetésben, ami reményteljes, a Zakariás proféta könyve 10. fejezet 10. versétől, mert visszatérítem őket Egyiptom földéről, és átvonulok a nyomor tengerén, és megveri a tenger hullámait, és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik a Szirián a kevéssége, és Egyiptom királyi pálcája elvész, és megerősítem őket az Úrban, és az ő nevében járnak, így szól az Úr. Végül is a Jóisten munkája általunk, nélkülünk, de véghez megy. Mi az, amit a mi életünkben és mindannyiunk életében a Jóisten véghez akar vinni, és véghez is visz, ahogy itt ebben az igében elolvastunk?
0: Ha megtanuljuk szeretni embertársainkat független, hogy kapunk, hogy viszonozva van a szeretet, vagy nem, ez egy olyan óriási győzelem a mi életünkben, ami részese tesz az örök életnek. Igaz, a két nagy parancsolat, törvény, hogy szeresd az atyát, az Istent, és felebarátodat jobban, mint önmagadat. Igaz, miért úgy szoktuk, jobban, mint önmagadat. Az előtte levő gondolatokban még szó volt az elveszett, mondjam azt, gyermekeink, ismerőseinkről. Ott szeretnék két gondolatot megosztani. Ha megtanuljuk az embereket úgy szeretni, hogy nem értünk egyet azok életükkel, de megtalálják ők bennünk Krisztust, függetlenül, hogy élünk, akkor lesz esély számukra a megtérésre. Ha mindig elítéljük, ha mindig csak szidjuk, ha mindig aki le van esve, még lennébb nyomjuk, hogyan fog tudni felkelni az az ember. De ha meglássa bennünk, hogy amellett, hogy rossz döntéseket hozott, és rossz helyzetben jutott, de mindig ott vagyunk, hogy segítsünk, és megmutassuk, hogy az a Krisztus él bennünk, aki engem is felemelt, akkor van esélye, hogy visszajöjjenek, igaz, ahogy mondja az Úr, hogy vissza fogom téríteni őket Egyiptom, az elveszett világ környékéről.
1: Ha megengeditek, én egy házi feladattal búcsúznék most a végén, kedves nézőktől, ha szabad ilyet csinálni. Az Zakariás könyve 10. fejezetében az igék, amelyeket olvastál, a történelmi Izrael és a történelmi Asszíria és történelmi Egyiptomról szólnak. Zakariás proféta tevékenysége egy olyan időben történik, amikor az izraeli állam ugye összetört, elveszett, az izrael népe fogságban van, és jön a proféta, és megmutatja nekik, hogy a ti nyomorgatóitok, ugye a Szíria, aki a tisztőzset tette tönkre, majd Egyiptom, aki azelőtt nyomorgatott benneteket, ezek a nagyhatalmak elvesznek. És Isten meg fogja erősíteni az ő gyermekeit, megtartja őket. Lesz egy nagy dicső jövő. Ez a 10. fejezet nem teljesedett így, mert ez egy feltételes profícia. De ami Isten népét illeti, minden ótestamentumi feltételes profícia teljesedni fog a lelki, a profétikus Izraellel, a kereszténységnek a maradékával, Isten népével, akik akkor élnek, amikor Jézus Krisztus visszajön. És hogyha van lelki Izrael, akkor van lelki nagyhatalom, lelki Egyiptom, lelki Asszíria, amit profétikus Babilonként találunk meg a Jelenések könyvébe. Kedves nézők, hogyha szeretnék tudni, hogy melyek ezek a földi nagyhatalmak, amelyeknek a bukását így profétikus szavakban jövendölte meg a Biblia, és melyik az a lelki Izrael, amelyeknek a dicső jövőjét megjövendölte a Jelenések könyvében a Szentírás, azok nagyon-nagyon komolyan imádságos lelkülettel keressék, és akkor találnak reménységet és bátorságot számukra a Szentírásban.
2: Köszönjük a házi feladatot, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Az Úr áldása maradjon velünk.
1: Köszönjük szépen.
0: Szeretettel.
2: Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak ezzel az alkalommal, amikor azt próbáltuk megosztani, hogy mit is jelent, amikor a Jóisten az ő lelke által bizonyságot tesz életünkkel, életünk által. Kérem, maradjanak továbbra is velünk, hiszen következik egy énekszám, majd azt követően a naponkénti bibliaolvasás kérdéseit Jankó Kristóf lelkipásztor válaszolja meg. Köszönöm, hogy tovább velünk maradnak. Isten áldja Önöket!

Köszöntöm a kedves tévénézőket! Eltelt újból egy hét, és a naponkénti bibliatanulmányzás résznél tartunk, ahol átvettük a Nehémiás könyvéből a 4. fejezetől 10. fejezetig tartó részeket, valamint az Étrend és táplálkozás című könyvből Ellen White-tól a 19. fejezetet. El is kezdeném, az első kérdésünk így hangzik. Mire bíztatta Nehémiás a népet? Kiért kellett harcolniuk? A választ a Nehémiás könyvében a 4. fejezet 14. versében találjuk. Azt mondja, és körül tekintvén fölkeltem, és így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért. Nehémiás erős bátorítást mond, azt mondja, az Úrra emlékezzetek. Figyeljük meg a sorrendet. Emlékezz az Úrra, tekints az Úrra, és azután harcolj. Valamint azt is mondja Nehémiás, hogy ne csak magadért, vagy nem magadért harcolsz, hanem a családodért, a jövő generációért, a hitért. Ez ma is igaz. Harcolj ma is a bűnnel, harcolj a rosszal, változtass az életed azért, hogy a következő generációnak jobb lehessen a te életed által, és a te példád által, és mindazon az értékek által, amit hátrahagy számukra. A második kérdésünk így hangzik. Kiktől kapott leveleket Tóbiás azokban a napokban? A Nehémiás könyvében a 6. fejezet 17. versétől olvasnám az ígét. E napokban is sok levelet küldenek némely zsidó előjárók Tóbiásnak, és viszont Tóbiástól sok jöve hozzájuk. Mert sokan Júdában őhoz esküdtek, mivel hogy ővelje vala Sékániának, az Ara fiának, és Jóhanán, az ő fia, Mesulámnak, a beréki fiának leányát vette voltál. Sőt, még jó szándékait is emlegetik vala előttem, és az én beszédeimet megvivék néki. Leveleket pedig Tóbiás folyton küldött, hogy engem elrettentene. Tóbiás Júda nemeseitől kapott leveleket, és ők is írtak nekik. Ez azt jelenti, hogy belső kapcsolatai voltak Isten népe között. Sőt, dicsérték őt Nehémiás előtt, jelentettek róla neki. Ez nagyon komoly figyelmeztetés, mert nem minden veszély kívülről jön, hanem belülről is jöhet. Néha a legnagyobb akadály a belső kompromisszumokból születik. A harmadik kérdésünk. Mit tett a nép, amikor Ezrás felnyitotta a törvény könyvét? A 8. fejezethez fordítva az ígét, az 5. és 6. verset olvasom. És felnyitá Ezrás a könyvet az egész nép szeme előtt, mert fölötte van az egész népnek, és mikor fölnyitá, feláll az egész nép. És áldá Ezrás az Urat, a nagy Istent, és felele rá az egész nép felemelt kezekkel, ámen, ámen, és meghajtván magukat leborulának az Úr előtt arccal a földre. Amikor Ezrás felnyitotta a könyvet, az egész nép felállt, kezüket felemelték, dicsérték, áldották az Urat. Ez egy mély üzenet. Az Isten könyve nem csak egy könyv a sok közül, hanem igazán az a könyv, amely Isten ígét és igazságát adja át, amire tisztelettel, alázattal és imádattal kell reagálnunk. A 4. kérdésünk így hangzik. Mit nem volt hajlandó tenni a nép szombaton és az ünnepnapokon? Nehémiás könyve a 10. fejezethez fordítva az ígét, 31. verset olvasom. És hogy a föld népeitől, akik árukat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlük szombatnapon és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a 7. esztendőben, és elengedünk minden tartozást. Tehát a nép elhatározta, hogy szombatnapon nem vásárol idegen népektől, és persze maguk közül sem, és elengedi az adósságokat a 7. évben, a pihenés évében. Ez egy tudatos döntés volt. Isten törvényt fontosabbnak tartották, mint a gazdagság vagy a gazdasági előnyöket. A mai napok szerint kellene alkalmazzuk, akkor a hit akkor válik valósága, amikor pénzügyi vagy kényelmi kérdésekben is Isten mellett tudunk dönteni. Az 5. kérdésünk egyben utolsó, így hangzik, mely desszertek a rossz emésztés kifejezett elősegítői? Itt Ellen White a Étrend és táplálkozás című könyvéből azt a választ találtam, a megadott fejezetekből, hogy külön kiemeli a gazdag, zsíros és cukros desszerteket, különösen a krémes süteményeket, a pudingokat, a zsíros, tojásos édességeket. Ezek az édességek kifejezetten megterhelik az emésztést,
elősegítik annak romlását. Azért, mert nehezen emészhetőek, erjedést okozhatnak és túlterhelik a gyomrot. Így fogalmaz Ellen White, a gazdag, cukros és zsíros desszertek gyakran rossz emésztés okozói, étrend és táplálkozás 19. fejezet. Kedves tévénézők, remélem hasznosnak találták a válaszokat. Találkozunk a következő alkalommal is, amikor a Nehémiás könyvének a 11. fejezetét vesszük át, és Eszter könyvéből az első 4 fejezetet, az Étrend és táplálkozás című könyv 20. fejezetét. Addig is az Úr áldjon meg, és ne felejtsük el, amit ma tanultunk, a viszontlátásra.

Köszönöm, hogy mindvégig velünk maradtak. Ezzel az alkalommal arról elmélkedtünk, hogy mit is jelent a bizonyságtevés, mit jelent beszélni arról, akit megismertünk, az Úr Jézus Krisztust. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor a záróbeszélgetésre kerül sor ebben a tanulmánysorozatban, melynek címe Irány az örökkévalóság. Ezt kívánom mindannyiunknak. A viszontlátásra!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

6 perc alatt. És ímé nagy földindulás lőn, mondja a jelenések könyve. A földrengés tényleg nagy volt, és nagy volt annak hatása is. Az embereket mindenütt a legnagyobb izgalomba hozta. James Burton, angol író, így nyilatkozott felőle. Az 1755. november 1-i lisszaboni földrengés nagy zavarba hozta a teológusokat és a filozófusokat egyaránt. Reggel 10 óra előtt, 20 perccel, még fenségesen állt helyén Lisszabon, az egész világ eme legfestőibb városa. A mai nagyszerű kikötőjével, oly kedvező helyen épült, ahol minden körülmény így szólt az építőhöz. Itt építs! Itt építs! 6 perccel később romokban hevert a város. A fél világ érezte a földrengést. Az egykorú emlékek irataiból azt látjuk, hogy Európa lakosai heteken át álltak a rettenetes események hatása alatt. Este remegve feküdtek le, s reggel megkönnyebbülve látták, hogy Isten ismét egy nappal tovább megóvta őket Lisszabon sorsától. Ez a földrengés, kedves hallgatóink, arra indította az embereket, hogy az Úr nagy napjára gondoljanak. Voltaire, filozófus és író, tudományembere, nagyon le volt sújtva. Úgy nyilatkozott, hogy az volt a ma vidék számára az utolsó ítélet. Írása szerint semmi sem hiányzott az utolsó ítélet képéből, csak a harsona. Ekkor foglalkoztak azzal a tervvel, hogy Lozánban színházat építsenek, hogy Voltaire néhány racionalista darabját előadják. A vállalkozást azonban elhalasztották. Egy író ezeket mondja. A földrengés elvette az emberek kedvét a drámáktól. A színházak helyett inkább a templomokat látogatták. Az emberek az észszerűség korában a földrengés következtében Istenhez fordultak. Belátták az ember nyomorúságos voltát és földi létének bizonytalanságát. A földrengés kiterjesztésére nézve elmondja az egykori író, hogy Svédországban, Afrikában és nyugat-indiai szigeteken is érezhető volt. Majd így folytatja. A földrengés 4 millió négyzetmérföldnyi területre terjedt ki, s jóval felülmúlt minden hasonló eseményt, amit a történelem feljegyzett. Egy angol hajó horgonyzott abban az időben Lisszabon kikötőjében. A hajó parancsnoka észleléseit egy levélben írta meg a hajó tulajdonosának. Idézzük. Majdnem minden nagyobb palota és templom összedőlt. Alig van egyetlen lakóház az egész városban. Akit nem ütöttek agyon az alároskodó házak, az a nagyobb terekre szaladt. S aki a víz közelében volt, az a csónakokba menekült, és segítségül hívta a hajókat. Midőn a nagy tömeg a folyó partján egybegyűlt, hirtelen oly magasra szökött az ár,

0: hogy az alsóvárost teljesen elöntötte. A megriadt nép kétségbeesetten szaladgált ides tova a parton. Közben azt hitték, hogy a világ vége elérkezett. Térdre rogyva kérték mindnyájan Isten segítségét. Kiáltásaikat tisztán hallottuk a hajó fedélzetéről. 2 órakor nagy sürgés forgás támadt a hajókon, melyek a menekültek tömegeit vették fel fedélzetükre. Leírhatatlan a szegény lakosok ijedtsége és jajveszékelése. Egymást átölelve kérték egymástól a bocsánatot. Közben kétségbe esve kiáltották: ó, jaj, elvesztünk! Sem a föld, sem a víz nem védenek meg bennünket, s most még a tűz is megrontásunkra tör. Végünk van, elvesztünk. S tényleg úgy is történt. Egy teljes héten át dühöngött a tűzvész. A jelenések látnoka, kedves hallgatóink, számos évszázaddal előre látta a közelgő vég napjait és előjeleit. Elsőnek egy nagy földrengést látott. Isten úgy határozott, hogy ez a rettenetes esemény legyen a közelgő vég előjele. Krisztus kijelentette, hogy már előbb is fellépnek szorványosan földrengések. Ez a nagyméretű földrengés azonban általánosan arra gondolatra késztette az embereket, hogy az Úr eljövetelének nagy napja nem lehet már messze távolban. Történtek már azóta nagyobb földrengések is. Emlékezzünk csak a japán földrengésre, mely nem kevesebb, mint 300 000 áldozatot követelt. De az emberi szívekre mégsem tett olyan megrázó hatást, mint amelyet gyakorolt Isten tervének megfelelően a lisszaboni földrengés. Rudolf Friedrich írja: nem haladhatunk el ezen esemény mellett anélkül, hogy különös gondolatok ne támadnának bennünk. Nem lehet minden rendkívüli természeti jelenséget a sors kiszámíthatatlanságának rovására írni. És nem tagadhatjuk Isten szabad rendelkezési jogát azon világ felett, amelyet ő teremtett. Bizonyos, hogyha Isten szinte rendkívüli módon bemutatja minden hatóságát, úgy, mint a lisszaboni földrengésnél, és ha a természet kizökken rendjének megszokott sodrából, akkor az nem hiába történik, hanem figyelmeztető előjátéka a bekövetkező, fontosabb, nagyobb jelentőségű esemény.
1: Tudva levő, hogy Isten soha nem hagyta tájékozatlanságban az igazság útját kereső és az igazság útján járó gyermekeit. Megtudhatnánk, hogy eme elsődleges jel után milyen módon figyelmeztette Isten az embervilágot a végidők közelettéről? Létezett a sötét középkorban a kegyetlen üldözések idején, vagy éppen azok végén a végidőket jelző mennyei jel? Ha igen, megtudhatná a tisztelt rádióhallgató, hogy mi volt ez a második jel?
0: Határozottan. Mert a Biblia soha nem téved, és soha nem vezet félre. Annál is inkább, hogy ebben a sorozatban üdvözítő Jézus Krisztusunk ajkáról elhangzott közvetlen proféciákról van szó. Ha most újból szemügyre vesszük János apostolnak Az utolsó napokra vonatkozó látomását azt találjuk, hogy a nagy földrengést egy mennyei jel követi. Így szól a profécia. És a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Jelenés 6.12. Mennyei jelekről szólott az üdvözítő, midőn megjelenésének eljöveteléről beszélt, melyek közvetlenül az üldözés után következnek be. Hadd ismételjük meg Krisztusnak szavait. Mindjárt pedig a ma napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. Máté 24.29. Kedves hallgatóink! A jövendőlés sorrendjében a nagy földrengésre a nap elsötétülésének kellett következnie. A történelem sötét napnak nevezi ezt. Mindjárt a ma napok nyomorúsága után, és pedig 1780. május 19-én Amerikában elsötétedett a nap, s a rákövetkező éjjelen a hold sem világított. Európában, ha nem is oly nagy méretűen, de 1783. május 24-én ismétlődött ezen égi tünemény. Bárhogy hangozzanak az emberi vélemények, e dolog természete felől annyi bizonyos, hogy a jelek úgy és akkor következtek be, amint a jövendőlés azt előre megállapította. Az Amerikai Tudományos Akadémia 1785-ben leszögezi a következőket. Jelentés az új angliai államban 1780. május 19-én tapasztalt rendkívüli sötét napról. A jelentés a következő tapasztalt rendkívüli sötét napot írja le. A tudós megfigyelő, illetve megfigyelők a következőket mondják a sötétség kiterjedéséről, tartalmáról és nagyságáról. Jelentős kiterjedése volt a sötétségnek. Új-Anglia összes államaiban tapasztalható volt legészakibb telepekig. Connecticut és Albany legtávolabbi részeiben is. Ami a tünemény időtartamát illeti, legalább 14 órára terjedt ki ezen a helyen. Valószínű, hogy az ország különböző részein az időtartam más volt. A tünemény éjszakai sötétségbe burkolt mindent. A lakásokban nappal gyertyát kellett gyújtani. A szárnyasok elpihent. A madarak esti dalaikat énekelték, s azután elcsendesedtek. Az egyes tárgyak között csak közvetlen közelről lehetett különbséget tenni. Minden olyan volt, mintha valóságos éjszaka borult volna a tájra. A sötét nap 1780. május 19-én így hívták ezt a napot, mert a ma napon éjszakai sötétség borult egész Új-Angliára. A sötétség délelőtt 10 órakor kezdődött, s éjfélig tartott. Sűrűsége és tartama azonban az egyes helyeken némileg különbözött. A különös jelenség oka viszont mindmáig ismeretlen. 1783. május 25-én ezen jelenség Németországban is látható volt, ahol sokan magaslati köd névvel jelölték. Júniusig különböző helyeken, így Dániában, Olaszországban és Franciaországtól egészen Oroszországig észlelhető volt, sőt, június végén még Szíriában is. Azután mindinkább alább hagyott az erőssége, míg nem augusztusban teljesen eltűnt. Egyesek, mint ahogy ilyenkor szokott történni, bölcselkednek, egyesek föld égésekre, mások a megelőző meleg tavaszban hirtelen elolvadt nagy jégtömegre vezették vissza a sötétség okát. Annyi azonban tény, kedveseim, hogy azon a vidéken nagyon gyakori volt a földégés, s más években talán még nagyobb jégtömegek olvadtak el, de így sötétség sem azelőtt, sem azután többé nem volt. Az 1780. május 19-i egyedül álló sötét nap az újabbkori történelemben. Bárhogy különböztek is az egyes vélemények egymástól, abban mindnyájan megegyeztek, hogy a tünemény csodás és rendkívüli volt. A szótár megjegyzése szerint teljesen fedi a tényeket, mikor azt írja. A csodás tünemény valódi oka ismeretlen. Mi tudjuk azonban, kedveseim, hogy az üdvözítő jövendőlésében kijelentette, mindjárt a ma napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. Mihelyt ütött az óra, feltűnt a jel. Az akkori újságok különösen a szabadságharc híreinek a közlésével voltak elfoglalva. De azért részletesen foglalkoztak ezzel a rendkívüli tüneménnyel is. Egy bosszani újság 1780. május 29-én foglalkozik vele. És a következőkben számol be. 11 óra felé oly nagy volt a sötétség, hogy magára vonta figyelmünket, és megfigyelésekre indított bennünket. Azt tapasztaltuk, hogy a délkeletre nyíló hatalmas 24 táblás ablaknál jóhiszemű emberek nagybetűs nyomtatványt 00:30-kor nem tudták elolvasni. 12-kor az égő gyertya árnyéka a falon épp úgy kivehető volt, mint éjszaka. 1 órakor eltűnt a keleti égboltról az utolsó fénysugár is, s a sötétség teljes volt. 2 órakor ebédeltünk. Az ablakok tárva, nyitva voltak, és 2 gyertya égett az asztalon. A sötétség folyamán a tyúkok óljukba bújtak, a kakasok épp úgy kukorékoltak, mint éjszaka, a békák kurottyoltak, s az éjjeli madarak énekeltek, mintha csak a legsötétebb éjfél lett volna. 3 óra körül éjszak felől derengeni kezdett. A felhők gyorsabban úsztak tova. Színük a részhez hasonlított. A világosság olyan volt, mint az északi fény. 5 órakor oszlott szét társaságunk, mely a legjobb hangulatban töltötte, ha nem várt éjszakát. A rákövetkező éjjel ugyanezen író ezt mondotta. Talán még soha nem volt ennél sötétebb, mióta Izrael fiai elhagyták a rabszolgaság házát. A sötétség mintegy 10 óráig tartott, ám bár előtte való éjszaka holt tölte volt. Sűrű sötétség borult az egész természetre. Az éjszakai sötétség is épp oly ijesztő és nyomasztó volt, mint a nappali. A hold látható volt ugyan, de azért korom sötét volt minden. Az egyiptomi sötétségen a sugarak sem hatoltak át. A különös tünemény sok embert riasztott meg. Egyesek azt hitték, hogy valami nagy szerencsétlenséget jelent, mások úgy vélekedtek, hogy a sötétség közvetlen előjele a végítéletnek, midőn a nap és a hold elsötétülnek. Nem csak a szárazföldön, hanem a tengeren is tapasztalták a nagy sötétséget. Íme, egy jelentés. Egy nagyon értelmes hajós kapitánnyal beszéltem, írja az újságíró, aki Bostontól 40 mérföldnyire volt a tengeren. Ez azt mondta, hogy nyugat felé olyan sötét felhők tornyosultak, mikhez hasonlót még nem látott. 11 óra felé esni kezdett, mire még nagyobb lett a sötétség. 1 órakor gyertyát kellett gyújtania, különben nem tudott volna kormányozni. Este 10 óra felé megparancsolta a matrózoknak, hogy húzzanak be néhány vitorlát. Ez azonban lehetetlenség volt, mert mire az egyik árbóctól a másikig jutottak volna, eltévedtek a sötét fedélzeten. Ugyanez az író szólott azon érzületről is, melyet a tünemény kiváltott az emberekből. Mikor ránk borult a sűrű sötétség, annak célját különbözőképpen magyarázták az emberek. Egyesek úgy vélték, hogy ez az utolsó ítélet előjele. Kívánnám, hogy az istenteleneket megtérésre indítsa, hogy a ma ünnepélyes napot készen várják. A sötétséget nap vagy hold fogyatkozás már csak azért sem okozhatta, mert a hold egész nap 150 fokos távolságban volt a naptól. Végeredményben Istennek tulajdonítható minden, aki a menny terein jár, aki az egeket alkotta és kifeszíte, mint egy szőnyeget, aki a felhőkből alkotja szekerét, s aki a szelek szárnyán suhan. Ő parancsolá meg a kisugárzásoknak, hogy gyülekezzenek, és annyira tömörüljenek, hogy ez a sötétség bekövetkezzék, amely lehet az elkövetkező isteni haragnak, valamely szerencsétlenségnek vagy pusztulásnak is az előjele. Látjuk, hogy mi nagy hatást gyakorolt az emberek kedélyére a nap és hold elsötétülése. A sötét nap alkalmával éppen ülésezett a Connecticut törvényhozó testülete. A felsőházat elnapolták. Az alsóháznak elnapolásáról volt szó, amikor megkérdezték a házelnököt, Davenport ezredes véleményét, aki így válaszolt. Én ellene vagyok az elnapolásnak. Az ítélet napja vagy közel van, vagy távol. Ha távol van, semmi okunk nincs az elnapolásra. Ha ellenben közel van, akkor azt kívánom, hogy olyannak találtassam, aki itt és most teljesíti kötelességét. Ezért kérem, hozzanak gyertyát. Minden jelek félelemmel és ünnepélyes érzülettel töltötték be az emberek szívét. Midőn később úgy Európában, mint Amerikában Krisztus második eljövetelére terelődött a bibliakutatók figyelme. Azok arra meggyőződésre jutottak, hogy az elsötétedés egyike volt az Úr által megjövendőlt jeleknek. Ami pedig az utolsó időket illeti, idézzük Dániel prófétának adott utasítását az Úrnak. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Dániel 12:4. Eljött tehát a vég ideje. Feltűntek tehát az égen és a földön az utolsó napok jelei. Maga az Úr készítette elő az útat, az Úr Jézus dicsőséges megjelenéséről szóló üzenet világra terjedő hirdetéséhez.
1: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkat hallgatják a Reménység hangja rádióban a 88,3 MHz-es frekvencián. Mai adásunkkal egy kis vetélkedő is indul, amelynek részleteit ismertettük, és adásunk végén majd elismételjük. Most csupán annyit említünk meg, hogy aki az adásban elhangzó igeverseket megjegyzi és utána egy papírra másolva beküldi három adás bibliai anyagát egyszerre, az könyv ajándékban részesül. Most pedig folytassuk beszélgetésünket. Lépést tartva a történelemmel, mit észlelhetett a figyelmes kereső a 18. század végén, majd a 19. század közepén? Mond valamit a Biblia a végidőt meghirdető harmadik kozmikus jelről? Hogyan jövendőlte meg egykori Jézus Krisztus ezt az eseményt? Mire buzdítsa mindez az igazság útján járó, Krisztust váró keresztjént?
0: Már gyermekkoromban felfigyeltem azokra a prédikátorokra és prédikációkra, akik és amelyek az Úr Jézus eljövetelének előjeleiről szóltak. Lásd a földrengés, a nap elsötétedés, a hold elsötétedés. És így jutunk el, hogy kérdésedre válaszoljunk, a harmadik nagy kozmikus jelre, amely előjátéka az egyetemes jelenségnek, a dicsőséges jelenségnek, Krisztus Urunk, Királyunk, Üdvözítőnk második eljövetelének. A 18. század vége felé hatalmas lendületet vett a Biblia tanulmányozás. Érthető, mert nagyon fogékonyak voltak, legalábbis egy darabig, az emberek az előző eseményekre, mint kozmikus jelekre. Megfigyelők látták, hogy a francia forradalom halálosan megsebesítette a pápaságot. És ebből következtették, hogy a világra a megkönnyebbülés és felvilágosodás kora következik. Valóban egy darabig így is volt. A bibliakutatók mind világosabban látták a nagy jövendőléseket, és sokan meggyőződtek róla, hogy az Úr eljövetele elközelített. A 19. század közepe táján Európában és Amerikában egy új mozgalom támadt, mely az advent eszme prédikálását tűzte ki célul. Ezzel párhuzamosan egy további égi tünemény, kozmikus jel is megjelent az égen, amelyet szintén előrevetített a prófétai ige. A nap és a hold elsötétülését követő jelről így szól az Úr Jézus: és a csillagok az égről lehullanak. Máté 24-29. János apostol, a próféta, ezen tüneményt is szemlélte látomásban, s ezekkel a szavakkal írja le: és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Jelenés 6.13. 1833. november 13-án volt látható ez az aláhulló csillagok a ma csodás színjátéka, amely a legkülönösebb események közé tartozik, mármint a csillagászat történetében is. Meteor hullásról s hulló csillagokról mindig tudtak az emberek. E dolgok nem tartoznak a legritkább események közé, de rendkívüli esemény volt ez a csillaghullás. Egyrészt azért, mert a jövendőlés által meghatározott mértékben, mintha az összes csillagok aláhullottak volna, úgy ment végbe. Jelnél rendkívüli fontos, kedves hallgatóink, hogy oly körülmények között jelenjék meg, mely magára vonja az emberek figyelmét. Ezek a jelek az egész civilizált világ figyelmét magukra irányították. Azokban a napokban így írtak erről: ez a különös mennyei színjáték rendkívül foglalkoztatta nem csak Európa, hanem az egész világ csillagászait. Ez volt a legfenségesebb tünemény és látványosság. Az 1833. csillaghullás következtében a világító meteorok tanulmányozása önálló része lett a csillagászatnak. Az 1883. november 12-ről 13-ára virradó éjjel a csillagok egész zápora hullott alá a földre, különösen Észak-Amerika volt a színhely, míg a hasadó hajnal nagy nehezen véget vetett a magasztos színjátéknak. A mexikói öböltől egészen Halifaxig minden repülő rakéták ragyogtak be. Az 1883. november 13-ának hajnala nevezetesen arról a különös csillaghullásról, mely valószínűleg nagyobb és kiterjedtebb volt az összes eddigi tüneményeknél. Így beszél: mióta őseink ezen országba költöztek, sohasem történt meg, hogy egy tüneményt a szemlélők egy része oly megdöbbenéssel, a másik része pedig oly örömmel és gyönyörködve bámulja, mint ezt. A társadalom minden rétegének még hosszú ideig ez a tünemény képezte beszélgetésüknek tárgyát. Ez nem olyan csillaghullás volt, kedveseim, aminőtt például Humboldt Sándor 1799-ben Dél-Amerikában észlelt, hanem egy csillagzápor, amely teljesen fette a bibliai kijelentést, és az ég csillagai lehullanak. Egy amerikai megfigyelő szerint a rendes hóesés alkalmával aláhulló hópelyhek számának legalább a felét tették ki az aláhulló csillagok. Ez is egy csodálatos megállapítás az akkori eseményről. Ezt olvassuk az akkori írásokban. Ha csak 3 másodperccel tovább tartott volna az égésük, bizonyosan nagy szerencsétlenség érte volna földünket. Ám de Isten körülvette a földet egy oltalmazó légréteggel, melynek surlódása következtében a meteorok szétolvadtak, mielőtt a földre érhettek volna. Kedves hallgatóink, vajon az ilyen jelenet szemlélése, mint aminő a november 13-a is volt, ne keltsen bennünket mélyebb és maradandóbb benyomásokra? Hiszen ez nem csupán egy nagyszerű színjáték volt, hanem olyan tünemény is egyúttal, melyből felismerhetjük, hogy nagy az Isten ereje. Sokan felismerték akkor, hogy a mindenható szólt a mennyei tünemény által az emberekhez. Az akkori idők feljegyzései igazolják, hogy ezen csillagászati tünemény megegyezik a bibliai jövendőlések leírásával. Ha elismerjük, hogy hulló csillagok alatt csillaghullást kell érteni, akkor azt is el kell ismernünk, hogy ezen tüneményt nem valamely csillagász vagy filozófus, hanem egy próféta jelentette ki, már 1800 évvel ezelőtt. Írja az egyik vizsgáló tudós. A továbbiakban ugyanez az író arra mutat rá, hogy milyen találó volt az a kép, melyet a próféta használt, midőn a szél által megrázott fügefa éretlen gyümölcsének lehullásához hasonlította az aláhulló csillagokat. Mély találóan vázolta a próféta. A csillagok tényleg úgy hullottak, mintha fáról estek volna alá. Ám bár holdvilág nem volt azon az éjszaka, mégis oly világos volt, hogy közönséges nyomtatványt egész könnyen el lehetett olvasni. A csillaghullás megtárgyalása következtében nem csak Amerikában, hanem az egész világon az isteni jövendőlésekre irányult az emberiség figyelme. Akkor még így állt a tudomány, testvéreim, nem mint ma. Milner Thomas, tudós, angol író, így nyilatkozott arról a mély hatásról, melyet ezen ünnepélyes tünemény az emberek lelkületére gyakorolt. Nagyon sok vidéken félelem töltötte el az emberek szívét. Még a fiatalabbak is megilletődtek. Midőn az apokalipszis jövendőlése, úgy szólván szemeik előtt elevenedett meg. Az ég csillagai úgy hullottak alá, mint a széltől rázott fügeva éretlen gyümölcsei. A valóságban ez a tünemény annak volt a jele, hogy közel van az Isten ítélete. Ezt így jelentette be maga Jézus. Egymás után tűntek fel az oly rég megjövendőlt jelek, és kitörölhetetlenül belevésődtek a beteljesedett jövendőlések sorába. Nem sokára, ezen égi tünemény után általános lelki ébredés következett, mely különleges figyelemre méltatta a Krisztus megjelenésére vonatkozó bibliai igazságokat. Ebből keletkezett az az advent mozgalom, mely célul tűzte ki, hogy a föld összes népeit figyelmezteti az Úr eljövetelére. A hatalmas természeti erő. Teljes összhangban működtek a gyenge emberi erővel. Azon célból, hogy a népeket figyelmeztessék a közeljövő nagy eseményeire. Olvasóink, írja az egyik író, számíthatnak rá, hogy ezen század folyamán még egyszer bekövetkezik az a csillaghullás, amelynek 33 évenként kell megismétlődnie. Tehát megjelentek már a filozófiai eszmefuttatások. S amelynek mozgási törvényeit nekünk lesz alkalmunk először alaposabb vizsgálat tárgyává tenni. Csak hogy eljött 1899, eltelt a 33 év, és nem történt semmi. Röviddel 1899 előtt felállított csillagászattani jövendőlés, mely a tünemény szabályos időközönként való megismétlődése volt alapozva, tévedett. Tévedtek a tudósok, tévedtek az emberek. A jövendőlések eddig tárgyalt része azonban nem az utolsó napok eseményeit írja le, akár a lisszaboni földrengésről beszélünk, akár a nap és a hold elsötétedéséről, akár a csillaghullásról, hanem azok bekövetkezésének előjeleit méltatják. Ezekben tehát az előjeleket kell felismernünk. Üdvözítő Krisztusunk azt kívánja, hogy legyünk éberek, legyünk készen felismerni a jeleket, hogy az emberek szívét egy boldogító reménység hassa át. Munkánk és üzenetünk révén az embereknek legyen erejük a világnak gyorsan eljuttatni azt az üzenetet, mely az Úrnak útját készíti elő. A következő szavakat idézte gyermekeihez Krisztus. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeiteket. És most, kedves hallgatóink, befejezésül, ha aktualizálnám Krisztus szavait, parafrazálnám az üdvözítő kijelentéseit, jövendőléseit, Most azt üzenném a kolozsvári és környékén élő rádió közelben ülő keresztény testvéreimnek. Kolozsváriak, a Brétfű és Kerekdomb gyümölcsöseinek lakói, nézzetek csak fel gyümölcsfáitokra. Mi csodálatosan szépek a tavaszi világba borult gyümölcsligetek, melyek ünnepi szózatban hirdetik, hogy közel van a nyár. Ti jobban, sokkal inkább, mint a beton rengeteg lakói, ugye megértitek, hogy Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele mély ígéretesen közel van. Ha ránéztek a bomladozó virágokra, ha gyümölcs ligetek virágba borult fáiban gyönyörködtök, ugye, hogy tudjátok, közel van a nyár, a gyümölcs érés ideje. Még egy kevés, nagyon kevés idő, és aki eljövendő eljő, és az ő jutalma vele van, hogy számotokra átadja azt néktek. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Családi kör.
1: Köszönti a kedves hallgatót Csergezán Bernád és Magó Zsolt. Elmúlt műsorunkban beszélgettünk azokról a sajnos hamis okokról, amelyek a szeretet mellett még hozzájárulnak, és rákényszerítenek nagyon sok fiatalt, hogy házasságot kössenek. Ezek között megemlítettük, amikor már a leendő mennyasszony terhes, és emiatt vannak rákényszerülve a fiatalok, hogy házasságra lépjenek. Megemlítettük azt, ami ugyancsak gyakran előfordul, amikor az egyik fél, vagy mind a kettő menekül otthonról, a szülői légkörből, a szülői szigortól, a szülői rossz példától, és így mindenáron szeretne egy új, boldogabb családi életet alakítani. Vannak mások, akik a magány elől menekülnek, és nem gondolnak arra, hogy akár ebben a családban is tovább kell vigyék a saját magányukat. Mások a fizikai vonzalom miatt kényszerülnek házasságot kötni, azért, hogy legyen, akire büszkélkedjenek. Mások szociális okokat hoznak fel, míg mások a bűntudat miatt kötnek házasságot. És mindezek a tényezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a statisztikák egyre szomorúabbak legyenek, hogy egyre több házasság végződik válással. De akkor, amikor szükségletekről beszélünk, akkor szeretnénk beszélni azokról a pozitív szükségletekről is, amelyekről maga a Biblia is beszél. Hogyan vázolja fel, hogyan mutatja be a Szentírás azokat az emberi szükségleteket, amelyre Isten tudatosít bennünket, és amelyeket szeretne nekünk ajándékozni a házasságon belül. Ezek közül, amit talán a Szentírás a legjobban kiemel, az, hogy egyik fél a másiknak a kiegészítője legyen. Hogyan érthetjük meg a Szentírásnak ezt a tanítását? Miért van olyan nagy szükségünk, hogy megtaláljuk azt a személyt, aki kiegészít bennünket, aki hozzá tud járulni, hogy mi úgy fizikailag, mint lelkileg fejlődni, növekedni tudjunk?
2: A Szentírás azt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. És ugyanakkor még folytatja a Szentírás, annak okáért elhagyja a férfi az atyát és az anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ebből a bibliai leírásból megértjük azt, hogy a házasság kiegészítést jelent. Máskülönben magyarázhatatlan kiegészítésről van szó itten. Amikor két személy egybeolvad, és megtanulják azt egy életen keresztül, hogy ők kiegészítik egyik a másikot. Itten különbséget kell tegyünk a között, hogy itt kiegészítésről van szó, és nem egy versenyről, egy kompetícióról a kettő között. Ez azt jelenti, hogy barátok együtt, azt jelenti, hogy társas életet élnek, azt jelenti, hogy egy szoros kapcsolatról van szó. Akkor, amikor egy barátról van szó, akkor nagyon jól érzed magad a barátnak jelenlétében. Azt jelenti, hogy te választod, és döntést jelent a te életedben, hogy időt töltsél ezzel a személlyel, mert te jól érzed magad vele. Ez azt jelenti, hogy egy olyan személy az, aki kiegészít téged, akire számíthatsz, akire támaszkodhatsz, aki bátorít téged, és tudod, hogy soha el nem hagy téged. Az igazi barát bízik te benned, ő beszél az ő álmairól, elmondja neked mindazt, ami aggasztja őt, és ugyanakkor beszél az ő fejlődéseiről, mindarról, ami még nincs rendben az ő életében. Egy olyan személy, akivel szeretnéd eltölteni az egész életed. A Galáciberekhez írt levélben, a 6. fejezetben és a 2. versben a következőket olvassuk. egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A házasság, akkor, amikor így tekintjük, hogy kiegészítés, és ez isteni áldás, amelyben részesülünk, ez ide vezet, hogy szeretettel hordozzuk egymás terhét. Még ha nehézségeket is kell elszenvednünk, még akkor is ezt szeretetből tesszük, és egy életen keresztül készek vagyunk megtenni ezt. Egy barát biztonságot és bizalmat jelent számodra. Neki elmondhatod mindazt, ami nincs rendben a te életedben, elmondhatod azt, amikor úgy érzed, hogy bizonytalan minden körülötted, elmondhatod neki mindazt, ami nyugtalanít, és ő soha ezeket nem fogja ellened fordítani. Akkor, amikor a barátságra gondolunk, akkor nem hiányzik az öröm, a nevetés, és tudod, hogy ha létezik is a nevetés, soha nem fog kinevetni téged. De ugyanakkor, és ezt nagyon komolyan és ünnepélyesen szeretném elmondani, amikor barátra gondolsz, akkor soha nem hiányzik az imádság. Imádkozni kölcsönösen egymásért. Imádkozni azért, hogy Isten gondot viseljen rólad. Imádkozni azért, hogy minden rendben legyen az életben. A barát az a személy, akivel megoszthatsz minden gondolatot, akivel megoszthatod a te meggyőződéseidet, a te felfogásaidat, és együtt fejlődhettek úgy lelki szempontból, mint szellemi szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy a szint ugyanaz a ti szellemi szintetek, nem azt jelenti, hogy ugyanaz kell legyen a ti nevelésetek. Ez azt jelenti, hogy ha léteznek különbözőségek, még akkor is ti együtt fejlődhettek. Egy barát mindig melletted van akkor, amikor gondok léteznek a te életedben, amikor nehézségekkel kell szembeálljál. Egy barát az, aki elsajátítja a te nehézségeidet, és úgy éli át őket, mintha az ő személyes nehézségei. Egy barát az, aki ismeri a te nehéz pillanataidat, és ugyancsak úgy szeret téged, mint amikor minden jól megy. Hadd tegyünk fel néhány kérdést. A jegyesség ideje alatt megtapasztaltad az ilyen típusú kapcsolatot? Tehetsz-e még valamit azért, hogy a te kapcsolatod fejlődjék? Hogyha hallgatod most az adást, olyan jó lenne, hogyha közelben lenne egy íróeszköz, egy papír, amire leírj legalább 3 pontot, ami téged bátorítana és segítene a te házasságodban vagy jegyességed ideje alatt.
1: Talán az egyik legegyszerűbb módja, hogy az ember megvizsgálja ezt, amire nagyon sok szülő panaszkodik, hogy mióta a gyermekemnek ez az új barátja van, azóta csak romlik az iskolai eredménye. Hogyha látod azt, hogy egyre rosszabb jegyeket kapsz, tudhatod azt, hogy valami a barátságodban és a kapcsolatodban nincs rendben. Hiszen ez a kiegészítés azt jelenti, hogy egyre jobb eredményre sarkaljátok egymást, és egyre nagyobb sikereket tudtok elérni. Ebben a bibliaversben, amelyet a bevezetőben felolvastunk, Mózes első könyve 2. fejezetében, beszél a segítő társról. Milyen szerepet tölt be a házasságban egy ember életében, hogy megtalálja a megfelelő segítő társat?
2: Tehát a segítőtárs nem jelent más egyebet, mint az, hogy úgy a kellemes, mint a kellemetlen pillanatokban ő támasz, ha kell, gyógyulást jelent a másik személy számára. Egy megházasodott személy egy eszköz lehet Isten kezében,

0: Ez helyrehozhat mindent. Ugyancsak megkérlek, akkor, amikor hallgatod az adást, írd le három dolgot. Tudom, hogy nem egyszerű ez, megállni és gondolkozni. Jegyezd meg ezeket a dolgokat, és írjál három dolgot, amivel bátoríthatod a te házastársadat. Tedd meg ezt.
1: Ahhoz, hogy jó szót tudjunk mondani, meg kell értenünk azt a harmadik tényezőt, amit Isten különösen a család keretén belül szeretne, hogy gyakoroljunk. És ez nem más, mint a kommunikáció. Különböző szakmában tanítják, tanulják a helyes kommunikációt. De sokszor elhanyagoljuk a családban kifejezni gondolatainkat, érzéseinket. Miért olyan fontos a kommunikáció a két házastárs között?
0: Isten így tervezte a házasságot, hogy a közlés létezzen a házasságban. A közlés azt jelenti, hogy mindegyik félnek megvan a lehetősége, hogy megismerje és megértse az ő házastársát. Dávid és Vera Mace összehasonlítsa a közlést egy nagy házzal, amelynek sok szobája van. És ezt a házat ajándékba kapják a fiatalok házasságuk napján. Az ők reménységük az, hogy e ház minden szobájának örvendjenek, jól érezzék magukat, kényelmesen érezzék magukat, különösen akkor, amikor különleges dolgokat kell megtegyenek. De nagyon sok házasságban ezek a szobák, ezeknek a szobáknak ajtajai zárva vannak. Ezek az ajtók nem jelképeznek más egyebet, mint a közlést, a kommunikációt, amikor a két személy kész felismerni azokat a területeket, amelyek még ismeretlenek számukra. Az a próbálkozás, hogy megnyitjuk az ajtót, csalódáshoz vezet. Nem találják meg a kulcsot, hogy kellene bejutni, átalmenni ezen az ajtón, és emiatt lemondanak arról, hogy még tovább próbálkoznának megnyitni ezt az ajtót is. Vagy előfordulhat az, hogy néhány ajtót megnyitnak, de a többi egy egész életen keresztül zárva marad. Nem egyszerű persze megtalálni mindegyik ajtónak kulcsát, de nagyon helyes, hogyha mind a ketten törekszenek, még ha elég nehéz is ez, ennek ellenére is törekszenek, hogy megtalálják minden ajtóhoz a kulcsot. Ez művészetet jelent, és ez a közlésnek művészete.
1: Egy másik szükséglet, egy másik ajándék, amit Isten biztosított a család részére, azok a szexuális kapcsolatok, azok az intim percek, amikor a férj és a feleség együtt örvend egymásnak. Milyen szükségleteket biztosít ez az együttlét a két fél számára?
0: Ez a másik ajándék nem más, mint a nemi kapcsolatok ajándéka. Akkor, amikor a nemi kapcsolatokról van szó, itt látjuk, hogy Isten továbbra folytassa a teremtésnek munkáját. Olyan csodálatos ez, hogy Isten embereket választott, hogy ő tovább folytassa a teremtésnek munkáját. Akkor, amikor ebben a meghitt körben a szeretet kifejezésére sor kerül az egyesülésnek alapján, akkor Isten folytatja tovább a teremtésnek munkáját. Ez egy szép ajándék Isten részéről, és alapvető ajándék, ami azt illeti a házassági életet. A ketten átadják magukat fenntartás nélkül, és ez különleges tapasztalatot idéz elő a házassági életben. Ez Isten ajándéka, és minden házaspárnak élveznie kell ezt az ajándékot.
1: Ha egy következő szükségletről beszélünk,

0: az nem más, mint a közösség utáni vágy, amely különösen a családban kell, hogy megvalósuljon. Mit is jelent ez, és miért olyan fontos a két házastárs életében, hogy a legtökéletesebb lelki, testi közösséget hozzák létre?
1: Házasságnak másik célja a közösség. Akkor, amikor a közösségről beszélünk, és erről a mély közösségről beszélünk, akkor nagyon fontos megfigyelnünk, hogy egy keresztény családban minek kell kialakulnia. A férj és feleség közötti kapcsolat, ez egy kicsi része, a családnak kicsi része abból az áldásból, ami az isteni áldás. Amikor a Krisztus és egyháza közötti kapcsolatról van szó, akkor látjuk, hogy mennyire mély ez a kapcsolat a mennyei vőlegény és az egyház között. És ez a kapcsolat ki kell fejlődjön Krisztus és gyermekei között, az olyan meg alakult család között is. Amikor a férj és feleségről van szó, erről a kapcsolatról, ennek a kapcsolatnak tükröznie kell azt a kapcsolatot, amely létezik Krisztus és az ő egyháza között. A házasság és egy család egy kicsin egyház kell legyen. Olyan szép ez a gondolat, amikor el tudjuk képzelni, hogy a mi házasságunk, a mi családi életünk, amelynek egy kis része lehet itt a földön. Pál apostol az Efézusi levélben a 4. fejezetében a következőket mondja. Hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk. Abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test széprenddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Az apostol kifejezi, mit jelent akkor, amikor Krisztus az alapja a házasságnak, és mit jelent, amikor ez a közösség létezik. Bár lenne minden házasság egy világító fákja ebben a világban. Bár lenne minden házasság egy olyan kép, amelyben az emberek megtalálják Krisztust, megismerjék jobban, és szeressék meg Krisztust.
0: Egy nagyon fontos lelki szükséglet után szeretnék beszélni egy sokkal tágabb szükségletről, amit nyugodtan nevezhetnék társadalmi szükségletnek is. Úgy, ahogy itten az utolsó gondolatban kihangsúlyoztuk, Isten jónak látta, hogy a családok a társadalom számára egy-egy példakép legyen, amely szemlélteti az előttünk álló örök életnek a boldogságát, szépségét, amit egy család a maga boldogságában, közösségében be tud mutatni a körülöttük élőknek. Hogyan valósul ez meg?
1: Ez a szükség különleges, és ezt be kell teljesíteni azért, hogy a család boldog legyen. Nagyon sokan meglepődnek, hogy mennyire jól képviselheti egy család Krisztust ebben a világban. Egy keresztény család lehet a leghatalmasabb meggyőző erő, leghatalmasabb evangelizáció ezen a földön. Mégis nagyon sok keresztény házasság nem tükrözi vissza ezt a dolgot ebben a világban. Krisztusnak jelenlétét nem tükrözi vissza. Azért, hogy egy valódi, eredeti keresztényi életet élj, ezért ez nem egyszerű. de ennek egy különleges befolyása van azokon a személyeken, akikkel kapcsolatban lépsz. Akkor, amikor próbálsz valakinek beszélni az Úr Jézus Krisztusról, vagy amikor egy könyvet akarsz átnyújtani, sokkal nagyobb lesz és jobb lesz az eredmény akkor, amikor a te életed bizonyítja azt, amiről beszélsz ezeknek a személyeknek. A keresztény család egy valóságos bizonyság az isteni jelenlétről a te életedben. Akkor, amikor így éled életed, akkor Krisztus felhasználhat téged, és te lehetsz Krisztusnak keze, lehetsz Krisztusnak ajándéka ebben a világban és azoknak életében, akikkel kapcsolatban jössz.
0: De ez nem csak egy társadalmi szükséglet, nem csak egy isteni parancs, hogy Jézus Krisztust bemutassuk a világnak, hanem egy lehetőség, hogy a családunkban boldogan éljünk. Akkor, amikor elkezdjük gyakorolni a szolgálatot, mások iránti segítségnyújtást, ez visszahat a mi családunkra. Hiszen, hogyha csak önmagunk felé fordulunk, és csak önmagunkat akarjuk boldoggá tenni, ez sajnos csak rövid távon működik. Hogyan gyakorolhatjuk ezt a szolgálatot, másoknak a segítségét?
1: A házasság szolgálatra való hívás. Nem egy olyan felfogás ez, amikor embereket kell toborozni, hanem akkor, amikor megházasodunk, figyelembe kell vegyük ezt a tényezőt, amikor először szolgálnunk kell a mi házastársunkat. Nekünk tetszik az, amikor valaki szolgál minket, és nagyon jól érezzük magunkat. A Szentírás beszél erről, és elmondja nekünk, hogy hogyan kell hozzáálljunk, ami azt illeti a házassági életet. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetéből kezdve negyedik verssel a következőket olvassuk. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztala őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Milyen szép ez a leírás. Az Úr Jézus Krisztus különleges szolgálatáról számol be. Krisztus eljött, megalázta magát, olyan lett, mint egy szolga, szolgai szerepet vállalt. Ugyanakkor számunkra is ajánlatik ez a szerep, a szolgai szerep. Nem kell elfeledjük sohase, hogy soha nem lenne szabad kérjük a szolgálatot a mi házastársunktól, hanem ezt be kellene teljesítsük mindegyik kölcsönösen, úgy, ahogy a Szentírás által megértettük ezt a dolgot. Nem kell elfeledjük azt, hogy amikor kérjük a mi házastársunktól a szolgálatot, akkor valahol minket az foglalkoztat, hogy a másik kiszolgáljon minket. A Szentírásnak aranyszabálya azt mondja, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek megtegyenek ti veletek, először tegyétek meg ti azt velük. Hogyha mi szolgáljuk és megteszünk mindent a mi házastársunkért, higgyétek el azt, hogy váratlanul ennek válasza megérkezik a mi életünkben. Az Efézusi levélben, az 5. fejezetben, a 22. és a 25. terjedő versekben a következőket olvassuk. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Mennyire szépen le van írva itt a férj és feleség közötti kapcsolat, a szolgálatnak kapcsolata. Krisztus szerette az egyházát, és annyira szerette az egyházat, hogy kész volt életét ajándékozni, adni érette. Hogyha ez a szeretet, ez az, ami vezeti a férjet, akkor csodálatos lesz a kapcsolat. És ugyanakkor létezni fog az engedelmesség is a feleség részéről.
0: Köszönöm szépen Csetgezán Bernárdnak, hogy néhány pontban felvázolta azokat a szükségleteket, amelyeket Isten szeretne betölteni a házasságunkban. Szeretnénk folytatni ezt a kérdéssort, ezért sok szeretettel várunk mindenkit a jövő heti műsorunkban is. Viszont hallásra!

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat, megváltottad népedet karoddal a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevés,

Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 6. fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Tóth Árpád írta Ez a nap is című vers, amelyet Tolnai Mária fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 6. fejezet. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógában és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van. És a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orrodat,

A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok az éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok. Sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkábbé titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Elég minden napnak a maga baja.

0: Tóth Árpád.
1: Ez a nap is. Ez a nap is, mint a többi. Elmúlt. Vége. Ez az est is, mint a többi. Eljött. Béke. Szerény béke. De hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke. Hallgat, talpik feketében. Mint egy titkos esti virág, mely az ében alkonyatban nem egyéb, csak néma illat. Mit az ember behuny szemmel mélyre szívhat. Elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szírom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű, gyenge bőre. Vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, föld porával elkeverve.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

A 37. Zsoltárból választottam a mai reggel égét, a 37. Zsoltárnak a 8. versét. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodj, csak rosszra vinne. Hát ilyen egyszerű, mondhatnánk ezt így is. Szűnj meg a haragtól, harag, hagyd el heveskedésedet. Hát bizony sokszor hamarabb, hevesebben reagál az ember. Ne bosszankodjál! Na, ez a csendes nyugtalanság, csak úgy magában. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Miért adtuk azt a címet ennek a reggelnek, hogy szeresd a szeretteidet? És vajon, mert hogy ez egyáltalán kérdés, ezt is felvetettük. Hát a nevükben is benne van. Hát azért a szeretteink, mert őket szeretjük a legjobban. Micsoda bosszantó dolog, hogy egy ilyen címet adtunk ennek a mai reggelnek. Na talán pont azért, mert a legszorosabb kapcsolatainkat is védelmezni kell. Megőrizni azt a szépségét, azt a finomságát, ami talán éppen ez a legnagyobb veszély ezekben a kapcsolatokban, hogy aki otthon vagyok, az vagyok én igazán. És otthon olyan az ember, amilyen sehol másutt, nem? Tehát nem úgy van, hogy hazamegyek, és hát eddig jól viselkedtem, meg a buszon nem köszörültem túl hangosan a torkomat, meg nem beszéltem így, vagy amúgy a munkahelyem, vagy stb. Na de otthon végre, aztán elengedhetjük magunkat. Aki otthon vagyok, az vagyok igazán. És amikor az ember ezen gondolkodik, hogy harag, heveskedés vagy bosszankodás, akkor be kell valljuk őszintén, hogy ezt legtöbbször nem a munkahelyen tesszük, nem a számunkra vadidegen emberekkel szemben engedjük meg magunknak, hanem bizony az otthoni kapcsolatainkban. A John Gottmant gyakran idézzük így a különböző online alkalmakon, a házasság kutatót, ahogyan ő megfogalmazta, hogy ami hétköznapi otthoni kapcsolatainkban, házasságunkban, hiszen ez az ő témája, de mondhatnám azt, hogy a családunkban engedjük meg magunknak sokszor leginkább azt a fajta stílust, azt a haragot, bosszankodást vagy heveskedést, amit egyébként semmelyik másik emberi kapcsolatunkban nem engednénk meg magunknak. Gottman azt mondja, hogy már pedig egy kapcsolatnál, különösen egy házasságnál, hogyha a becsmérlés, a gúny, a beszólogatás vagy a szarkazmus megjelenik például a kommunikációnkban, bizony az a kapcsolat szabad esésben van. Ne felejtsük el, talán valami látványos vagy megfogható erkölcsileg kivetni való dolog nem történt még a kapcsolatban. Csak éppen mi van jelen? Harag, neheztelés, bosszankodás, és ennek a gyümölcsei, az a stílus, a gúny, a becsmérlés, az egymással szembeni tiszteletlenség, verbális erőszak, vagy érzelmi manipuláció. Amikor ez bizony jelen van, akkor azt mondta Gottman, az a kapcsolat szabad esésben van, de ne felejtsük el, hogy ez azért nem csak a házassági kapcsolatra igaz, ugyanezek a törvényszerűségek a generációk közötti kapcsolatokról, szülőgyermek, vagy a nagyszülő gyermek, unoka, vagy ezeket akár a szinteket átlépő kapcsolatokra is igaz. Ahogy Gottman idéz például egy mondatot, és itt most lehet, hogy egyes média szakemberek azt mondanák, hogy ezt végig ki kell sípolni, de én azért azt mondom, azt mondja a kedvesének az egyik, hogy elhoztad a ruhám a tisztítóból, de ebben már van egy olyan ingerültség, hogy mennyi ideje nem intézed azt, amit intézned kell. Jön is rá a válasz, mert érzi az ember a feszültséget benne, és ez azonnal őt is befeszíti. Dehogy, a te büdös cuccod, nem vagyok én a te cseléded. És Gottman ezt a nem túl irodalmi idézetet így folytatja, hát az nem, mert ha a cselédem lennél, legalább takarítani tudnál, és már folytatódik is a beszélgetés. És ez a kommunikáció viszi abba az irányba a kapcsolatot, ebben az esetben a házassági kapcsolatot, hogy bizony a szeretteimet kell a leginkább félteni tőlem, szeresd a szeretteidet. Ahogyan itt a Zsoltáros felhívta a figyelmünket, hogy harag, bosszankodás, heveskedés, mindaz, ami az emberben, szinte a világból is hazahozzuk magunkkal a feszültségeinket, milyen nagy tudomány az, hogy megtanuljuk becsukni a munkahely ajtaját, és azzal egyben becsukni azokat a problémákat, gondokat is, amik oda tartoznak. Milyen nehéz az, amikor aztán az ember home office-ban otthon éli meg a munkahelyi problémáit, és a belépő gyerek egyszer csak azt kapja, teljesen értetlenül áll a jelenség előtt, hogy rajta csattan az ostor azért a feszültségért, amit az apa, anya, vagy megint csak több generációs felállásokról is gondolkodhatunk, nem tudott megoldani. Márpedig az otthoni kudarc vagy győzelem, az a hozományunk, az a,
az a rakományunk, amivel kimegyünk az életben is. Nem csak hazaviszünk dolgokat, de amilyen heveskedéssel, haraggal vagy bosszankodással lépünk ki azután az életben a feladatok világába, ez fogja meghatározni az ottani magatartásunkat, az ottani viselkedésünket is. A jó házasságokban, mondja egy másik szakértő, Eliot Aronson, szociálpszichológus, a véleménykülönbség, az eltérő szokások, de még a dühös veszekedések is közelebb hozhatják egymáshoz a párt, mert ezáltal mindkét fél valami újat tanul, és kénytelen lesz felülvizsgálni az önmaga képességeiről vagy korlátairól alkotott feltevéseit. Majd így folytatja Aronson, ez nem mindig könnyű, zavarba ejtő, sőt fájdalmas lehet, ha lemondunk a hibáinkat leplező önigazolásról. És itt jutunk el a megoldásig. Mert azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy a közeli szeretett kapcsolatainkban ne lennének olykor nem csak hogy véleménykülönbségek, de akár veszekedések, vagy bármi olyasmi, ami azt mondhatjuk, hogy nem normál állapot. De hogy ezeknek az elfogadásával nem azt jelenti, hogy egyetértünk, és ez így lesz, jaj, de jó, senki ne hivatkozzon a ma reggeli 88-as reggeli Zsoltár éneklésre, hogy a János azt mondta, hogy a házasságban már pedig kellenek veszekedések. Azt mondja, hogy ha már megvannak, ha már megtörténtek, ezek segíthetnek felülvizsgálni, segíthetnek jobban szembesülni saját magunk korlátait, képességeinkkel szembesülni, bizonyos feltevéseinket kétségbe vonni önmagunk felől, és tanulni, a hibáinkból tanulni, hiszen ez a zavarbejtő vagy fájdalmas szembesülés tulajdonképpen azt a kérdést veti fel, hogy önigazolás, tehát akkor megmagyarázom, hogy de ő kezdte, de ő volt az, aki először, vagy pedig a hozzám legközelebb állókon keresztül azt mondhatnám, hogy a szeretet egyetemének az intenzív elvégzése az otthon van. Az nem a buszon, villamoson, munkahelyen, hanem az otthoni hétköznapokban van, amikor az ember a legintenzívebben, a leginkább megpróbálva az ő jellemében tanulja azt, hogy mit jelent szeretni. Mit jelent önigazolás helyett belátni. Mit jelent vitatkozva érvelés helyett bocsánatot kérni. Mit jelent megtanulni azt, hogy a belátás, a bocsánatkérés, a rendezés értékesebbé tesz téged. A belátás értékesebbé tesz. Ha van egy erős kapaszkodód, amiben kapaszkodva nem fél szembesülni azzal, hogy milyen területen van növekedési területen, akkor az ember ahelyett, hogy az önigazolásba menekülne, és csak jobban elmérgesíteni a helyzetet, oda tud menni, és tudja azt mondani, hogy bizony tanulságos volt ez a beszélgetés. Bizony lehet, hogy győztem az érvekben, és a végén beléd folytottam a szót. De azt hiszem, hogy ma egy olyan veszteséget és egy olyan vereséget kellett elszenvednem, ami nagyon tanulságos az én önismeretem szempontjából. Sajnálom, hogy ennek ilyen ára volt. Simone Weil, a 20. század közepén élt francia gondolkodó, talán filozófusnak is, vagy írónak is nevezik egyesek. Azt mondta, hogy az emberi lények közül csak azoknak a létét ismerjük el teljesen, akiket szeretünk. Amikor otthon megengedünk magunknak egy olyan haragot, egy olyan bosszankodást vagy heveskedést, amiből hiányzik a szeretet, olyankor bizony egy kicsit kétségbe vonjuk a létét annak a másik embernek. Nem véletlen, hogy mondják házaspárok beszélgetésen nekem, hogy amikor múltkor így beszélt, akkor azon gondolkodtam, János, azon gondolkodtam, hogy kellek én egyáltalán? Szükség van itt rám egyáltalán? Milyen megdöbbentő Simone Weilnek ez a mondata. Az emberi lények közül csak azoknak a létét ismerjük el teljesen, akiket szeretünk. Mennyire fontos, hogy ez a torta, a szeretett emberek tortája minél nagyobb legyen. Mennyire fontos, hogy tanuljuk, hogy megszívleljük azt, amire a Zsoltár is felhívja a figyelmünket. Hagyjad az Úrra azokat a dolgokat, amiket nem tudsz megoldani. Nem kell mindent lejátszani. Nem kell mindent a konfliktusokban is megvitatni, győzelemig vinni. Mert hát mégiscsak én vagyok az idősebb a családban. Hogy engedhetném meg? Hát mégiscsak én vagyok a férfi. Mi az, hogy egy nő nekem ellent mondjon? Mégiscsak én vagyok a szülő, nehogy már a gyerek. És persze ez társul a hevesség, az indulat, a neheztelés. Mennyire fontos, hogy a szeretet nem csinál presztízs kérdést a győzni akarásból. Azt kívánom, hogy növekedjünk a szeretetben, a szeretetteink között is.
hogy vigyázzunk ezekre a kapcsolataikra, mint kincsekre, mint értékekre, akár nagyszülőkről, akár gyerekekről van szó, akár a házas kapcsolatokról. Kérjük az Isten segítségét ehhez. Köszönjük, hogy velünk vagy, hogy megsegítesz. Bizony ezen a vizsgán sokszor elbuktunk már. És még csak azt sem akarjuk és tudjuk megígérni, nem azért, mert nem akarnánk, hanem mert nem bízunk magunkban, nem bízhatunk magunkban megígérni, hogy soha többet nem lesz ilyesmi. Jó atyánk, taníts inkább ehelyett minket, hogy ha megtörténik, ezeket úgy dolgozzuk fel, hogy az a feldolgozás, az a belátás csökkentse az esélyét, gyengítse az esélyét annak, hogy az újra és újra ismétlődve történik meg. Legyél velünk, erősíts így minket, és segíts, hogy otthon is tudjunk jól szeretni, otthon is tudjunk őszintén szívből szeretni, folyamatosan szeretni. Jézus nevében köszönjük, hogy tanítasz minket erre. Amen.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység televízió keresztútadását követik. Köszönöm, hogy a mai alkalommal újból velünk tartanak, és együtt tanulmányozunk. Arról a kérdéskörről ebben a negyedévben, most már utolsó alkalommal, hogy hogyan is mélyülhet a kapcsolatunk a jó Istennel. Egy negyedéven át ezt kutattuk, ezt a kérdést, és próbáltuk tanulmányozni, megérteni, és gyakorlatba ültetni. Nem csak itt az adás ideje alatt, hanem hiszem, hogy a hétköznapokban, amikor a mindennapi élet kihívásai között a Jóisten erejére támaszkodtunk, és ebben a mindennapos tevékenységünkben a Jóistenbe bízva haladtunk előre. A mai beszélgetésünknek a címe Irány az örökké valóság. És olvasom az alapigét, amely a János levele, első levele, harmadik fejezet, második versében így hangzik. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeimet, Harsán Otto Norbert lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Debrenti Árpád testvért, írót a Kémeri gyülekezet részéről. Köszönöm, hogy eljött és velünk van ezen a beszélgetésen.
3: Én is köszönöm a meghívást.
1: Ugye ebben a tanulmányban, amiben még ma is azt a gondolatot vizsgáljuk meg, hogy hogyan tud mélyülni a kapcsolatunk a Jóistennel, az örökkévalóság képe tárulkozik elénk. Mit jelent az örökkévalóság? Milyen lehet ott?
3: Egy kis könyvet kaptam ajándékba az egyik lelkipásztortól, és annak a kis könyvnek a címe A képzeleten túl. Ez foglalkozik a csillagrendszerrel, a tejúttal, a galaktikával, hogy mennyi Istennek, mennyi sok teremtett világa van, és minél nagyobb teleszkopokat és jobb eszközöket készítenek, hogy messzébb lássanak, annál több bolygót és tejútakat fedeznek fel a csillagászok. És úgy írja a kis könyv, és a címe is azt mondja, a képzeleten túl. Tehát még azon túl is van, amit belátnak, sőt, még el se tudjuk képzelni mindazt, amit Isten teremtett. Így van ez körülbelül azzal is, hogy mi az, amit Isten készített az őt szeretők számára. Pál apostol úgy fogalmazta meg, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi ész fel se tud fogni, amit Isten készített az őt szeretőknek. Tehát a képzeleten túl, amit Isten készített az őt szeretőknek.
2: És ugyanakkor úgy folytatja, hogy de nekünk a lélek kijelentette, és később azt írja, hogy mi ezt prédikáljuk is. Tehát vannak bizonyos dolgok, amikbe a Jóisten úgy látta jónak, hogy bepillantást adjon, úgy, ahogy a földi Kánaánba megengedte, hogy bepillantást kapjanak a kémek, ugyanúgy van ez az Isten igével is, a mennyei Kánaánról, Isten igében kinyilatkoztatásokat kapunk. És mindez a gyönyör és dicsőség felett az örökkévalóság egy örökkévaló kapcsolatot jelent a Jóistennel, ami igazából a valódi, tartós, lelki örömnek az útja, az alapja.
1: Talán ez a legfontosabb, amit említettél. Kapcsolatban lenni a Jóistennel, az ő jelenlétében lenni és élni, vele együtt elmélkedni, tőle tanulni. Mert az örökkévalóság az én szemléletem szerint az, amikor az Istennel lehetsz. És az örökkévalóság nem csak arról szól, hogy örökké élhet az ember, hogy nincs bűn, hogy arany utcákon sétálunk a jeruzsálemi fővárosban. Ezek mind olyan részletek, melyek fontosak amelyek ott vannak, és amelyek jelen kell legyenek az örökké valóságban, de ennél fontosabb az, hogy a Jóistennel együtt vagyunk, őt csodáljuk, és ez adja meg az örökké valóságot. A nagy kérdés az, hogyha az örökké valóságban ott vannak azok az elemek, amelyek nagyon, nagyon vonzóak számunkra, hogy nincs fájdalom, nincs betegség, nincs elmúlás, nincs halál, örök élet van, a Jóisten jelenlétét lehet élvezni, azt a szeretetet, ami lelkileg, fizikailag átjárja az embert és felemeli, akkor miért nem törekszik ez a világ, az emberiség? Olykor mi magunk is elgyengülünk. Miért nem törekszik ez a világ, hogy odajusson, és hogy ez legyen az egyedül legfontosabb célja az embernek, hogy az örökké valóságban együtt legyen a Jóistennel?
3: A hittel van a baj. Én úgy látom, hogy az általában, akik nem hisznek, azok nem készülnek, nem vágynak oda. És nem kell elfelejtsük azt, hogy nekünk egy hatalmas ellenséggel van ügyünk, nem test és vér ellen kell nekünk tusakodnunk, hanem a levegőbeli fejedelmemségek és hatalmasságok ellen, a sötétségnek világbírói ellen, és ez bukott fejedelem és az ő angyalai, akik erősebbek és bölcsebbek az embernél, csak a baj az, hogy rosszra használják. És hogyha nem vagyunk állandóan szoros kapcsolatban Istennel, akkor könnyen megtévezhetnek bennünket. Erre sok bizonyíték van Istennek igéjében, a Bibliában is. Ugye ott van Bőr Salamon. Elég milyen istenfélő volt, hűséges volt Istenhez, és mégis a sátán be tudta csapni. Sőt, még az ő apját, Dávidot is, ugye, volt, amikor becsapta, pedig Isten barátja volt, és hűséges volt Istenhez. De volt idő, amikor elengedte Isten karját, és becsapta. Tehát akkor lehetünk biztonságban, és akkor vágyhatunk, és készülhetünk igazán Isten országába, hogyha naponta szoros kapcsolatban vagyunk Istennel, Isten igének tanulmányozása és az imádság által.
2: Igen, egyesek nem is hisznek benne. És megtörténik az is, hogy azok is, akik hisznek, nem tudják, hogy szükséges, hogy felkészüljenek, erőfeszítéseket tegyenek, harcoljanak azért, hogy előkészítsék önmagukat arra a helyre, mert azt mondja Istennek igé, hogy oda semmilyen tisztártalan nem megy be. A másik dolog az, hogy mi természetünknél fogva testi emberek vagyunk, és a testi embernek lehet, hogy nem is tetszene az a mennyország, amit a Jóisten ajánl. Tehát ott nincs ivászat, nincs evészet, nincs szórakozás folyton, egy másfajta öröm van, egy sokkal nemesebb. Ott mindenki önzetlen, és egy önző személy ott nem is érezni jól magát. Úgyhogy lehet, hogy nem is tetszene a testi embernek az, amit a Jóisten ajánl. Ezen kívül ahhoz, hogy valaki testiből lelki ember legyen, és képes legyen egy olyan életet, egy olyan királyi mennyei életet élni ott, szükség van egy csodára. A testi embernek bolondság az, amit Istennek ígér, mond a mennyről. Mi az, hogy menj? Most, ami van, az kell a legszebbé, legjobbá tenni, és itt teremtjük meg a mennyországot. Úgyhogy ilyen szempontból van egy nagy hátulütője, és pedig sokszor áldozatba kerül. Jézus Krisztus nyilván elmondta azt, hogyha valaki le nem mond, akár a szeretteiről is, önmagáról, akkor nem mehet be az életbe, az örök életbe.
1: Említése került több ízben is az Istennel való kapcsolat, ennek fontossága, és az, hogy nyilván, hogy csak azok juthatunk oda, akiknek egy megváltozott életük van, akik vágyódunk valójában oda. De úgy, ahogy említettük többször is, a legértékesebb dolog az Istennel való találkozás. Itt ezen a földön fejlődik a kapcsolatunk a Jóistennel. Az egyre mélyülő kapcsolatunk a Jóistennel tanulmányunk keretében, az most a nagy kérdés. Hogyha az örökké valóságba elérkezünk, a Jóistennel találkozunk, mondhatjuk azt, hogy célba érkezik a Jóistennel való kapcsolatunk is, teljességre jut, megismerjük őt, amint van, és mindjárt aztán az alapigére is kitérünk. Mit jelent ez a találkozás? Akkor egy lezárult szakaszt tudhatunk magunk között az ismeret szempontjából. Mit tanít az íge erről? Mit tudunk a Jóisten kijelentése alapján?
2: A Jelenések könyve utolsó oldalán, a 22. fejezetben, ott Istennek ígéje leírja azt, hogy aki igaz, legyen igaz ezután is. És itt ez a dikaiosune görög szó, ami fedhetetlenséget vagy megigazult állapotot jelent, gyakorlatilag ez fokozódik és folytatódik. Tehát nem áll meg itt a földi életben, aki szent, az szenteltessék meg ezután is. Tehát egy folyamatról beszélünk, ami gyakorlatilag a következő versben, a 12. versben, ez a 12. vers segít nekünk megérteni azt, hogy ez Jézus Krisztus eljövetele után is. Mert a 12. versben arról van szó, hogy íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek kinek-kinek, amint az ő cselekedete lesz. Tehát ebben a kontextusban az Isten ígé elmondja azt, hogy a kapcsolatunk, ugye a megszentelődés is, az Istennel való kapcsolatnak az egyik velős része. Azt mondja, hogy az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök, mondja Ezékiel könyve 20. fejezete. És ilyen szempontból a kapcsolatunk is növekedni fog, úgyhogy a teljesség, vagyis a tökéletesség, ahogy mi szoktuk mondani, az is egy folyamat. A Szemelvények 3. kötet 105. oldalán azt olvassuk, hogy nem egy pillanat alatt éritek el a tökéletességet, a megszentelődés élethosszig tartó folyamat, ez a Földön. És a Krisztus példázatai 153. oldalán azt olvassuk, hogy a mennyben is állandóan fejlődni fogunk. Tehát az Istennel való kapcsolatunk is mélyül, szebbül. Akkor, amikor valakivel személyesen találkozunk, teljesen más, mint az, akit úgy szeretünk, noha nem láttuk őt, hiszünk benne, pedig nem látjuk őt. Tehát Istennél mindig több van a kapcsolat szempontjából is.
3: Ebben az életben nem érünk el soha az ismeretnek a csúcspontjára, amikor azt mondhatjuk, hogy mindent tudunk, mindent ismerünk, hiszen jó pátriárka azt mondta Istenről a 4. fejezetében, azt mondja, hogy az Isten mélységét elérheted-e? A mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-e? Mint magasabb az ég a földnél, aképpen magasabbak Istennek útai a mi útainknál, és gondolatai az ő gondolatainál. Tehát Istennek a bölcsességére soha nem tudunk eljutni teljes mértékben, és mindig van mit tanulni, mindig lesz mit tanulni, sőt az örökké valóságon át mindig tanulni fogunk Istentől. Tehát nem fogunk eljutni soha a csúcspontra, hogy nincs mit tanulni, és nem lesz unalmas az örökké valóság, mert mindig újabb és újabb dolgokat tár fel Isten az ő gyermekeinek, és újabb ismeretekre fogunk jutni.
1: Köszönöm, hogy különbséget tettünk a hatalmas örökkévaló Isten és a teremtményi minőség között. Hogy mi teremtmények, ha legyünk emberek, angyalok, sohasem érjük utol a hatalmas Istent, hanem mindig csak tanulunk tőle, és ez egy örökkévalóságon át így tud haladni. Azt mondja János apostol, igaz, az alapigében olvastunk erről, hogy most Isten gyermekei vagyunk, és végül hozzá hasonlókká leszünk. Hogyan lehet elérni ezt a hasonlóságot? Mit jelent ez a hasonlóság? Miben leszünk hozzá hasonlóak, vagy már most is részben hasonlóak vagyunk?
3: Hát nekünk úgy tudunk eljutni a hozzávaló hasonlóságra, ha őtet szemléljük. És ezt az ígén keresztül tudjuk megtenni, tehát Jézust minden nap egy csendes órán keresztül, az ő ígéjén keresztül,

0: Istenek igéje arra tanít bennünket, hogy az Úr Jézus eljövetelekor, amikor a riadóval, arkangyal szózatával felkelti a halottakat, akkor egy megdicsőült, halhatatlan testet fogunk kapni, és az test lesz, nem csak egy levegő, egy szellem, hanem hozzá hasonló test. És Jézus, amikor feltámadt és megjelent ott a tanítványainak, először Tamás nem volt ottan, de mikor másodszor, amikor összegyűltek, akkor már Tamás is ott volt, és azt mondta, hogy ő nem hiszi, hogy Jézus volt az, akivel találkoztak, hanem csak ha belebocsátja ujját az ő oldalába, a szegek helyre. És akkor Jézus megjelent nekik újból, és akkor Tamásnak azt mondja, Tamás azt mondja, jöjj és bocsáss bele a te ujjadat a szegek helyére. És azt mondja, ne légy hitetlen, hanem hívő. Boldogok, akik nem láttak engem, és mégis hisznek. Tehát olyan hozzá hasonló testet fogunk kapni, és Jézus azt is mondta az alkalommal, hogy van-e valami ennivalótok itten? Adjatok valami ennivalót. És akkor adtak neki egy darab sült halat, és Jézus megette. Tehát hozzá hasonló test, tehát ami halhatatlan, megdicsőült test. Mert ez a test és vér nem örökölheti Istennek országát, ez a halandó, bűnös test. De a feltámadás után halhatatlan testet kapunk, amely az Úr Jézus testéhez hasonló lesz.
1: Igen, ez a görög fanéró szó, ami azt jelenti, hogy nyilvánvaló, így fordítja le Károli Gáspár. Ez egy olyan szó, ami bemutatja azt, hogy igazából akkor teljesedik ki, akkor fogjuk meglátni Istent, amint van. Tehát Jézus Krisztus földre jött, testet öltött, de az ő istenségét az emberi burkolta. Jelenleg mi is, ha bár azt mondja, hogy Isten fiai vagyunk már, Jézus elmondja a János Evangélium első fejezetében, hogy akik befogadták őt és hittek benne, azoknak megadta, hogy Istennek fiai legyenek. Ennek ellenére mi még nem vagyunk olyanok, mint ő. Az Úr Jézus Krisztusnak is látták az ő dicsőségének megvillanásait. Azt mondja, láttuk az ő dicsőségét, de nem látták őt eljönni királyként az ő dicsőségében, és ezért mondja azt, hogy amikor mi ezt meg fogjuk látni, olyanok leszünk, mint ő, mert bekövetkezik az, amiről Árpád testvér beszélt, hogy mi is átváltozunk, első Tessalonikai levél 4. fejezet szerint, mi is átváltozunk egy szempillantás alatt, vagy 1 Korintus 15 szerint, ott azt mondja, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságba változik, romolhatatlanságot ölt, és ilyen szempontból akkor olyanok leszünk, mint ő. Mi most Isten gyermekei vagyunk, de akkor fogjuk meglátni azt az igazi dicsőséget, amit a bűnösök se láttak, nem is hittek benne, de Jézus megígérte még azoknak is, akik keresztre feszítik, hogy meg fogják őt látni, amint van, tehát eljönni az ő dicsőségében. Úgyhogy ilyen szempontból a tanítványok csak miniatűrben a megdicsőülés hegyén látták azt, Jézus megígérte nekik, hogy vannak itt olyan emberek, akik nem látnak halált, addig, ameddig meg nem látják az Istennek fiát eljönni az ő dicsőségében, mondja Máté 16:28. A 17. fejezet pedig azzal nyit, és azzal magyarázza, innen tudjuk, hogy a mennyek országának akkor történt meg ez a jelenete, és azok, akik ott voltak, az a 4 tanítvány, meglátták Jézus Krisztust, amint van az ő dicsőségében, mert a 17. fejezet ezzel nyit a megdicsőülés hegye jelenetével. Úgyhogy amikor az Úr Jézus Krisztus eljön, most noha a világ nem ismer minket, nem látja azt, hogy mi hitáltal Krisztussal élünk, nekünk van egy szoros kapcsolatunk, akkor külsőleg is meg fog ez látszani.
2: Amen, erre csak ennyit tudunk mondani. És azt, hogy ez a jövőbeli esemény akkor lesz, mi van ma? Az örökké valóság még nem a miénk, most a mában hogyan éljük a mindennapjainkat, és olvasom a Péter közönséges első, a 4. fejezet 7. versét, a vége pedig mindennek közel van, annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Tehát közel van az örökké valóság, mit kell addig tegyünk a mában, hogyan kell éljük a mindennapjainkat?
0: Nem tétlenül várakozni, hogy közel van az Úr Jézus eljövetele, mert

0: Istennek igéje ezt tanítja, hogy közel van, és mivel, hogy közel van, akkor tétlenül várakozni, hanem munkával kell dolgozni, a mindennapi kenyerünket meg kell keressük, azért is kell dolgozzunk, csak mindig az első helyre kell tegyük az örökké valóságot, Istennek országát, úgy, ahogy mondja Istennek ígéje, hogy keressétek először Istennek országát és az igazságát, és a többiek mind megadatnak néktek. Tehát nyugodtan várni, és hitszemünkkel arra tekinteni, és várni, és készülni az Úrral való találkozásra.
1: Említette azt, hogy hittel várni, de tevékenynek lenni. Hogyan is fogalmazza ezt az íge, hogy milyen szélsőségbe esik az ember? És olvasom a Jakab apostol 4. fejezetéből, a 13. verstől az ige verseket. Nosza, immár ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk, akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, im ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni. Milyen az ember gyarlóságában, és mit jelent ma a mában élni, és készülni az örökké valóságra?
2: Az ige fellebbenti a fájtlat a valódi valóságról, mert a nagy valóság az, hogy léteznek angyalok, bukottak is, nem is, és ezt csak hitáltal lehet látni. A jövőt a problémákon túl hitáltal kell és lehet látni. Éppen ezért azok is, akik a mának élnek, carpe diem, élvezd a pillanatot, azoknak is tudniuk kell, hogy ezt az időt, amit ők erre használnak fel, ezt céllal adja a jó Isten. És pedig, hogy felkészüljünk, úgy, ahogy a pusztai vándorlás felkészítette Izrael népét a Kánaánban való életre, ugyanígy ez a földi életnek ez az egyik legerősebb célja. Tehát, ha valaki értelmet keres az életben, az az egyik legerősebb értelme, hogy felkészüljünk egy örökké valóságon át a jó Istennel élni. Éppen ezért Péter elmondja azt, hogy hogyan, vagy mit tegyünk mi most. Azt mondja, hogy milyennek kellene lennetek, tudván, hogy eljön az Úr Jézus Krisztus szent életben és kegyességben. Tehát a szent élet, az az ige által megszentelt élet, ami felkészít minket a mennyek országára, és a kegyesség az nem más, mint az az élet, amelyben Istennek ígét megvalósítjuk, és megmutatjuk, hogy ezáltal is szeretjük a jó Istent. Tehát egy folytonos kapcsolatban, ugyanúgy, mint Énok, élni már most. Ugye, ahogy a leckénk is mondja, a mi életünk rövid, és erről szól az a Jakabi idézett ige, hogy micsoda a ti életetek, bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután eltűnik. Éppen ezért kellene elmélyítenünk teljesen a kapcsolatunkat, és megerősítenünk, mert ez a kapcsolat, ez csak egyszerűen folytatódni fog a mennyek országában, ahol csak a körülmények változnak meg. Tehát a mennyország a szívünkben itt kezdődik, most. És ha nincs meg ez a kapcsolat, ott sem lesz.
1: Igaz, az alapigében azt olvastuk, hogy majd meglátjuk őt, amint van. Ma miért nem láthatjuk meg nem csak az Úr Jézus Krisztust, hanem az Atya Istent úgy, amint van. Ugye Jézus Krisztussal való találkozásunkkor itt a Földön az emberek Jézust az ő testet öltött formájában láthatta meg, nem teljes isteni dicsőségében. Mi az oka annak, hogy nem láthatjuk az Istent ma úgy, amint van? Mit tehetnénk azért, hogy meglássuk?
0: Hát, halandó ember nem láthatja meg Istent az ő dicsőségében, mert Istennek jelenléte megemésztő tűz a bűn és a bűnös ember számára. Tehát nem láthatjuk még élve, csak hogyha az Úr Jézus el fog jönni, mint ahogy megígérte, és a halandó test átváltozik, halhatatlanságot ölt magára, akkor ugyanúgy megláthatjuk, mint ahogyan látta Ádám, Éva a bukás előtt. És
2: a hívő ember most is láthatja őt hitáltal, azt mondja, hogy most tükör által homályosan látjuk. Tehát az ige a hitnek az alapja. Az ige nekünk kinyilatkozhatja a Jóistent, sőt, még a hitetlen ember is láthatja a Jóistent, azt mondja a Róma 1-ben, hogy ő megláttatik azokban a dolgokban, amiket ő alkotott. Tehát menthetetlenek, hogyha nem látják a láthatatlan Istent, mert az ő láthatatlansága megláttatik. Csak hogy úgy, ahogy Árpád testvér is említette, mi az ő dicsőségében nem láthatjuk meg őt, mert azonnal elpusztulnánk, és ezért a jó Isten kegyelmes, és sokszor sötétségbe, nehézségekbe öltözik azért, hogy tapasztaljuk meg, hogy ott van mellettünk a legnehezebb pillanatban is.
1: Na most az Istennel való találkozásunk, igaz, feltámadásunk vagy átváltozásunk alkalmával megtörténik. Nem térünk ki most erre a páli igei részre, ahol ezt a csodálatos eseményt mutatja be az ige, hanem inkább szeretnék arról egy gondolatot megbeszélni, hogy milyen állapotba kerül, jut az Isten népe, hogyan nevezi ezt az apostol, János apostol, 21. fejezet, a Jelenések könyve 21. fejezet 9-10. Verseiben úgy olvassuk, és jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szólanékem mondván, jer, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nekem azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Szeretném, hogy beazonosítanánk itt azokat a gyönyörű jelképeket, hiszen itt szó van a bárányról, a bárány feleségéről, a mennyasszonyról, a Szentvárosról, Jeruzsálemről, amely az Istentől száll alá. Milyen minőségbe jut, kerül Isten népe az Istennel való találkozás alkalmával Isten elé?
0: A bárány feleségének nevezi Istennek ígéje az új Jeruzsálemet is, és más helyt pedig Isten gyermekeit, akit üdvözölnek, azokat is a bárány feleségének nevezi. És az új Jeruzsálemről a Jelenések könyvének a 21. fejezete ír, amikor Jánost az lélekben felvitte az új egy magas helyre, ahogy olvastad is, és megmutatta neki az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá. Tehát ez úgy, ahogy írja Istennek ígé, az valóságosan az új Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem leszáll erre a földre, és Isten maga is vele leszáll erre a földre, és Isten sátora itt lesz az emberek között, és Isten megkülönböztetett szeretetben és kiváltságban részesíti a föld lakóit, vagyis a megváltott lakókat. Itt lesz Isten sátora az emberekkel, ebben az új Jeruzsálemben. Mert Isten az emberért áldozott a legtöbbet. Az angyalok nem buktak el, nem kellett életét adja, hogy megváltsa őket. Az ember az, akiért nagy árat fizetett Isten, az ő életét adta, hogy visszaváltson bennünket az ellenség kezéből. És ezért Isten így döntött, hogy az ő sátora itt lesz az új Jeruzsálemben. Tehát a bárány feleségének, mennyasszonyának nevezi az új Jeruzsálemet is, de ugyanakkor más helyen az ő megváltott gyermekeit nevezi az ő mennyasszonyának, akiért jön, mint a sok millió angyalokkal, mint nászmenet kísérik az angyalok, hogy az ő mennyasszonyát magához vegye, hogy vele legyen egy örökké valóságon át.
2: Igen, a Nagy Küzelem című könyv feltár egy érdekes problémát, és azt mondja, hogy ott az angyal az új Jeruzsálemet nevezi meg a bárány mennyasszonyának, tehát az Istennek egyháza nem lehet a mennyasszony, hanem ők a vendégek. Azonban a valóság az, hogy például a Jelenések könyve, és ugyanott abban a fejezetben tárgyalja a profétaság lelke azt, hogy gyakorlatilag van két fázisa ennek a mennyegzőnek. Az egyik fázisa az, amikor a vőlegény elmegy az atyaházához, és kikéri a mennyasszonyt. Na már most a Bibliában a mennyasszony az az Istennek egyháza, vagyis azok, akik üdvözülendők, van egy látható és egy láthatatlan, stb. Nem térek bele ezekbe a részletekbe, hanem a legfontosabb gondolat itt az, hogy a szűzekből, az öt szűzből lesz a mennyasszony, igen, a feleség. Abban a példázatban hiányzik a mennyasszony, tehát nincs nem jelenik meg, és éppen ez a lényege, hogy az Úr Jézus Krisztus az atyai házhoz megy, úgy, mint Dániel 7-ben, hogy menjen az öregkorúhoz, hogy kérje ki az ő mennyasszonyát. Tehát a vizsgálati ítéletnek pontosan ez a célja, hogy azokból, akik elhívottak, választottak legyenek. A mennyasszony fogalom, vagyis a bárány felesége, úgy, ahogy megjelenik a jelenések könyvében, azt jelenti, hogy Jézus Krisztus és az ő egyháza örökkévalóságon át kapcsolatban lesz, és ezért használja ezt a jelképet. Azonban, ha megnézzük a jelenések könyve 21. fejezetét, ott mielőtt beszélne erről, hogy az új Jeruzsálem a mennyasszony, érdekes módon azt mondja, hogy, és itt meg kell figyelni azt, hogy hallám és látám, John Paulin egy híres adventista teológus, ő beszél ennek a fontosságáról, mert ugyanaz a csoport. És hogy azt mondja az első versben, és látték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, jelen is 21. fejezetéből olvasok, és a tenger többé nem vala, és én, János, látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, mely az Istentől szálla alá a mennyből előkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony, és hallék nagy szózatot, amely azt mondja vala az égből, ími az Istennek sátora az emberekkel van. Tehát az új Jeruzsálem jelképe az Isten népének, akinek joga van bemenni a kapukon a városba, mert ha nem, akkor jelenés 19-ben van egy olyan, hogy örüljünk és örvendezzünk a 7. versben, adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát és adatot annak, hogy felöltözik tiszta és ragyogó fehér gyorsba. Az új Jeruzsálem, amelyik egy kocka méretű város, az nem öltözik fehérbe. Tehát nem, Jézus Krisztus nem egy várat akar elvenni feleségül, hanem a jó Isten szeretné, hogy szövetségben legyen az ő népével, ezért mindig az ígébe újból és újból feljön ez a gondolat, hogy örök szövetséget kötök. Mert ő az ő népével szeretne egy örökkévalóságon át élni, csak hogy a meghívottakból lesznek a választottak.
1: Köszönöm ezt a nagyon érthető, logikus magyarázatot, ami rávilágított arra, hogy mi képezhetjük és képeznünk kell Isten népét, a mennyasszonyt, és milyen átalakuláson, milyen változáson megyünk át, amit Jézus Krisztus végez át és végez el az életünkbe. Két ige verset szeretnék olvasni, az Ézsaiás könyve 25. fejezet 8. verséből és Jelenés 7.17-ből, a vőlegénynek, a báránynak, Jézus Krisztusnak csodálatos munkáját, amit röviden, hogyha értékelhetnénk, vagy kiemelhetnénk esetleg egy-egy gondolatot, amit fontosnak találunk. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Mit jelentenek ezek a szavak számunkra, az üdvözültek számára? Rövid gondolatokba, hogyha megfogalmazhatnánk, kérem.
2: Az Úr Jézus Krisztus eljövetele minden problémának a megoldása arra, amit a bűn okozott, beleértve a szenvedést, a halált, a fájdalmat, a betegséget, és így tovább. Éppen ezért a felnőtt emberek különlegesen azért várják az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, akik legalábbis hisznek ebben. Mert ez minden problémának a megoldása. Amikor az Úr Jézus Krisztus eljön, és az ő uralma elkezdődik, amikor átveszi az ő népét, elkezd uralkodni mindenféle szinten, már elkezd a mostani életünkben is a mi Urunk lenni, mert így imádkozzuk a mi atyánkban is, hogy legyen meg, jöjjön el a te országod, legyen meg az akaratod, mind a mennyben, úgy a földön is. De amikor eljön az Úr Jézus Krisztus, akkor minden körülményt megváltoztat. Nem lesz több egy gyász, nem lesz fájdalom, letöröl minden könnyet. És olyan szép, hogy ez a gondolat a jelenések könyvében ott jelenik meg, amikor Jézus Krisztus elvezére az életvizének forrására. Ott minden kérdés, minden nehézség, minden lelki probléma, trauma, válaszra talál a miértek. Mert szükségünk van, hogy a mi szívünk teljesen begyógyuljon, azok a hegek teljesen begyógyuljanak, és az Úr Jézus Krisztus lesz az, aki ott majd elmagyarázza ezeket a nehézségeket, és azt mondja, hogy letöröl minden könnyet az ő arcukról.
1: Azt olvassuk a Jelenések 22:17-ben, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Mit jelent ez a meghívás ma számunkra és mindenki számára? Mindenki számára szól? Mit jelent azt, hogy ingyen és jönni lehet?
0: Az üdvösség ingyen kegyelemből van, azt nem lehet lefizetni, akármennyit teszünk, cselekszünk, áldozunk, dolgozunk Isten ügyőjét és a megmentés munkájában az emberekért. Soha nem tudjuk lefizetni az üdvösséget, az ingyen kegyelemből van. Bármit teszünk, azt tőle kaptunk. Ha anyagiakat áldozunk az Úr munkájára, azt tőle kaptuk. Hogyha erőnkkel munkálkodunk az emberekért, vagy Isten ügyéért, azt az erőt is tőle kaptunk. Tehát azt nem lehet lefizetni, hanem, ahogy mondja Pál apostol is ott a romabeliekhez írott levelében, azt mondja, ha a testemet a tűzre adom is, tehát bármit is teszek, azzal nem tudom lefizetni az üdvösséget, hanem az üdvösség az ingyen kegyelemből van, és Isten mindenkinek felkínálja azt ingyen, hogyha a feltétel az, hogy higgyünk, fogadjuk el, és legyünk hálásak érte.
2: Az Úr Jézus Krisztus valóban mindent megtett azért, hogy mi üdvözüljünk, és mégsem fog mindenki üdvözülni. Hiába mondja azt, hogy Uram, Uram, hanem azt mondja, aki cselekszi az én atyámnak akaratát. A lehetőség mindenkinek megvan. Mindenki elhívott, mindenkit hív a jó Isten. De azt mondja, sokan vannak az elhívottak, és nincs olyan ember, akit ne hívna a jó Isten. Mégis kevesen vannak a választottak. Kevesen válaszolnak erre a hívásra. Kevesen kezdenek el közreműködni a jó Istennel. És éppen ezért ez a szöveg, hogy a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, az Istennek szent lelke a látható egyházon keresztül azt a felhívást adja, hogy gyere, jövel, mindenkinek, és ez tényleg mindenkinek szól, bárkinek, aki szeretne a jó Istennel egy örökkévalóságot leélni. A probléma az, hogy sokan nem számolnak az örökkévalósággal. Számolnak egy évre, 10 évre, 20 évre, de nem számolnak az örökkévalósággal, és így kiveszik az életükből az Istennel való kapcsolatot, az örökkévalóság lehetőségét, és hogyha közömbösek maradnak ekkora üdvösség mellett, mi lesz velük? Ezt kérdi a zsidókhoz írt levélben Pál apostol. A Jóisten mindenkit hív, de a kérdés az, hogy ki az, aki válaszolni fog.
1: Köszönöm a válaszokat, és köszönöm, hogy ezt az adásidőt együtt eltölthettük. Az Istennel való egyre mélyülő kapcsolatunkról beszélgettünk, hogy mit jelent ez az örökkévalóság szempontjából. Isten áldását kívánom mindannyiunk számára. Amen.
2: Amen, úgy legyen.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Azt gondolom, hogy azt az igei szakaszt olvasom fel ennek a beszélgetés sorozatnak a végén, amely az egyre mélyülő kapcsolatunkban a Jóistennel egy olyan helyzetet, egy olyan szituációt hoz, amiben elváltozunk, amely megmagyarázza, hogy hogyan lesz ez az elváltozás, ez az átváltozás, ez a más életbe való átlépés, legyünk bár élők, vagy azok, akik eltávoztak az élők sorából. Pál apostol így fogalmazza a Tesszalonikabeliekhez írott első levél 4. fejezet 13. versétől. Nem akarom tovább, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által, ő vele együtt. Mert azt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradtunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. És mondja az apostol, annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Kívánom ezt mindannyiunk számára. Legyünk bár életben, vagy az Úrban eltávozottak, találkozzunk az Úr Jézus Krisztussal. És az egyremélyülő kapcsolatunknak legyen ez a gyümölcse, az Istennel való találkozásnak, mindennapi találkozásnak, az örökké valóságban való folytatása. Köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a beszélgetésen. A következőkben meghívom önöket egy énekszám meghallgatására, és a rendszeres bibliaolvasásból feltárt kérdéseket szeretnénk megbeszélni és megválaszolni. Várom önöket ezekre a pillanatokra is a következőkben.

0: Nagy örömmel üdvözlöm a kedves tévénézőket. Újra leérkeztünk a megszokott naponkénti tanulmányozás kérdéseihez. A Biblia részek, amelyből tanulmányoztunk, azok nem mások voltak, mint Nehémiás könyvéből a 11. fejezettől egészen a következő könyv, Eszter könyve 4. fejezetéig, valamint Ellen White az Étrend és táplálkozás című könyv 20. fejezete. Kezdjünk is bele, az első kérdés így hangzik. Mit adott meg Izrael Zorobábel és Nehémiás napjaiban? Nehémiás könyvéhez nyitnám ki az igét, a 11. fejezet 2. verséhez. Így szól az ige, és álda a nép mindazon férfiakat, akik önkéntesen vállalkozanak arra, hogy Jeruzsálemben lakoznak. Az ige szerint, korábbi ige szerint 10 emberből egy ment fel Jeruzsálembe, és ez a szakasz kiemeli az önkéntes szolgálat fontosságát, és az Isten munkájába való tudatos bekapcsolódást. Ha így teszünk, ahogy látjuk, a nép megáldotta mindazokat, akik önként vállalkoztak erre, és persze Isten szemében is ez egy csodálatos dolog, akik vállalkoznak Isten munkájára önkéntesen. A második kérdés, mit parancsolt Ahasvérus király háza minden gondviselőinek? Itt átmenjünk az Eszter könyvéhez. Az Eszter könyvében a 4., a 3. fejezet 2. versét olvasnám, amely így szól. És a király minden szolgái, akik a király kapujában valának, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert úgy parancsolta meg néki a király, de Márdokeus nem hajtott térdet és nem borult le. Tehát a király parancsa az az volt, hogy mindenki, minden szolgája a parancs szerint térdet hajtson Hámán előtt, tehát egy imádati kérdés vetődött fel, de Márdokeus, ő nem hajtott térdet Hámán előtt, ő csak az igaz Istent határoztál, hogy imádja. Harmadik kérdés. Hogyan jellemezte Hámán Izrael népét az Ahasvérus király előtt? Eszter könyvén a 3. fejezet 8. verséhez térve. Így szól az ige, és mondta Hámán Ahasvérus királynak. Van egy nép, elszóró és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Itt Hámán buszítja és érvel a Ahasvérus király előtt a zsidó nép miatt, és egy olyan népnek írja le őket, egy torz, negatív képet fest róluk, és arra buzítja a királyt, hogy nem hagyhatja őket úgy, hogy nem engedelmeskednek a királynak, tehát valamit tenni kell ez ellen. Mindig lesznek ilyen ellenszegülők, akik Isten népének a kárát keresik, akár csak egy másik tanulmányban, Szamballat és Tóbiás, de azonban az Isten gondoskodik, és Hámán terve nem valósul meg. Negyedik kérdés, mennyi ideje nem hívatta magához a király Esztert? A 4. fejezet Eszter könyvében 14. versben a következőket írja. A király minden szolga és a király tartományok népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék. Kivévén, akire a király aranypálcát kinyújtja, az él, én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek már 30 napja, mondja Eszter királyné. Tehát 30 nap telt el, Eszter helyzete bizonytalan volt, mert a király közvetlen hívása nélkül ment be hozzá, életét kockáztatva, és azért tette mindezt, hogy az ő népe, Izrael, zsidó nép érdekében tegye meg. Hát sokszor az Isten emberhez életüket is kockáztatják az Isten ügyének érdekében. 5. egyben utolsó kérdés, mire hatnak először a fűszerek, és mit pusztítanak el végül? Ellen White-nak az Étrend és táplálkozás című könyvét tanulmányozva a 20. fejezetben. Itt először szeretném tisztelni, hogy milyen fűszerekre utal. Itt az élénk a csípős, erős fűszerekre, mint például mustár, bors, más egyéb csípős fűszerek, savanyúságok, vagy ecet és erősen fűszerezett ételek. És azt mondja Ellen White, hogy ezek a fűszerek először az ízelő idegekre hatnak, serkentik és izgatják az étvágyat, majd később az emésztőrendszert ingerlik, végül károsítják és gyengítik a szervezetet, lerombolva az egészséget. Tehát a hangsúly azon van, hogy kezdetben kellemesnek tűnik, de hosszú távon romboló hatások lehetnek az ilyen fűszerek, ha nem megfelelő mértékben, és nem megfelelően használjuk őket. Kedves tévénézők, ezek voltak a tanulmányozó kérdések. és a rájuk talált válaszok. Köszönöm, hogy velem tartottak. Várjuk a következő negyedévi tanulmányt és az azokban rejlő kérdéseket, amelyre hasonlóan válaszokat fogunk találni. Addig is a viszontlátásra, az Isten áldja Önöket.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ezzel az alkalommal zártuk az elmúlt negyedévi tanulmányunknak a beszélgetéseit, amelyben arról elmélkedtünk, hogy hogyan is mélyíthetjük el a kapcsolatunkat a Jóistennel. Egy hét múlva egy új tanulmánysorozatot kezdünk el. Pál két leveléről fogunk elmélkedni egy teljes negyedéven át, a korintusi első és második levelekről. Szeretettel várom Önöket a következő beszélgetés sorozatra is. A viszontlátásra!

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

0: Keresel, nem találsz, vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, amint azt adásunk bevezetőiben is beharangoztuk, Lépések az igazság útján cím adásunkkal jelentkezünk. Ezen belül is itt van a stúdió vendégünk, ami kedves állandó stúdió vendégünk, Timis Balázsi Sándor lelkész. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr.
2: Köszönöm az üdvözlő szavakat. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatót, és természetesen a szerkesztőség dolgozóit.
1: Emlékeztetjük kedves hallgatóinkat arra, hogy adásunkkal együtt és egy időben egy pályázatot is meghirdetünk. Mindazok, akik 3 adáson keresztül lejegyzik az adásokban elhangzó igeversek helyét, és azt a Bibliából kimásolva nekünk visszaküldik, értékes könyvjutalomban részesülnek. Amiről tehát szó van, amit tehát tenniük kell, hallgassanak meg legalább 3 adást, az igeversek helyeit jegyezzék le, majd a szöveget a Bibliából kimásolva egy borítékban küldjék el a következő címre: Reménység hangja rádió Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489 Kolozsvár. Megismételjük: Reménység hangja rádió Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489 Kolozsvár. Krisztusi jövendőlések című beszélgetés sorozatunknak átfogó mottója a zsidókhoz írott levél első fejezet első és második verse. Minek után az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Beszélgetés sorozatunk harmadik részéhez érkeztünk a mai napon. Ennek a harmadik beszélgetésnek a címe az utolsó idők társadalmi, politikai vonatkozású eseményei. Ezt a beszélgetést is 2 igehely vezeti be, az egyik ige a Timóteushoz írott második levél, 3. fejezetének 1-től 4-ig terjedő versei. Ismétlem, Timóteushoz írott 2. levél, 3. fejezet, 1-től 4-ig terjedő versek. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. A másik igehely, Jakab levele 5. fejezet, 1-től 9-ig terjedő versek. Ismétlem, Jakab 5, 1-től 9-ig. Nósza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitok molyette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Dőzsöltetek-e földön, és dobzódtatok? Szívetek legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, nem áll ellent néktek. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrök az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrök, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek, ímé a bíró az ajtó előtt áll. Az előző két proféciai leckénk után megtudhatnánk-e, hogy a nagy kozmikus természeti jelenségeket követően a krisztusi jövendőlések fényözőne milyen univerzális jerekle derít fényt és szolgáltat eligazító tanítást az igazság útján lépéseket próbálgatók számára.
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, úgy, amint szerkesztőnk beharangozta éjek az ő szavaival, elérkeztünk a természeti jelek felsorakoztatása után, ami az Úr Jézus közeli eljövetelére mutatnak, elérkeztünk az utolsó idők társadalmi, politikai vonatkozású eseményeinek taglalásához. Mielőtt még belevágnánk mai témánkba, annyira szeretem üdvözítő Krisztusunknak ezt a gyönyörű hasonlatát, miután elmondja és felsorakoztatja eljövetelét megelőző jeleket, felhívja tanítványainak, minden idők tanítványainak figyelmét, hogy emeljétek fel fejeteket, és lássátok meg. Na most annyira tetszik ez a krisztusi felhívás, hogy bátorkodom még egyszer a kedves rádióhallgató figyelmébe ajánlani, de aktualizálva. Ha aktualizálnám Krisztus szavait, most azt üzenném még egyszer a kolozsvári és környékén élő rádió közelben ülő keresztény testvéreimnek. Kolozsváriak, Brétfű és Kerekdomb gyümölcsöseinek lakói, nézzetek csak fel gyümölcsfáitokra. Mi csodálatosan szépek a tavaszi virágbomlás idején. Nézzétek csak a virágba borult gyümölcsösöket, gyümölcsligeteket, melyek ünnepi szózatban hirdetik, hogy közel van a nyár. Kedveseim, ti a címzettek, brétfűjek, kerekdombiak, sokkal inkább, mint a beton rengeteg lakói, megérthetitek, hogy Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele mi ígéretesen közel van. Ha nem másból, csak az elmúlt napokban elétek tárult, virágba borult gyümölcsösökbe gyönyörködve. Tudjátok, hogy közel van a nyár. Még egy kevés, nagyon kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és az ő jutalma vele van, hogy számotokra átadja az ajándékot. Kedveseim, a természeti jelek felvonultatása után meghívlak, gyertek, tekintsünk be az utolsó idők társadalmi, politikai vonatkozású eseményeibe, mint az Úr Jézus eljövetelét megelőző jelekre. Társadalmi jel egy a gyülekezetekben végbe menő jelenség. A minap beszéltem valakivel, aki aggodalmaskodva mondotta, ahogy kinéz a gyülekezetünk, félek, hogy 10 év múlva üres lesz a földszint, ahol csak özvegy emberek, özvegy asszonyok ülnek, családtalanok. Nincs szaporulat. Ez is egy nagyon beszélő jel, amely felszínre hozza azt a közönyt, ahogyan a jelekhez és ezen túlmenően az Úr Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléhez viszonyulnak az emberek. Azokkal a mennyei jelekkel kapcsolatban, amelyek hivatva vannak a gyülekezetet felébreszteni elsősorban, vigyázzunk, nehogy túlméretezzük a külmissziót, hogy lelkeket akarjunk megnyerni a gyülekezet számára, ama gyülekezeteink számára, amelyek nincsenek felkészülve sem a jelek fogadására, sem azok értelmezésére, és következésképpen, jaj, nem vagyunk felkészülve az Úr eljövetelének várására. Éppen ezért üdvözítő Krisztusunk rámutat jövendőlésében az utolsó idők általános állapotára. Mikor azt mondja, lesznek jelek a napon, holdon és a csillagokon, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Jegyezzék csak le! Lukács 21, 25-től 27-ig. Kedveseim, ennek a krisztusi ígének fényénél látjuk, és fel kell mérnünk. Világviszonylatban a hatalmas rátáját a félelemből való öngyilkosságoknak. És figyeljétek meg! Elsősorban a gazdagok köréből kerülnek ki, akikről azt gondoljuk, nincs semmire gondjuk, mindenük megvan, s ott találjuk a multimilliómost dolgozó szobájában, ráborulva íróasztalára, és kezében az eldördült fegyver. Miért? Hát, azoknak várása miatt csupán, amik e világra, e föld kerekségére bekövetkeznek. Mert ha nincs reménységet a Krisztusban, hiába a vagyon, hiába a bankfolyószámla, hiába a gazdagság, egy adott pillanatban úgy érzed, hogy kicsúszott lábad alól a talaj, és egyetlen megoldást látsz, végezni életed. Ezt is megjövendőlte Krisztus. Ez is benne van a krisztusi jövendőlés

ébredése és az európai népek versengése. Ükapáink ezeket nem ismerték. Szinte a nemzet fogalmát sem értették, vagy ha értették, nagyon keveset adtak rá. Az utóbbi időben a nacionalizmus, a szélsőséges hazafiság, fegyverfelhalmozódást és háborús hangulatot létesít. A felfokozott hazafiság a népek fegyverkezési versenyét eredményezi. A modern fegyverkezési versenyt az izgalmas és eredményekben gazdag 1830-1848 évektől számíthatjuk. Addig voltak itt-ott helyi jellegűek, de a négy világbirodalom bukása után egészen a 19. század közepéig ezek csak olyan felfelvillanó események voltak, de azóta univerzális jelleggel nőtte ki magát. Láttuk, hogy a Föld kincseinek feltárása, atom, hidrogén és egyéb vegyi anyagok felfedezése, milyen hatalmas módon mozdították elő a háborús fegyverkezéseket. Joel próféta megjövendőlte, pontosabban Jézus Krisztus Joel prófétát felhasználva erre a jövendőlésre. Hirdessétek ezt a pogányok között, készüljetek harcra, indítsátok fel a hősöket, járuljatok elé, jöjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak. Kovácsoljatok szántóvasatokat kardokká. Mondja a beteg is, hős vagyok. Jöjjetek el, ti népek, mindenfelől, a Józsafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. Joel 4:9-14. Egy másik jövendőlés arra int, hogy ne adjunk hitelt eme kiáltásnak. Békesség, békesség, nincs veszedelem. Az utolsó napokban azt fogják hangoztatni, és mi vagyunk az a nemzedék, amely az utolsó napokat éri. Azt fogják hangoztatni, hogy a kardokat ekékké kell átalakítani, és a háborút örök időkre meg kell szüntetni. Lásd, Ésaiás 2:3-4. A jövendőlés azonban hangsúlyozza, hogy a valóságban ugyanakkor a legharciasabb és legveszedelmesebb állapotok fognak uralkodni, pont mint napjainkban. János apostol látomásában így érzékelteti az utolsó napokat. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Jelenés 11:18. Kedveseim, ebből láthatjuk, hogy a nemzetek között uralkodó mai állapotok mind megannyi előjelei a közelgő végnek.

0: Egyik új szövetségi jövendőlés a következőket mondja az utolsó napok felől. Amit bevezetőben a szerkesztő fel is olvasott, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, és akkor felsorakoztatja, mint hallottátok, kedves hallgatóink, hogy milyenek lesznek az emberek az utolsó napokban. Pénzsóvárgok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül való, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfubalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Testvéreim, mintha Pál apostol ma és itt élne, közöttünk, és látná a modern napok, az utolsó idők jelenségeit. Ezért állíthatjuk, hogy e gonosz idők elérkeztek. Ezért az egyik francia lap szerkesztője közvetlenül a második világháború kitörése előtt azt írta, hogy a zabolátlan élvvágy mérhetetlen bajt fog okozni az emberiségnek. Ide sorolja a pénzhajhászást is, mely az eszközökre való tekintet nélkül tör célja felé. Ez foglalkoztatja állandóan a gyárosokat, üzletembereket és a közélet férfiait, akik bizonyítják, hogy ez képezi az élet legfőbb célját. Viszont az alaphang mindig ugyanaz, írja a szerkesztő. És az eredmény is ehhez hasonló. El vagyunk veszve. Ezzel zárja értekezését e francia lapnak szerkesztője. El vagyunk veszve.
1: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána folytatódik beszélgetésünk, addig is kérjük, maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban állandó kedves stúdióvendégünkkel beszélgetünk, Timis Balázsi Sándorral. Mai beszélgetésünk címe az utolsó idők társadalmi politikai vonatkozású eseményei. Most azt kérdeznénk, hogy az úgynevezett felvilágosodás korabeli és ma is érvényben lévő mértékletességi mozgalmak, vagy az újabbnál újabb szociális reformok közelítették-e az embervilágot a sokat álmodott eszményi élethez? Hogyan viszonyulnak mindehhez a különböző kultúrák és az igen-igen megosztott társadalmi rétegek?
1: Hát, ami a mértékletességi mozgalmakat illeti, és a szociális reformok, igen nagy üdvére voltak és vannak a társadalomnak. És felbecsülhetetlen szolgálatot tesznek. De azért az elveszett emberiségnek, jegyezzétek meg, kedves hallgatóink, az elveszett emberiségnek egyedüli reménysége mégiscsak Krisztus, az isteni megváltó. Az örökkévalóság küszöbén állva, ahol áll ez a nemzedék, az utolsó meghívás sürgősségével hirdetjük. Hirdetjük ma az ő üzenetét a népeknek. Ám de az isteni szeretet hiába akarja megmenteni a világot, mely egyre gondtalanabbul halad a maga útján, mit sem törődve örökkévaló érdekeivel. Krisztus jövendőlésében találóan jellemzi ezeket az állapotokat, mikor azt mondja, amiképpen pedig Noé napjaiban vala, aképpen lészel az ember fiának meg eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtti napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá. Aképpen lészen az ember fiának eljövetele is. Máté 24, 37-től 39-ig. Aki figyelmesen vizsgálja az emberiség állapotát, meggyőződhetik e fenti szövegek beteljesedéséről. Mind jobban erősödő áramlat mutatkozik, mely az Istentől való eltávolodást és a világ felé való hajlást célozza. De bennünket figyelmeztet az Úr, hogy vigyázzunk, és imádkozzunk. Tovább menve, a munkaviszonyok, mint társadalmi jelenség, szintén nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek elcsükkedjenek. Nézzünk körül csak itt, városunkban, falvainkban, országunkban, Európa szerte. Az Úr prófétai ígéje már régen megjövendölte a mai állapotokat. Isten összekapcsolta a gondtalan, gazdagokhoz intézett intelmét a munkások és szegények számára adott figyelmeztetéssel. Hogy a világnak ezen állapota miatt ne civakodjanak egymással, mert a bíró az ajtó előtt áll. Hallgassuk csak meg Krisztus üzenetét Jakab apostol tollából a körülöttünk élő úgynevezett új gazdagok felé. Nószai Márti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságtok miatt, amelyek elkövetkeznek rejátok. gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat móly ette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azoknak rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Dőzsöltetek-e földön, és dobzottatok, szíveteket legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megölétek az igazat, nem állt ellen néktek. Legyetek azért atyám fiai, most üzenet, a kizsákmányoltak, a szegények, a munkanélküliek felé. Legyetek azért atyám fiai béketűrők, az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai. Jakab 5:1-9. Kedves hallgatóink, nem szükséges bizonyítanunk, hogy a fentebb említett kérdések állandóan foglalkoztatják a világot. És még egyszer megismétlem, itt az úgynevezett új gazdagok vannak a legnagyobb veszélyben. Akik nemzedékről nemzedékre egy jobb családban, gazdagabb körülmények között éltek, azok sokkal emberségesebbek, mint a hirtelen felcseperedett, proletárból lett gazdagok. Nincs hozzá képességük, nem értenek a javak kezeléséhez, és tönkre mennek, úgy, amint ezt Jakab által megjövendőli Krisztus. Ezért nem szükséges bizonyítanunk. Most csupán két olyan férfiú kijelentését akarjuk közölni, akik a legnagyobb lelki nyugalommal foglalkoztak mindenkor az idők jeleivel. Az egyik Sir John Lubbock, aki évekkel ezelőtt a következőket írta. Európának vallása többé nem a kereszténység, hanem a háború istenének az imádása. Ha nem teszünk valamit, akkor Európában egyre rosszabbra fog fordulni a szegény emberek helyzete. Céltalan, hogy szemeinket behunjuk, nem oldunk meg semmit. Napjainkban talán még nem fog kitörni semmiféle forradalom, de egészen bizonyos, hogy be fog következni, és pedig oly hatalmas kirobbanással, mint aminőt a világ eddig még nem látott, írja e gondolkodó. Az elégedetlenség gyors növekedéséről és propagandájáról pedig ezt írják. 1913-ban, 80 évvel ezelőtt, alig lehetett még egyetlen tiltakozó szót is hallani. Mert még alig volt valami, ami ellen tiltakozni kellett volna. 60 évvel ezelőtt a tiltakozás már világos lett, úgyhogy mindnyájan megérthettük, üzenetét. 40 évvel ezelőtt pedig már egy tucat folyóiratban is visszhangra talált. Manapság azonban már nem is néhány száz vagy ezer könyv és folyóirat, hanem nyomdatermékek milliói terjesztik az elégedetlenséget, a forradalmi, a tiltakozások hangulatát. A tiltakozás e propagandájának megvannak a maga napilapjai, az ellenzéki lap, melyek kizárólag ezen cél szolgálatában állanak. Megvannak a saját fajorjátai és tízezernyi heti lapjai. Csak az ostoba ember becsülheti le az írásbeli közlemények ilyen óriási tömegét. Az ellenzéki lapok írományát. Az ellentétes érdekek kiegyenlítését célzó rendszabályok ellenére a megjövendőlt állapotok mégis egyik legsúlyosabb jelét képezik a 20. és 21. századoknak. Az embereket elfogja a félelem, azon dolgok várása közben, melyek a földre következnek. Ez nagy mértékben is jelentkezik, és személy szerint is, egyszerű embereknél. Ma délelőtt beszélgettem telefonon valakivel, és azt kérdeztem, hogy miért olyan lehangoló a hangszíned, a hangsúlyod. Hát azért, mert én néha belegondolok jövőmbe, és nem látok semmi megoldást. Nagyon borulátó vagyok a jövőmet illető. De ez nem csak egy emberre, vagy néhány egyedre, hanem egész társadalmunkra érvényes. Mialatt azonban a bajok és nehézségek egyre szaporodnak, az Úr azt a vigasztaló üzenetét küldi hozzánk, hogy Krisztus nem sokára megjelenik, és örökre véget vet az engedetlenség és forradalmi hangulatnak, mert többé mind erre nem lesz indok.
0: Egy énekszám következik, utána folytatódik beszélgetésünk, a záró kérdés következik, maradjanak addig is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerrádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban kedves állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk, Timis Balázsi Sándorral, az utolsó idők társadalmi politikai vonatkozású eseményeiről. Az eddig taglalt természeti és társadalmi vonatkozású profétikus jelek után mire számíthatunk a világ népei? A lesújtó képeken túl van-e biztató jele is a végnek, amelyre egyértelműen hivatkozik jövendőlése során Krisztus? Megismerheti a kedves rádióhallgató a végidőnek ezt a napjainkban teljesedő jelét?
1: Határozottan igen. Mert amikor Krisztus felvetíti előttünk az eljövetelét megelőző természeti, társadalmi, politikai, egyházi jeleit, ugyanakkor felvetíti a nagy misszió mozgalom, mint sokat mondó jel valóságát. Üdvözítőnk eljövetelének előjeleit tárgyalva, a világ evangelizációjának tulajdonítja a legnagyobb fontosságot. Ez már magában véve is örvendetes előjele a végnek. A reménység hangos jelszava a szenvedő világ számára. És hirdettetik az Isten országának ez az evangéliuma az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Máté 24, 14. A vég elkövetkezése előtt az evangélium fáklyája bevilágít a földkerekség legsötétebb zúgába is. Valamikor apáink, nagyapáink ezt elhitték, de nem tudták elképzelni. Kedveseim, mi már nem is kell higgyük ezt, mert benne élünk. Szobádban kényelembe téve magadat, lenyomsz egy készüléken egy kapcsolót, és a szobádban megjelenik az egész világ. És a világ képei között te válogatod ki. Megjelenik az üdv üzenet, amely betölti a világ legsötétebb pontjait is. Úgy, amint az előbbiekben felvázoltuk azt. A szilárd prófétai ígével összhangban, amikor a vég ideje beköszönt, megkezdődik az a hatalmas, modern misszió mozgalom is, amely különösképpen jellemzi az utolsó 20. és 21. századot. Íme néhány adat, kedveseim, melyek szemléltetően mutatják, hogy a 20. században mi csodás fejlődésnek lendült a missziós mozgalom. Isten országának üdv üzenete mozgalma. 1890-ben, olvasom a statisztikát, összesen nekünk keresztényeknek, evangéliumi keresztényeknek, összesen 7 külmisszionárusi társulatunk létezett. 7. 1900-ban már több mint 500 működött. 1890-ben a 7 társulat összes bevétele 300 000 dollárt tett ki. Míg 1900-ban ez az összeg 90 millió dollárra szaporodott. 1890-ben a protestáns missziógyülekezeteknek 7000 tagjuk volt a benszülöttek között, a pogányvilágban. Ellenben 1900-ban ezek már 1.500.000 tagot számláltak. A 19. században az emberiségnek csak az 1/5 része vehette meg a Bibliát azon a nyelven, amelyen el tudta olvasni. 1900-ban már a föld lakóinak 9/10 része vehette meg anyanyelvén a Bibliát. 1900 óta eltelt évtizedek még csodálatosabb fejlődést mutatnak fel a missziós mozgalmak úgy kiterjedés, mint tevékenység tekintetében. Körülbelül hozzávetőleg nincs pontos adat, de több mint 45.000 külföldi a pogányvidéken misszionárus tevékenykedik jelenleg ezekben a pogány országokban, kiknek még sok ezer benszülött evangélista áll segítségére. Csodálatos, robbanásszerű fejlődés, ez a világevangelizálás, az Úr Jézus eljövetelét közvetlen megelőző időszakban. A jövendőlés szemeink láttára teljesedik. Jézus Krisztus nem a világ megtéréséről, hanem annak evangelizálásáról szólott a jövendőlésben. Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd bizonyságul, de azoknak üdvösségül, akik befogadják azt. Ha majd az egész világ tudomást szerzett az evangéliumról, akkor jön el a vég. Egy másik jövendőlés, a jelenések 14:6-14 verseig azt mutatja, hogy egy világra terjedő misszió mozgalom befejező műve azon figyelmeztető üzenet hirdetéséből áll, mely az emberek figyelmét Krisztus visszajövetelére felhívja. Ezen üzenet felszólítja az embereket Isten imádására, a parancsolatainak megtartására, valamint arra, hogy az emberi hagyományokat ne helyezzék az Isten ígéje fölé. A mi nemzedékünk idejében hangzott fel az üzenet, amely az advent mozgalom keletkezésében és fejlődésében jutott kifejezésre. A Reá háromló feladat a jövendőlés szavaiban is kifejezésre jut. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Hogyan kell ezt értenünk? A leghosszabb proféciai időszak lejártával valóban Jézus Krisztus belépett a mennyei szentek szentébe, és megkezdődött a pre-advent ítélet. Az advent előtti ítélet. A sokat hangoztatott utolsó ítélet tulajdonképpen egy téves felfogásra alapszik. Az Úr Jézus eljövetelekor nem lesz utolsó ítélet, hanem csak ítélet hirdetés. Az ítélet ma folyik. Ezért érvényes a felszólítás. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Ez az üzenet gyors ütemben terjed minden nép, nyelv és nemzetség között. Ezt látjuk, szemünkkel látjuk. A pátmoszi próféta látomásában hallotta már ezen üzenet hirdetését. Azt is látta, hogy az elhangzott figyelmeztetés után megjelent Krisztus az ég felhőiben, hogy begyűjtse a földön learatott termését, és a jókévéket a mennyei csűrökbe takarítsa. Igen, kedves hallgatóink, Jézus Krisztus közel van az ajtó előtt. Arról, hogy mikor kezdenek teljesedni az utolsó napok különleges előjelei, a következőket mondja Krisztus. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni? Nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Lukács 21-28. Az időpontról pedig, midőn Krisztus eljövetelének előjelei beteljesednek, így szólott az üdvözítő. A fügefáról vegyetek pedig példát. Mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Máté 24:32-35. Mindezek, kedveseim, a mi nemzedékünk napjaiban teljesednek. Az örökkévaló íge által tudjuk, hogy megjelent a történelem színén az a nemzedék, amely látni fogja üdvözítőnk újra jövetelét, hatalommal és dicsőségben. Visszajövetele napjáról és órájáról senki sem tud. De annyit tudhatunk, hogy közel van az ajtó előtt. Közel van már az a nap, melynek beköszöntét Isten szentjei minden korszakban sóvárogva várták. Azért várjuk mi is, várjuk, csak várjuk, s folyton vigyázzunk. Ne feledjétek, kedves hallgatóink, hogy mi vagyunk az a nemzedék. Meglátjuk Krisztus eljöttét. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
2: Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim, te benned.

0: Családi kör.
1: Szép napot kíván kedves hallgatóknak a Családi kör műsorában Magó Zsolt és Csergezán Bernád. A Szentírás néhány képpel próbál nekünk segíteni, akkor, amikor házasságra készülünk, hogy mit is jelent a család és együtt élni valakivel. A Szentírás akkor, amikor házasságról beszél, vagy emberi küldetésről, akkor nagyon gyakran használja a szolgálat szót, szolgálat kifejezést. Nekünk embereknek inkább tetszik az, hogy mások szolgáljanak, és nehezen tudjuk elfogadni azt, hogy mi keressük a szolgálatnak a lehetőségét. Sajnos ugyanez a helyzet a családban is. Nagyon sok fiatal, amikor házasságra készül, sokszor tudattalanul ott van az ő gondolatai között, hogy vajon minden igényemet ki fogja elégíteni az én házastársam. Akkor, amikor Jézus Krisztus önmagát példaképnek állítja, akkor különösen láthatjuk azt, hogy számára a szolgálat volt a legfontosabb. Mindent megtett azért, hogy a körülötte levőket boldoggá tegye. És így tudnunk kell azt, hogy soha nem kell megemlítenünk, vagy pedig kérnünk a házastársunktól, hogy szolgáljon bennünket. Ez vagy önmagától jön a szeretetnek a gyümölcseként, vagy pedig ezzel a kifejezésünkkel nem teszünk mást, mint követeljük, hogy szolgáljon bennünket. Hogyan tudjuk ezt a különbséget meghatározni, vagy pedig hogyan tudnánk segíteni a kedves hallgatóknak, hogy különbséget tegyenek a szolgálat lényege között?
2: Tehát akkor, amikor a szolgálatról van szó, és a házasságról, a családról van szó, akkor úgy, ahogy említetted, előttünk áll a bibliai kép, amikor Krisztus be van mutatva, mint a vőlegény, aki szereti az egyházat, aki oly mértékben szereti az egyházat, hogy a mennyasszonyért, az egyházért kész életét feláldozni. Egy férj, amely szereti az ő feleségét, ő egyenlővé fogja tekinteni az ő közös életükben, ő pedig, amikor vezetési szerepet fog betölteni, nem fog más egyebet tenni, mint az, hogy biztosítja ezt az egyensúlyt. A feleség persze ő is hozzájárul minden tekintetből, hogy ezt az egyensúlyt meg tudják tartani. Amikor döntésekről van szó, akkor, amikor egyenetlenségek megoldásáról van szó, akkor, amikor a család jövőjéről van szó, tervezésről, akkor a két fél, úgy a férj, mint a feleség, együtt hozzák meg ezeket a döntéseket. Hogyha egyenlők, és hogyha ezt figyelembe akarják tartani, akkor minden döntés, legyen az anyagi, legyen az a gyermekek nevelése, legyen az társadalmi élet, akármilyen területen ők együtt fognak dönteni, és mindegyik figyelembe fogja tartani a másiknak vágyát. Ez azt jelenti, hogy a férj, akinek vezetői szerepe van, ő mindig figyelembe veszi a feleségének méltóságát, ő megbeszél vele minden gondolatot, minden területen adódott problémában, és együttesen meg tudják tenni azt, amit másképp nem tudnának megtenni, hogyha külön-külön dolgoznának. Szolgálatról beszélve, azt jelenti, hogy mind a ketten készek szolgálni. Ha mind a ketten szeretnek, mind a ketten készek szolgálni.
1: Ahogy a bevezetőben említettem, a szolgálattevőnek a lényege az, hogy keresse mindig a másiknak a boldogságát. Akkor, amikor a házastársakról beszélünk, a szolgálat valójában nem más, mint a szeretetnek a kifejezése. Amit én felajánlok a házastársamnak, vagyis kifejezem a szeretetemet. Miért olyan nehéz gyakran ezt kifejezni? Miért elégszünk meg sokszor csak, hogy azt mondjuk, hogy szeretlek?
2: Akkor, amikor a házassági kapcsolatról van szó, és ugyancsak a szolgálatra gondolunk, akkor azt kell mondjuk, hogy a szolgálat egy ajándék ebben a kapcsolatban. És hogyha mi gyakoroljuk az ajándékadást, akkor ez egy olyan ajándék, amit nap mint nap meg kellene ismételjünk, nap mint nap fel kellene ajánljuk. Ez annak a jele, hogy amelyik gyakorolja a szolgálati életet, az erősséget és semmiképpen nem gyengeséget jelent. Akkor, amikor szolgálunk, ez egy segítség személyes életünk számára is, mert az ember így változtathat az ő életén. Nem csak személyes életén, hanem mások életén is változtathat, mert olyan helyzetekbe jutva, amivel másképp nem találkoztunk volna, akkor újabb és újabb tapasztalatot nyerünk, így az életben másképp állunk hozzá azokhoz a dolgokhoz, amelyekre lehet, hogy nem gondoltunk volna azelőtt.
1: Hála Istennek, a keresztény irodalomban nagyon sok olyan házasságról olvasunk, amelyeket a szolgálat mentett meg az összeomlástól. De akkor, amikor a Szentírás beszél a szolgálatról, nem csak a családra összpontosítja, hanem belevonja a fele barátainkat, a körülöttünk élőket is. Miért olyan fontos, hogy ne csak a családra összpontosítsuk ezt a bibliai tanítást, hanem az egész körülöttünk levő emberek irányában próbáljunk meg szolgálatkészséget tanúsítani?
2: Emlékszek egy alkalomra, amikor egy házas pár válás előtt álltak, és mégis amielőtt megtették volna ezt a lépést, elmentek a lelkipásztorhoz, és megkérték, hogy segítsen az ők helyzetükön. És a lelkész rájött, hogy valami hiányzik az ők életükből, és nem más egyéb volt, mint pontosan a szolgálat. És azt mondta nekik, nézzétek, egy időre, meghatározták az időt, megkérlek, foglalkozzatok ezzel az idős nénivel. Elmentek mind a ketten, felmérték a helyzetet, majd lassan tervet készítettek együtt, hogy meg tudják oldani a helyzetet. Oda kellett vásárolni, ott kellett takarítani, és kellett beszéljenek egymással, megegyezzenek, hogy tegyék, miként tegyék. Lassan megtanulták, hogy kell együtt munkálkodni, és szolgálni a fele barátot. Amikor az idő lejárt, visszamentek a lelkészhez, a lelkész kérdi, na, hogy lesz, váltok? És azt mondták, jaj, most nagyon szépen köszönjük, hogy tanácsolt, mert így nem csak az idős nénit segítettük, hanem megmentettük a mi családunkat is. Tehát a szolgálatnak egy különleges szerepe van. Akkor, amikor másokra gondolunk, azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak, így segítsük őket, építsük őket, de ugyanakkor építsük önmagunkat is. Minden családnak van egy központi helye, és ez a központi hely lehet a szolgálatnak helye. És ha e körül találkozunk, e körül építünk mindent a családban, a mi családunk lehet boldog, lehet békesség a mi családunkban. De hadd hallgassuk meg Istennek ígéjét ezzel kapcsolatosan. A Róma beliekhez írt levél 14. fejezetében és a 19. versében a következőket olvassuk. Azért hát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Íme, milyen szépen feltárja az apostol, hogy mi az, ami elsődleges kell legyen a mi életünkben, így a házassági életben is. Egy másik gondolat csak a Róma beliekhez írt levélből, a 15. fejezetből a 2. vers. Mindenikünk tudniillik az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Hát ki a legközelebbi fele barátunk? Nem más, mint az élettársunk. Helyezzük gyakorlatba ezt a Biblia verset. Mindenikünk tudniillik az ő fele barátjának kedveskedjék. Mindenikünk tudniillik az ő élettársának kedveskedjék, annak javára, épülésére. És hát még olvassunk még egy ígét, a Tesalonika belekhez írt első levélből, az 5. fejezet 11. versét. Vigasztaljátok azért egymást, és építse az egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Tehát szükségünk van a vigasztalásra, az építésre, és ezt kölcsönösen tegyük meg. Máskülönben az apostol Tesalonika belieknek azt mondja, hogy amiképpen cselekszitek ezt. Milyen szép, amikor azt lehet mondani valakiről, hogy már is gyakorolja ezt a dolgot. A családi életben még szebb, amikor ezt tudjuk mondani, amiképpen cselekszitek ezt. Hogyha szeretnünk összegezni mindazt, amiről beszéltünk, és gondolunk a szolgálatra, akkor tény az, hogy ha akarod, hogy boldog légy, ha akarod, hogy békességed legyen, ha akarod, hogy létezzék egy egyensúly a családodban, akkor foglald el a szolgálati helyet. Elizabeth Barrett Browning a következőket mondja el, amikor levelet ír az ő férjének. Szeress jobban, azért, hogy én értékesebb legyek. Ez olyan sokat mondva, ez az egy mondat. Hogyha szeretnéd, hogy feleséged vagy férjed értékesebb legyen, szeresd jobban. És ettől függ az ő értéke.
1: Akkor, amikor egy házasság boldogságáról beszélünk, azokról a tényezőkről, amelyek hozzájárulhatnak, hogy minden a legjobban működjön, szinte a legtöbb fiatalnak az intimitás jut eszébe. Igaz, hogy akkor, amikor erre a kifejezésre gondolunk, akkor lehet, hogy sok kedves hallgatónak csupán a szexuális kapcsolat jut eszébe, az, amely a házasságot esetleg boldoggá teheti. De úgy érzem, hogy ez a szó, ez a kifejezés sokkal többet rejt önmagában, mint csupán a szexuális kapcsolatot, és mi lenne ez, és miben járulhat hozzá a család egységéhez és boldogságához?
2: Amikor az intimitásra gondolunk, eszünkbe jut az esküvő. Máskülönben a családi élet az egy életmód, az életnek ünnepe. Akkor, amikor a mennyegzői ünnepség lejár, a házasság, ez tovább tart. Úgy, ahogy a hűség fogadalomban mondjuk, ez egész a halálig tart. A házasság addig tart, amíg egyik a kettő közül már nincsen. Akkor, amikor a menyegzői ünnepség lejár, akkor kezdődik el egy kapcsolat, aminek szerepe az, hogy az intimitáshoz vezessen. Az intimitás, ez egy közös azonosság. Egy olyan kapcsolat, amikor az én szót felcseréljük a mi szóval. És a két házas fél, a két egyén elindult azon az úton, amely az egységhez vezet. Az intimitás magába foglalja az őszintességet, és nagyon sokszor, és valóságos ez, a házastársak sebezhetővé válnak. A hegedűre gondolva, akkor, amikor hallgatjuk a hegedűt, nem csak egy húr adja meg hegedű hangzásának szépségét, hanem több húr idézi elő ezt a szépséget. Akkor, amikor az intimitásról beszélünk, leginkább az emberek, úgy, ahogy már említette Zsolt, a szexuális kapcsolatokra gondolnak. A valóság az, hogy ide legalább még egy gondolatot bele kell kapcsoljunk, ami kiváltja a fizikai intimitást, nem mást, mint az érzelmi intimitás. És ezt a kettőt nem lehet elválasztani egyiket a másiktól. Azért olyan fontos figyelembe venni a folyamatnak kezdését.
1: A Szentírás erre használ egy találó képet, amikor ketten egy testé válnak, egy test lesznek. De ez nem csak a szexuális kapcsolatot vonja maga után, hanem egy másik kifejezést használva hozzájárul, hogy egy húron pendüljenek. Mi segítheti a fiatal házasokat, hogy erre az érzelmi egységre eljussanak, ami valójában megalapozza az igazi intimitást?
2: Amielőtt válaszolnék a kérdésre, hadd említsem meg azt, hogy nagyon sok házasságban nem sikerül eljutni erre az intimitásra, azért, mert csak egyik próbálkozik, és a másik kívül marad. Amikor az érzelmi intimitásról van szó, ez nagyon fontos azért, mert különösen a nő életében egy rendkívüli szerepet foglal el. Nem tehetünk még egy lépést, amíg nem beszélünk a kommunikálásról, a közrésről. Nagyon fontos, hogy kifejezzük a mi érzelmeinket. Ezek lehetnek kellemesek, vagy kevésbé kellemesek. Azért olyan fontos megnyílnunk a mi házastársunk előtt, és mindazt, amit érzünk, azt elmondjuk. És ez vezet a fizikai intimitáshoz. Valaki összehasonlította a családokat, azokat a családokat, ahonnan hiányzik az érzelmi intimitás, a régi magas kastélyokkal, amelyeket

tenni, azért, hogy lehetőséget adjunk Istennek, hogy segíthessen bennünket, hogy hozzá tudjunk járulni, hogy együtt boldogan élhessünk. Köszönöm szépen Csérgezán Bernárnak, hogy ma is velünk volt. Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy bennünket választottak. Kívánunk egy kellemes délutánt, és sok szeretettel várjuk Önöket a jövő heti műsorunkban is. Viszont hallásra!

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenéd.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordul.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének rádiózni. Egy néhány perc zene és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 7. fejezetet. Az ige részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Reményik Sándor írta, Ha számba vetted című vers, amelyet Zsigmond János fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 7. fejezet. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely az atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod az atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott a te szemedben gerenda van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát az atyád fiának szeméből. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki, és ha halat kér tőle, vajon kígyót ádé néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Amint akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szöllőt, vagy a bojtorjánról fügét? Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik a sokaság az ő tanításán. Mert úgy tanítja őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

0: Reményik Sándor. Ha számba vetted.
1: Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva, odaszánva. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, stán az se, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek
2: egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet,
1: mely indult jó akarat ösvenyén és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szónyomán, mit elhallgatni véltük nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondtottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, a léptünk rajta

Öngve áthaladt. Semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba, tört reménybe járunk. Pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelen egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért, még mondj el egy pár miatyánkot.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok. A viszonthallásra!

Nagyon érdekes ez a szöveg, már talán beszéltünk is róla, hogy tégy foglyoddá. Miért kell, hogy az ember valami jónak legyen a foglya? Mert ha nem az, akkor valami rossznak a foglya. A 46. Zsoltár 11. versében azt olvashatjuk, örvendezni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül, és dicsekedni fognak minden egyenes szívűek. Örülni, hozzá menekülni, mert egyenes szívű. Erről a három szóról szól ez az egyszerű kis Zsoltár vers. És azt mondja el nekünk, hogy tulajdonképpen az Isten meg akar bennünket szabadítani, örömet akar nekünk adni, magához akar hívni, és ez egyetlen egy dolgot kér tőlünk, ami a Zsoltároknak egy talán már sokszor említett kulcskifejezése, az egyenes szívűség. Na de milyen a mi szívünk? Azt olvassuk Prédikátor könyvében a 7. fejezetben, hogy az Isten az embert teremtette igaznak, egyenes szívűnek, ők pedig kerestek sok kigondolást. Amikor visszagondolunk a legelső történetre, mintha csak egy mai élethelyzettel lenne dolgunk, valahol az ember eltévedt az Édenben, a kertben, eltévedt, mert szándékosan elrejtőzött Isten elől, és amikor Isten megkeresi az embert, és azt kérdezi, hogy hol vagy, Ádám, hol vagy, akkor az ember válasza nagyon sajátos, és valamit kifejez abból, ami mintha egy otthoni válasz lenne. Amikor valamire egyenesen kellene válaszolnunk, akkor azt mondjuk, hogy de azért, mert azért vagyok eltévedve, azért bújtam el előled, Istenem, azért rejtőzöm el. Emlékeztek a tegnapi alkalomnak a kulcskifejezésére is, hogy önigazolás. Az önigazolásnak a magva az ember lelkében, a tudomány egyébként nagyon részletesen, alaposan kutatja, hogy miért ilyen az ember. Az a tudomány, amelyik nyilván nem a Bibliát veszi alapul, hanem egyszerűen csak az emberi magatartás, viselkedés, vagy a társas viselkedésnek a lélektanával foglalkozik, ugye a szociálpszichológia, hogyan hatunk egymásra, hogyan akarunk megfelelni egymásnak. Szóval egy igazi esettanulmány ez az Ádám és Éva elrejtőzik az Isten elől, mert mihelyt elveszíti a bizalmát a teremtőben az első ember, pár azt látjuk, hogy elbújik a fák között, hiszen szégyelli az ő mezítelenségét, amit azelőtt egyébként nem szégyelt, mert nem volt mit szégyelni azon, hiszen az Isten dicsősége körülvette őket, megvédte az ő szívüket, lelküket, hogy ne tárgyként, ne eszközként, ne vágyforrásként tekintsenek pusztán csak egymásra. Szóval mihelyt megjelenik a félelem a szívükben, azonnal a félelmet valahogyan az agynak is racionálisan meg kell magyarázni, és ez az, ami aztán önigazolássá vagy magyarázkodássá alakul az ember lelkében. Amikor ezt a bibliai folyamatot így meglátjuk, akkor nagyon érdekes, hogy manapság egy sok ezer évvel később írt szakkönyvben Eliot Arinzon azt mondja, hogy az önigazolás mechanizmusáról van itt szó. Arról a mechanizmusról, amiről többen írtak például a tegnap reggeli alkalom után is, hogy minden bajunk az önigazolásban rejlik. Abban, hogy az elrejtőzéseinket megmagyarázni akarjuk. Abban, hogy a rossz döntéseinket kibeszélni, kimagyarázni akarjuk. Aronson azt írja, hogy az önigazolás mechanizmusának a megismerésével, amikor ezt magunkban merjük feltárni, észrevenni, nevén nevezni, egy nagyon érdekes dologra juthatunk el, ugyanis az egész emberi történelemnek, vagy a világ menetének a logikátlanságát érthetjük meg, ugyanis ilyenkor választ kaphatunk arra a kérdésre, ami azt mondja Aronson, hogy sokszor felmerül bennünk, amikor halljuk a hírekben, hogy könyörtelen diktátorok, vagy profithajhász vállalatvezetők, vagy Isten nevében gyilkoló vallási fanatikusok, gyerekeket megrontó papok, vagy olyan személyek, akik testvéreiket kiforgatják a családi örökségből. Szóval az ember csak csóválja a fejét, hogy hogyan lehet, hogy vannak emberek, akik ilyesmit tesznek. Aronson erre azt mondja, a válasz pontosan az erre a hogyanra, mint ami talán fájni fog, hogyha mi magunk életében is választ adunk. Úgy teszik ezek az emberek, ahogy mi valamennyien, amikor az önigazoló gondolkodás bekapcsol a fejünkben. Nem csodálatos, hogy az Isten az első emberpárt is azért kereste meg az Éden kertjében, hogy az önigazolás gombot kikapcsolja? Azóta is azért keres minden egyes embert. Mert amikor olyan dolgokról olvasunk, amik hatalmas és égbe kiáltó bűnök, akkor ne felejtsük el, hogy azok az emberek ugyanúgy jutottak el addig a szintig, ha most szintezünk, ugyanúgy jutottak el, ahogy mi jutunk. Kikapcsolták magukban az önigazolás gombot, és az Isten folyamatosan
azt a gombot, ami jelzi, hogy ez probléma. És az Isten folyamatosan azért keresi a kertben, a földön, a világban az embert. Azért kopogtat az emberi szíven, hogy valahogy ezt az önigazolás üzemmódot, a ezzel kapcsolatos vészjelző lámpákat újra bekapcsolja, ennek a működését pedig megállítsa. Olyan érdekes, hogy az Isten a félelmet akarta elvenni a reménnyel az első ember pár szívéből, mert tudta, hogy ezeket az agyi folyamatokat, mechanizmusokat is ki fogja kapcsolni a szívükben. Azt mondja Elliot Aronson, a tudomány, a szociálpszichológia, hogy az emberben van egy beidegződött lelki mechanizmus, amely életre hívja az önigazolást. Amely önigazolás, ami meggyőződésünk, önértékelésünk, vagy hova tartozásunk védelmében lép fel. Mert valljuk be őszintén, amikor aztán valami megtörténik, aminek nem kellett volna, valami olyan stílust engedünk meg magunknak, vagy hangnemet, kommunikációban, tettben, gondolatban, ami bizony Ádám és Éva édenkerti gyümölcselésével párhuzamba állítható, akkor az ember lelkében ez a bekapcsolódó lelki mechanizmus, amelyik azt mondja, hogy na jó, de hát azért meg lehet érteni, mert. Vagy na jó, de hát ha azt vesszük, akkor ez nem is olyan. Vagy jó, szóval amikor bekapcsolnak ezek az önigazoló gondolatok, és figyeljük meg az értelmünkben. Mi kell ahhoz, hogy ezt megfigyeljük? Az, hogy amikor elragad bennünket egy helyzet, akkor hirtelen jusson eszünkbe akár a mai reggeli gondolatmenetünk, hogy az Istenhez menekülő ember örömet kaphat Istentől, mert egyenes szívű, lépjünk távol magunktól, és kezdjük el kívülről, mint hogy egy kicsit kívülről figyelnénk a saját magunk működését. Az érzelmi állapotból fakadó önigazoló érveket vagy mechanizmusokat az agy megpróbálja minden módon kiszolgálni. Megpróbál arra magyarázatokat adni, viszonyítani, kisebbíteni ezáltal a dolgot, jelentékteleníteni, vagy valamilyen módon logikussá tenni, hogy hát persze az én helyemben mindenki ezt tette volna, hát nem mondja senki, hogy nem így tettünk volna, hát logikus, hogy de jön az Isten. Olyan szép ez. Jön az Isten, ahogyan olvassuk Mózes első könyvében, hűvös alkonyatkor keresi az embert. Mint hogyha elképzelnénk így itt szimbolikusan, hogy járkál a fák, lombok között, nem azért, mintha nem tudta volna egyébként, hogy hol van Ádám és Éva, hajtja szét az ágakat, mint ahogy egy jó szülő a csibész gyerekét, aki a rosszaság után ismeritek, milyen jó el lehet bújni az íróasztal alá, vagy a szekrény és a fal közé a résbe a sarokban. Keresi és azt mondja, Ádám, hol vagy? És az ember egyre jobban retteg, mert jaj, ha megtalál, mi lesz velem? Mert az önigazolás viszont megsemmisíti az emberben a bizalmat egy szerető lény irányába. Ugyanis ha létezik egy nagy, szerető, mindent ismerő, mindent látó lény, akkor az önigazoló ember, a bűne miatt elbújdosó ember azt érzi, hogy jaj, mi lesz, ha észrevesz engem. De nem arra gondol, hogy ő egy nagy szeretet. Ő egy nagy bizalom. Ő egy segíteni akarás. Ez a sátán munkája. A bizalmat oltja ki bennünk, és a félelmet ülteti el, és az Isten jön és keres minket, kutat minket. Jön utánunk, hogy megtaláljon, és egyrészt gyógyítson, másrészt szembesítsen. Mennyivel egyszerűbb, amikor az ember előlép a bokrok mögül. Mennyivel egyszerűbb, amikor odaáll és azt mondja, így vagyok, ennyi vagyok, de a tied vagyok. Szeretném, hogyha megtalálnál engem. Nem akarok előled elbújni. Tulajdonképpen, ha megpróbáljuk definiálni a hívő embert, a szívében Istenhez forduló embert, akkor ez a legfontosabb definíciója, hogy a maga valóságában az Isten elé odaálló, és azt mondó, hogy itt vagyok, segíts engem. Ez a hívő ember. A hívő ember nem az az ember, amelyik azt mondja, hogy magamra aggattam ezt a sok lombot, fügefelevelet, stb. Ugye egészen jól nézünk ki Istenem, így azért nem is olyan rossz ez a helyzet. Így már azért elmegyek az oldaladon, nem? Nem ez az ember. Az az ember, aki hagyja magát megtalálni. Hozzá menekül, és azt olvassuk a 64. Zsoltár 11. versében azt olvastuk, örülni fog, mert igaz és egyenes szívű. Szóval azt mondja Aronson, hogy az emberben beidegződött lelki mechanizmusok vannak, amelyek életre hívják az önigazolást. Azonban az ember megismerheti azt a mondatot, Pál apostol mondatát, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, hát én így leszek életem végéig, bennem mindig ezek a mechanizmusok lesznek, de hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztusomnak az ő szabadításáért, az ő kegyelméért.
Az ember tehát kétszeresen is beteg. Szoktam mondani, hogy ennél biztosabb börtönajtó nincsen, mert az egyikre tesz a bűn, az önzés, a másikra tesz pedig az önigazolás. És amikor mind a kettőt rátolják az emberre, akkor nincs más. Csak az, hogy az ember, Mary Kerr, amerikai írónak van egy mondata, csak a tényleges események tanulmányozásával, tehát objektívan, tárgyilagosan nézni a magunkra, a döntéseinkre, és indítékaink tisztázásával derülhet fény a teljes belső bizonyosságra. Az indítékok tisztázása és az események objektív, valóságos, tényleges események tanulmányozása. Na de ki képes erre? Az Isten segítségével bárki. Az apostolok cselekedete 5. fejezetében van az egyik kedvenc igém, a 31. versben. Krisztus azért jött, hogy adjon az övéinek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Ő akar megtanítani bennünket arra, hogy mit jelent jól bánni, helyesen bánni meg azt a rosszat, amit tettünk. Mit jelent az önigazolás helyett az Isten elé állás, és azt mondani Istennek, hogy segíts, itt vagyok, legyél velem, és taníts meg arra, hogy nehogy ez a második retesz is rátolódjon az én életemre, hanem hogy megtanuljam, hogy mit jelent a te kegyelmeddel, a te szereteteddel megismerni azt az örömöt, amit a 64. Zsoltár 11. verse az egyenes szívűeknek ígért. Imádkozzunk, és énekeljük aztán gyönyörűen ezt az imaszerű éneket majd, a Tégy foglyottá, Uram. Édesatyánk, mi is ezt kérjük tőled, hogy mivel elég sokféle bilincs zörög a mi lábunkon, kezünkön, szívünkön, de főleg a mi agyunkon, ahogyan az önigazolással, másokhoz hasonlítgatással, valahogy meg ezekkel a tákolt, toldozott, foldozott fügafa levél ruhákkal valahogy megpróbáljuk magunkat szépnek látni, szabadnak látni. Jó atyánk, te szabadíts meg minket. Olyan jó, hogy Krisztus utánunk jött erre a világra, hogy annak idején te atyánk az Éden kertjében is megkerested Ádámot és Évát, és egy szép ruhát ajánlasz nekünk a mi mezítelenségünk helyett. Legyél velünk, adjál erőt nekünk ehhez, gyógyíts minket. Már a világi tudomány látja azt, hogy milyen hevenyészet, milyen nyomorult az emberi lélek segítség nélkül. Köszönjük azt, hogy ezek mellé, a bizonyosságok mellé kinyithatjuk az igét, és szembenézhetünk a te hatalmas szereteteddel és jóságoddal, ami meg akar bennünket gyógyítani a mindenre képes agyi magyarázatokból és önigazolásokból. Jézus nevében köszönjük néked. Amen.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy a mai alkalommal újból velünk tartanak, és együtt tanulmányozunk. Arról a kérdéskörről ebben a negyed évben, most már utolsó alkalommal, hogy hogyan is mélyülhet a kapcsolatunk a jó Istennel. Egy negyed éven át ezt kutattuk, ezt a kérdést, és próbáltuk tanulmányozni, megérteni, és gyakorlatba ültetni. Nem csak itt az adás ideje alatt, hanem hiszem, hogy a hétköznapokban, amikor a mindennapi élet kihívásai között a Jóisten erejére támaszkodtunk, és ebben a mindennapos tevékenységünkben a Jóistenbe bízva haladtunk előre. A mai beszélgetésünknek a címe Irány az örökké valóság. És olvasom az alapigét, amely a János levele, első levele, harmadik fejezet, második versében így hangzik. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeimet, Harsán Otto Norbert lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Debrenti Árpád testvért, írót a Kémeri gyülekezet részéről. Köszönöm, hogy eljött és velünk van ezen a beszélgetésen.
3: Én is köszönöm a meghívást.
1: Ugye ebben a tanulmányban, amiben még ma is azt a gondolatot vizsgáljuk meg, hogy hogyan tud mélyülni a kapcsolatunk a Jóistennel, az örökkévalóság képe tárulkozik elénk. Mit jelent az örökkévalóság? Milyen lehet ott?
3: Egy kis könyvet kaptam ajándékba az egyik lelkipásztortól, és annak a kis könyvnek a címe A képzeleten túl. Ez foglalkozik a csillagrendszerrel, a tejúttal, a galaktikával, hogy mennyi Istennek, mennyi sok teremtett világa van, és minél nagyobb teleszkopokat és jobb eszközöket készítenek, hogy messzébb lássanak, annál több bolygót és tejútakat fedeznek fel a csillagászok. És úgy írja a kis könyv, és a címe is azt mondja, a képzeleten túl. Tehát még azon túl is van, amit belátnak, sőt, még el se tudjuk képzelni mind azt, amit Isten teremtett. Így van ez körülbelül ez azzal is, hogy mi az, amit Isten készített az őt szeretők számára. Pál apostol úgy fogalmazta meg, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi ész fel se tud fogni, amit Isten készített az őt szeretőknek. Tehát a képzeleten túl, amit Isten készített az őt szeretőknek.
2: És ugyanakkor úgy folytatja, hogy de nekünk a lélek kijelentette, és később azt írja, hogy mi ezt prédikáljuk is. Tehát vannak bizonyos dolgok, amikbe a Jóisten úgy látta jónak, hogy bepillantást adjon, úgy, ahogy a földi Kánaánba megengedte, hogy bepillantást kapjanak a kémek, ugyanúgy van ez az Isten igével is, a mennyei Kánaánról, Isten igében kinyilatkoztatásokat kapunk. És mindez a gyönyör és dicsőség felett az örökkévalóság egy örökkévaló kapcsolatot jelent a Jóistennel, ami igazából a valódi, tartós, lelki örömnek az útja, az alapja.
1: Talán ez a legfontosabb, amit említettél. Kapcsolatban lenni a Jóistennel, az ő jelenlétében lenni és élni, vele együtt elmélkedni, tőle tanulni. Mert az örökkévalóság az én szemléletem szerint az, amikor az Istennel lehetsz. És az örökkévalóság nem csak arról szól, hogy örökké élhet az ember, hogy nincs bűn, hogy arany utcákon sétálunk a jeruzsálemi fővárosban. Ezek mind olyan részletek, melyek fontosak amelyek ott vannak, és amelyek jelen kell legyenek az örökké valóságban, de ennél fontosabb az, hogy a Jóistennel együtt vagyunk, őt csodáljuk, és ez adja meg az örökké valóságot. A nagy kérdés az, hogyha az örökké valóságban ott vannak azok az elemek, amelyek nagyon, nagyon vonzóak számunkra, hogy nincs fájdalom, nincs betegség, nincs elmúlás, nincs halál, örök élet van. A Jóisten jelenlétét lehet élvezni, azt a szeretetet, ami lelkileg, fizikailag átjárja az embert és felemeli, akkor miért nem törekszik ez a világ, az emberiség? Olykor mi magunk is elgyengülünk. Miért nem törekszik ez a világ, hogy odajusson, és hogy ez legyen az egyedül legfontosabb célja az embernek, hogy az örökké valóságban együtt legyen a Jóistennel?
3: A hittel van a baj. Én úgy látom, hogy az általában, akik nem hisznek, azok nem készülnek, nem vágynak oda. És nem kell elfelejtsük azt, hogy nekünk egy hatalmas ellenséggel van ügyünk. Nem test és vér ellen kell nekünk tusakodnunk, hanem a levegőbeli fejedelmemségek és hatalmasságok ellen, a sötétségnek világbírói ellen, és ez bukott fejedelem és az ő angyalai, akik erősebbek és bölcsebbek az embernél, csak a baj az, hogy rosszra használják. És hogyha nem vagyunk állandóan szoros kapcsolatban Istennel, akkor könnyen megtévezhetnek bennünket. Erre sok bizonyíték van Istennek igéjében, a Bibliában is. Ugye ott van Bőr Salamon. Elég milyen istenfélő volt, hűséges volt Istenhez, és mégis a sátán be tudta csapni. Sőt, még az ő apját, Dávidot is, ugye, volt, amikor becsapta, pedig Isten barátja volt, és hűséges volt Istenhez. De volt idő, amikor elengedte Isten karját, és becsapta. Tehát akkor lehetünk biztonságban, és akkor vágyhatunk, és készülhetünk igazán Isten országába, hogyha naponta szoros kapcsolatban vagyunk Istennel, Isten igének tanulmányozása és az imádság által.
2: Igen, egyesek nem is hisznek benne, és megtörténik az is, hogy azok is, akik hisznek, nem tudják, hogy szükséges, hogy felkészüljenek, erőfeszítéseket tegyenek, harcoljanak azért, hogy előkészítsék önmagukat arra a helyre, mert azt mondja Istennek igé, hogy oda semmilyen tisztártalan nem megy be. A másik dolog az, hogy mi természetünknél fogva testi emberek vagyunk, és a testi embernek lehet, hogy nem is tetszene az a mennyország, amit a Jóisten ajánl. Tehát ott nincs ivászat, nincs evészet, nincs szórakozás folyton, egy másfajta öröm van, egy sokkal nemesebb. Ott mindenki önzetlen, és egy önző személy ott nem is érezni jól magát. Úgyhogy lehet, hogy nem is tetszene a testi embernek az, amit a Jóisten ajánl. Ezen kívül ahhoz, hogy valaki testiből lelki ember legyen, és képes legyen egy olyan életet, egy olyan királyi mennyei életet élni ott, szükség van egy csodára. A testi embernek bolondság az, amit Istennek ígér, mond a mennyről, mi az, hogy menj. Most, ami van, az kell a legszebbé, legjobbá tenni, és itt teremtjük meg a mennyországot. Úgyhogy ilyen szempontból van egy nagy hátulütője, és pedig sokszor áldozatba kerül. Jézus Krisztus nyilván elmondta azt, hogyha valaki le nem mond, akár a szeretteiről is, önmagáról, akkor nem mehet be az életbe, az örök életbe.
1: Említésre került több ízben is az Istennel való kapcsolat, ennek fontossága, és az, hogy nyilván, hogy csak azok juthatunk oda, akiknek egy megváltozott életük van, akik vágyódunk valójában oda. De úgy, ahogy említettük többször is, a legértékesebb dolog az Istennel való találkozás. Itt ezen a földön fejlődik a kapcsolatunk a Jóistennel. Az egyre mélyülő kapcsolatunk a Jóistennel tanulmányunk keretében, az most a nagy kérdés. Hogyha az örökké valóságba elérkezünk, a Jóistennel találkozunk, mondhatjuk azt, hogy célba érkezik a Jóistennel való kapcsolatunk is, teljességre jut, megismerjük őt, amint van, és mindjárt aztán az alapigére is kitérünk. Mit jelent ez a találkozás? Akkor egy lezárult szakaszt tudhatunk magunk között az ismeret szempontjából. Mit tanít az íge erről? Mit tudunk a Jóisten kijelentése alapján?
2: A Jelenések könyve utolsó oldalán, a 22. fejezetben, ott Istennek ígéje leírja azt, hogy aki igaz, legyen igaz ezután is. És itt ez a dikaioszüné görög szó, ami fedhetetlenséget vagy megigazult állapotot jelent, gyakorlatilag ez fokozódik és folytatódik. Tehát nem áll meg itt a földi életben, aki szent, az szenteltessék meg ezután is. Tehát egy folyamatról beszélünk, ami gyakorlatilag a következő versben, a 12. versben, ez a 12. vers segít nekünk megérteni azt, hogy ez Jézus Krisztus eljövetele után is. Mert a 12. versben arról van szó, hogy íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek kinek-kinek, amint az ő cselekedete lesz. Tehát ebben a kontextusban az Isten ígé elmondja azt, hogy a kapcsolatunk, ugye a megszentelődés is, az Istennel való kapcsolatnak az egyik velős része. Azt mondja, hogy az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök, mondja Ezékiel könyve 20. fejezete. És ilyen szempontból a kapcsolatunk is növekedni fog, úgyhogy a teljesség, vagyis a tökéletesség, ahogy mi szoktuk mondani, az is egy folyamat. A Szemelvények 3. kötet 105. oldalán azt olvassuk, hogy nem egy pillanat alatt éritek el a tökéletességet, a megszentelődés élethosszig tartó folyamat, ez a Földön. És a Krisztus példázatai 153. oldalán azt olvassuk, hogy a mennyben is állandóan fejlődni fogunk. Tehát az Istennel való kapcsolatunk is mélyül, szebbül. Akkor, amikor valakivel személyesen találkozunk, teljesen más, mint az, akit úgy szeretünk, noha nem láttuk őt, hiszünk benne, pedig nem látjuk őt. Tehát Istennél mindig több van a kapcsolat szempontjából is.
3: Ebben az életben nem érünk el soha az ismeretnek a csúcspontjára, amikor azt mondhatjuk, hogy mindent tudunk, mindent ismerünk, hiszen jó pátriárka azt mondta Istenről a 4. fejezetében, azt mondja, hogy az Isten mélységét elérheted-e? A mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-e? Mint magasabb az ég a földnél, aképpen magasabbak Istennek útai a mi útainknál, és gondolatai az ő gondolatainál. Tehát Istennek a bölcsességére soha nem tudunk eljutni teljes mértékben, és mindig van mit tanulni, mindig lesz mit tanulni, sőt az örökké valóságon át mindig tanulni fogunk Istentől. Tehát nem fogunk eljutni soha a csúcspontra, hogy nincs mit tanulni, és nem lesz unalmas az örökké valóság, mert mindig újabb és újabb dolgokat tár fel Isten az ő gyermekeinek, és újabb ismeretekre fogunk jutni.
1: Köszönöm, hogy különbséget tettünk a hatalmas örökkévaló Isten és a teremtményi minőség között. Hogy mi teremtmények, ha legyünk emberek, angyalok, sohasem érjük utol a hatalmas Istent, hanem mindig csak tanulunk tőle, és ez egy örökkévalóságon át így tud haladni. Azt mondja János apostol, igaz, az alapigében olvastunk erről, hogy most Isten gyermekei vagyunk, és végül hozzá hasonlókká leszünk. Hogyan lehet elérni ezt a hasonlóságot? Mit jelent ez a hasonlóság? Miben leszünk hozzá hasonlóak, vagy már most is részben hasonlóak vagyunk?
3: Hát nekünk úgy tudunk eljutni a hozzávaló hasonlóságra, ha őtet szemléljük. És ezt az ígén keresztül tudjuk megtenni, tehát Jézust minden nap egy csendes órán keresztül, az ő ígéjén keresztül, az igén keresztül szemléljük őt, és akkor egyre inkább átváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől, az ő képmására. És nem csak jellemben, tehát kell hasonlítsunk Jézushoz, hanem az örökkévalóságban még hozzá hasonlók leszünk testben is. Hiszen nem csak a lelke üdvözül az embernek, mint ahogy nagyon sok keresztény hiszi, hogy amikor meghal az ember, a lelke azonnal a mennybe száll, és már üdvözült is, hanem a Istenek ígéje arra tanít bennünket, hogy az Úr Jézus eljövetelekor, amikor a riadóval, arkangyal szózatával felkelti a halottakat, akkor egy megdicsőült, halhatatlan testet fogunk kapni, és az test lesz, nem csak egy levegő, egy szellem, hanem hozzá hasonló test. És Jézus, amikor feltámadt és megjelent ott a tanítványainak, először Tamás nem volt ottan, de mikor másodszor, amikor összegyűltek, akkor már Tamás is ott volt, és azt mondta, hogy ő nem hiszi, hogy Jézus volt az, akivel találkoztak, hanem csak ha belebocsátja ujját az ő oldalába a szegek helyre. És akkor Jézus megjelent nekik újból, és akkor Tamásnak azt mondja, Tamás azt mondja, jöjj és bocsáss bele a te ujjadat a szegek helyére. És azt mondja, ne légy hitetlen, hanem hívő. Boldogok, akik nem láttak engem, és mégis hisznek. Tehát olyan hozzá hasonló testet fogunk kapni, és Jézus azt is mondta az alkalommal, hogy van-e valami ennivalótok itten? Adjatok valami ennivalót. És akkor adtak neki egy darab sült halat, és Jézus megette. Tehát hozzá hasonló test, tehát ami halhatatlan, megdicsőült test, mert ez a test és vér nem örökölheti Istennek országát, ez a halandó, bűnös test. De a feltámadás után halhatatlan testet kapunk, amely az Úr Jézus testéhez hasonló lesz.
2: Igen, ez a görög fanéró szó, ami azt jelenti, hogy nyilvánvaló, így fordítja le Károli Gáspár. Ez egy olyan szó, ami bemutatja azt, hogy igazából akkor teljesedik ki, akkor fogjuk meglátni Istent, amint van. Tehát Jézus Krisztus földre jött, testet öltött, de az ő istenségét az emberi burkolta. Jelenleg mi is, ha bár azt mondja, hogy Isten fiai vagyunk már, Jézus elmondja a János Evangélium első fejezetében, hogy akik befogadták őt és hittek benne, azoknak megadta, hogy Istennek fiai legyenek. Ennek ellenére mi még nem vagyunk olyanok, mint ő. Az Úr Jézus Krisztusnak is látták az ő dicsőségének megvillanásait. Azt mondja, láttuk az ő dicsőségét, de nem látták őt eljönni királyként az ő dicsőségében, és ezért mondja azt, hogy amikor mi ezt meg fogjuk látni, olyanok leszünk, mint ő, mert bekövetkezik az, amiről Árpád testvér beszélt, hogy mi is átváltozunk, első Tessalonikai levél 4. fejezet szerint, mi is átváltozunk egy szempillantás alatt, vagy 1 Korintus 15 szerint ott azt mondja, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságba változik, romolhatatlanságot ölt, és ilyen szempontból akkor olyanok leszünk, mint ő. Mi most Isten gyermekei vagyunk, de akkor fogjuk meglátni azt az igazi dicsőséget, amit a bűnösök se láttak, nem is hittek benne, de Jézus megígérte még azoknak is, akik keresztre feszítik, hogy meg fogják őt látni, amint van, tehát eljönni az ő dicsőségében. Úgyhogy ilyen szempontból a tanítványok csak miniatűrben a megdicsőülés hegyén látták azt, Jézus megígérte nekik, hogy vannak itt olyan emberek, akik nem látnak halált, addig, ameddig meg nem látják az Istennek fiát eljönni az ő dicsőségében, mondja Máté 16:28. A 17. fejezet pedig azzal nyit, és azzal magyarázza, innen tudjuk, hogy a mennyek országának akkor történt meg ez a jelenete, és azok, akik ott voltak, az a 4 tanítvány, meglátták Jézus Krisztust, amint van az ő dicsőségében, mert a 17. fejezet ezzel nyit a megdicsőülés hegye jelenetével. Úgyhogy amikor az Úr

0: Mit kell addig tegyünk a mában? Hogyan kell éljük a mindennapjainkat?
1: Nem tétlenül várakozni, hogy közel van az Úr Jézus eljövetele, mert Istenek ígéje ezt tanítja, hogy közel van. És mivel, hogy közel van, akkor tétlenül várakozni, hanem munkával kell dolgozni, a mindennapi kenyerünket meg kell keressük, azért is kell dolgozzunk, csak mindig az első helyre kell tegyük az örökké valóságot, Istennek országát. Úgy, ahogy mondja Istennek ígéje, hogy keressétek először Istennek országát és az igazságát, és a többiek mind megadatnak néktek. Tehát nyugodtan várni, és hitszemünkkel arra tekinteni, és várni, és készülni az Úrral való találkozásra.
0: Említette azt, hogy hittel várni, de tevékenynek lenni. Hogyan is fogalmazza ezt az íge, hogy milyen szélsőségbe esik az ember? És olvasom a Jakab apostol 4. fejezetéből, a 13. verstől az ige verseket. Nosza, immár ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, im ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni. Milyen az ember gyarlóságában, és mit jelent ma a mában élni, és készülni az örökké valóságra?
2: Az ige fellebbenti a fájtlat a valódi valóságról, mert a nagy valóság az, hogy léteznek angyalok, bukottak is, nem is, és ezt csak hitáltal lehet látni. A jövőt a problémákon túl hitáltal kell és lehet látni. Éppen ezért azok is, akik a mának élnek, carpe diem, élvezd a pillanatot, azoknak is tudniuk kell, hogy ezt az időt, amit ők erre használnak fel, ezt céllal adja a jó Isten. És pedig, hogy felkészüljünk, úgy, ahogy a pusztai vándorlás felkészítette Izrael népét a Kánaánban való életre, ugyanígy ez a földi életnek ez az egyik legerősebb célja. Tehát, ha valaki értelmet keres az életben, az az egyik legerősebb értelme, hogy felkészüljünk egy örökké valóságon át a jó Istennel élni. Éppen ezért Péter elmondja azt, hogy hogyan, vagy mit tegyünk mi most. Azt mondja, hogy milyennek kellene lennetek, tudván, hogy eljön az Úr Jézus Krisztus szent életben és kegyességben. Tehát a szent élet, az az ige által megszentelt élet, ami felkészít minket a mennyek országára, és a kegyesség az nem más, mint az az élet, amelyben Istennek ígét megvalósítjuk, és megmutatjuk, hogy ezáltal is szeretjük a jó Istent. Tehát egy folytonos kapcsolatban, ugyanúgy, mint Énok, élni már most. Ugye, ahogy a leckénk is mondja, a mi életünk rövid, és erről szól az a Jakabi idézett ige, hogy micsoda a ti életetek, bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután eltűnik. Éppen ezért kellene elmélyítenünk teljesen a kapcsolatunkat, és megerősítenünk, mert ez a kapcsolat, ez csak egyszerűen folytatódni fog a mennyek országában, ahol csak a körülmények változnak meg. Tehát a mennyország a szívünkben itt kezdődik, most. És ha nincs meg ez a kapcsolat, ott sem lesz.
0: Igaz, az alapigében azt olvastuk, hogy majd meglátjuk őt, amint van. Ma miért nem láthatjuk meg nem csak az Úr Jézus Krisztust, hanem az Atya Istent úgy, amint van. Ugye Jézus Krisztussal való találkozásunkkor itt a Földön az emberek Jézust az ő testet öltött formájában láthatta meg, nem teljes isteni dicsőségében. Mi az oka annak, hogy nem láthatjuk az Istent ma úgy, amint van? Mit tehetnénk azért, hogy meglássuk?
1: Hát, halandó ember nem láthatja meg Istent az ő dicsőségében, mert Istennek jelenléte megemésztő tűz a bűn és a bűnös ember számára. Tehát nem láthatjuk még élve, csak hogyha az Úr Jézus el fog jönni, mint ahogy megígérte, és a halandó test átváltozik, halhatatlanságot ölt magára, akkor ugyanúgy megláthatjuk, mint ahogyan látta Ádám, Éva a bukás előtt. És
2: a hívő ember most is láthatja őt hitáltal, azt mondja, hogy most tükör által homályosan látjuk.

0: Tehát az ige a hitnek az alapja. Az ige nekünk kinyilatkozhatja a Jóistent. Sőt, még a hitetlen ember is láthatja a Jóistent, azt mondja a Róma 1-ben, hogy ő megláttatik azokban a dolgokban, amiket ő alkotott. Tehát menthetetlenek, hogyha nem látják a láthatatlan Istent, mert az ő láthatatlansága megláttatik. Csak hogy úgy, ahogy Árpád testvér is említette, mi az ő dicsőségében nem láthatjuk meg őt, mert azonnal elpusztulnánk, és ezért a Jóisten kegyelmes, és sokszor sötétségbe, nehézségekbe öltözik azért, hogy tapasztaljuk meg, hogy ott van mellettünk a legnehezebb pillanatban is.
1: Na most az Istennel való találkozásunk, igaz feltámadásunk, vagy átváltozásunk alkalmával megtörténik. Nem térünk ki most erre a páli igei részre, ahol ezt a csodálatos eseményt mutatja be az ige, hanem inkább szeretnék arról egy gondolatot megbeszélni, hogy milyen állapotba kerül, jut az Isten népe, hogyan nevezi ezt az apostol, a János apostol, 21. fejezet, a Jelenések könyve 21. fejezet 9-10. Verseiben úgy olvassuk, és jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szólanékem mondván, jer, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nekem azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Szeretném, hogy beazonosítanánk itt azokat a gyönyörű jelképeket, hiszen itt szó van a bárányról, a bárány feleségéről, a mennyasszonyról, a Szent Városról, Jeruzsálemről, amely az Istentől száll alá. Milyen minőségbe jut, kerül Isten népe az Istennel való találkozás alkalmával Isten elé?
2: A bárány feleségének nevezi Istennek ígéje az új Jeruzsálemet is, és más helyt pedig Isten gyermekeit, akit üdvözölnek, azokat is a bárány feleségének nevezi. És az új Jeruzsálemről a Jelenések könyvének a 21. fejezete ír, amikor Jánost az lélekben felvitte az új egy magas hegyre, hogy olvastad is, és megmutatta neki az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá. Tehát ez úgy, ahogy írja Istennek ígéje, az valóságosan az új Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem leszáll erre a földre, és Isten maga is vele leszáll erre a földre, és Isten sátora itt lesz az emberek között, és Isten megkülönböztetett szeretetben és kiváltságban részesíti a föld lakóit, vagyis a megváltott lakókat. Itt lesz Isten sátora az emberekkel, ebben az új Jeruzsálemben. Mert Isten az emberért áldozott a legtöbbet. Az angyalok nem buktak el, nem kellett életét adja, hogy megváltsa őket. Az ember az, akiért nagy árat fizetett Isten, az ő életét adta, hogy visszaváltson bennünket az ellenség kezéből. És ezért Isten így döntött, hogy az ő sátora itt lesz az új Jeruzsálemben. Tehát a bárány feleségének, mennyasszonyának nevezi az új Jeruzsálemet is, de ugyanakkor más helyen az ő megváltott gyermekeit nevezi az ő mennyasszonyának, akiért jön, mint a sok millió angyalokkal, mint nászmenet kísérik az angyalok, hogy az ő mennyasszonyát magához vegye, hogy vele legyen egy örökké valóságon át.
0: Igen, a Nagy Küzelem című könyv feltár egy érdekes problémát, és azt mondja, hogy ott az angyal az új Jeruzsálemet nevezi meg a bárány mennyasszonyának, tehát az Istennek egyháza nem lehet a mennyasszony, hanem ők a vendégek. Azonban a valóság az, hogy például a Jelenések könyve, és ugyanott abban a fejezetben tárgyalja a profétaság lelke azt, hogy gyakorlatilag van két fázisa ennek a mennyegzőnek. Az egyik fázisa az, amikor a vőlegény elmegy az atyaházához, és kikéri a mennyasszonyt. Na már most a Bibliában a mennyasszony az az Istennek egyháza, vagyis azok, akik üdvözülendők, van egy látható és egy láthatatlan, stb. Nem térek bele ezekbe a részletekbe, hanem a legfontosabb gondolat itt az, hogy a szüzekből, az öt szűzből lesz a mennyasszony, igen, a feleség. Abban a példázatban hiányzik a mennyasszony, tehát nem jelenik meg, és éppen ez a lényege, hogy az Úr Jézus Krisztus az atyai házhoz megy, úgy, mint Dániel 7-ben, hogy menjen az öregkorúhoz, hogy kérje ki az ő mennyasszonyát. Tehát a vizsgálati ítéletnek pontosan ez a célja, hogy azokból, akik elhívottak, választottak legyenek. A mennyasszony fogalom, vagyis a bárány felesége, úgy, ahogy megjelenik a jelenések könyvében, azt jelenti, hogy Jézus Krisztus és az ő egyháza örökkévalóságon át kapcsolatban lesz, és ezért használja ezt a jelképet. Azonban, ha megnézzük a jelenések könyve 21. fejezetét, ott mielőtt beszélne erről, hogy az új Jeruzsálem a mennyasszony, érdekes módon azt mondja, hogy, és itt meg kell figyelni azt, hogy hallám és látám, John Paulin egy híres adventista teológus, ő beszél ennek a fontosságáról, mert ugyanaz a csoport. És hogy azt mondja az első versben, és látték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, jelenés 21. fejezetéből olvasok, és a tenger többé nem vala, és én, János, látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, mely az Istentől szála alá a mennyből előkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony, és hallék nagy szózatot, amely azt mondja vala az égből, ími az Istennek sátora az emberekkel van. Tehát az új Jeruzsálem jelképe az Isten népének, akinek joga van bemenni a kapukon a városba, mert ha nem, akkor jelenés 19-ben van egy olyan, hogy örüljünk és örvendezzünk a 7. versben, adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát és adatot annak, hogy felöltözik tiszta és ragyogó fehér gyorsba. Az új Jeruzsálem, amelyik egy kocka méretű város, az nem öltözik fehérbe. Tehát nem, Jézus Krisztus nem egy várat akar elvenni feleségül, hanem a jó Isten szeretné, hogy szövetségben legyen az ön népével, ezért mindig az ígébe újból és újból feljön ez a gondolat, hogy örök szövetséget kötök, mert ő az ön népével szeretne egy örökkévalóságon át élni, csak hogy a meghívottakból lesznek a választottak.
1: Köszönöm ezt a nagyon érthető, logikus magyarázatot, ami rávilágította arra, hogy mi képezhetjük és képeznünk kell Isten népét, a mennyasszonyt, és milyen átalakuláson, milyen változáson megyünk át, amit Jézus Krisztus végez át és végez el az életünkbe. Két ige verset szeretnék olvasni, az Ézsaiás könyve 25. fejezet 8. verséből és jelenés 7.17-ből, a vőlegénynek, a báránynak, Jézus Krisztusnak csodálatos munkáját, amit röviden, hogyha értékelhetnénk, vagy kiemelhetnénk esetleg egy-egy gondolatot, amit fontosnak találunk. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könnyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Mit jelentenek ezek a szavak számunkra, az üdvözültek számára? Rövid gondolatokba, hogyha megfogalmazhatnánk, kérem.
0: Az Úr Jézus Krisztus eljövetele minden problémának a megoldása arra, amit a bűn okozott, beleértve a szenvedést, a halált, a fájdalmat, a betegséget, és így tovább. Éppen ezért a felnőtt emberek különlegesen azért várják az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, akik legalábbis hisznek ebben. Mert ez minden problémának a megoldása. Amikor az Úr Jézus Krisztus eljön, és az ő uralma elkezdődik, amikor átveszi az ő népét, elkezd uralkodni mindenféle szinten, már elkezd a mostani életünkben is a mi Urunk lenni, mert így imádkozzuk a mi atyánkban is, hogy legyen meg, jöjjön el a te országod, legyen meg az akaratod, mind a mennyben, úgy a földön is. De amikor eljön az Úr Jézus Krisztus, akkor minden körülményt megváltoztat. Nem lesz több egy gyász, nem lesz fájdalom, letöröl minden könnyet. És olyan szép, hogy ez a gondolat a jelenések könyvében ott jelenik meg, amikor Jézus Krisztus elvezérel az életvizének forrására. Ott minden kérdés, minden nehézség, minden lelki probléma, trauma válaszra talál a miértek. Mert szükségünk van, hogy a mi szívünk teljesen begyógyuljon, azok a hegek teljesen begyógyuljanak, és az Úr Jézus Krisztus lesz az, aki ott majd elmagyarázza ezeket a nehézségeket, és azt mondja, hogy letöröl minden könnyet az ő arcukról.
1: Azt olvassuk a Jelenések 22:17-ben, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mit jelent ez a meghívás ma számunkra és mindenki számára? Mindenki számára szól? Mit jelent azt, hogy ingyen és jönni lehet?
2: Az üdvösség ingyen kegyelemből van, azt nem lehet lefizetni, akármennyit teszünk, cselekszünk, áldozunk, dolgozunk Isten ügyőjét és a megmentés munkájában az emberekért. Soha nem tudjuk lefizetni az üdvösséget, az ingyen kegyelemből van. Bármit teszünk, azt tőle kaptunk. Ha anyagiakat áldozunk az Úr munkájára, azt tőle kaptuk. Hogyha erőnkkel munkálkodunk az emberekért, vagy Isten ügyéért, azt az erőt is tőle kaptunk. Tehát azt nem lehet lefizetni, hanem, ahogy mondja Pál apostol is ott a Rómabeliekhez írott levelében, azt mondja, ha a testemet a tűzre adom is, tehát bármit is teszek, azzal nem tudom lefizetni az üdvösséget, hanem az üdvösség az ingyen kegyelemből van, és Isten mindenkinek felkínálja azt ingyen, hogyha a feltétel az, hogy higgyünk, fogadjuk el, és legyünk hálásak érte.
0: Az Úr Jézus Krisztus valóban mindent megtett azért, hogy mi üdvözüljünk, és mégsem fog mindenki üdvözülni. Hiába mondja azt, hogy Uram, Uram, hanem azt mondja, aki cselekszi az én atyámnak akaratát. A lehetőség mindenkinek megvan. Mindenki elhívott, mindenkit hív a jó Isten. De azt mondja, sokan vannak az elhívottak, és nincs olyan ember, akit ne hívna a jó Isten. Mégis kevesen vannak a választottak. Kevesen válaszolnak erre a hívásra, kevesen kezdenek el közreműködni a jó Istennel. És éppen ezért ez a szöveg, hogy a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. Az Istennek szent lelke a látható egyházon keresztül azt a felhívást adja, hogy gyere, jövel. Mindenkinek, és ez tényleg mindenkinek szól, bárkinek, aki szeretne a jó Istennel egy örökkévalóságot leélni. A probléma az, hogy sokan nem számolnak az örökkévalóságot. Látható egyházon keresztül azt a felhívást adja, hogy gyere, jövel, mindenkinek, és ez tényleg mindenkinek szól, bárkinek, aki szeretne a jó Istennel egy örökkévalóságot leélni. A probléma az, hogy sokan nem számolnak az örökké valósággal. Számolnak 1 évre, 10 évre, 20 évre, de nem számolnak az örökké valósággal, és így kiveszik az életükből az Istennel való kapcsolatot, az örökké valóság lehetőségét, és hogyha közömbösek maradnak ekkora üdvösség mellett, mi lesz velük? Ezt kérdi a zsidókhoz írt levélben Pál apostol. A jó Isten mindenkit hív, de a kérdés az, hogy ki az, aki válaszolni fog.
1: Köszönöm a válaszokat, és köszönöm, hogy ezt az adásidőt együtt eltölthettük. Az Istennel való egyre mélyülő kapcsolatunkról beszélgettünk, hogy mit jelent ez az örökké valóság szempontjából. Isten áldását kívánom mindannyiunk számára. Amen.
0: Amen, úgy legyen.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Azt gondolom, hogy azt az igei szakaszt olvasom fel ennek a beszélgetés sorozatnak a végén, amely az egyre mélyülő kapcsolatunkban a jó Istennel egy olyan helyzetet, egy olyan szituációt hoz, amiben elváltozunk, amely megmagyarázza, hogy hogyan lesz ez az elváltozás, ez az átváltozás, ez a más életbe való átlépés, legyünk bár élők, vagy azok, akik eltávoztak az élők sorából. Pál apostol így fogalmazza a Tesszalonikabeliekhez írott első levél 4. fejezet 13. versétől. Nem akarom tovább, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hiszünk,

hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által, ővele együtt. Mert azt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradtunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. És mondja az apostol, annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Kívánom ezt mindannyiunk számára. Legyünk bár életben, vagy az Úrban eltávozottak, találkozzunk az Úr Jézus Krisztussal, és az egyre mélyülő kapcsolatunknak legyen ez a gyümölcse, az Istennel való találkozásnak, mindennapi találkozásnak, az örökké valóságban való folytatása. Köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a beszélgetésen. A következőkben meghívom önöket egy énekszám meghallgatására, és a rendszeres bibliaolvasásból feltárt kérdéseket szeretnénk megbeszélni és megválaszolni. Várom önöket ezekre a pillanatokra is a következőkben.

0: Nagy örömmel üdvözlöm a kedves tévénézőket. Újra elérkeztünk a megszokott naponkénti tanulmányozás kérdéseihez. A Biblia részek, amelyből tanulmányoztunk, azok nem mások voltak, mint Nehémiás könyvéből a 11. fejezettel egészen, a következő könyv Eszter könyve 4. fejezetéig, valamint Ellen White az Étrend és táplálkozás című könyv 20. fejezete. Kezdjünk is bele, az első kérdés így hangzik. Mit adott meg Izrael Zorobábel és Nehémiás napjaiban? Nehémiás könyvéhez nyitnám ki az igét, a 11. fejezet 2. verséhez. Így szól az ige, és álda a nép mindazon férfiakat, akik önkéntesen vállalkozanak arra, hogy Jeruzsálemben lakoznak. Az ige szerint, korábbi ige szerint 10 emberből egy ment fel Jeruzsálembe, és ez a szakasz kiemeli az önkéntes szolgálat fontosságát, és az Isten munkájába való tudatos bekapcsolódást. Ha így teszünk, ahogy látjuk, a nép megáldotta mindazokat, akik önként vállalkoztak erre, és persze Isten szemében is ez egy csodálatos dolog, akik vállalkoznak Isten munkájára önkéntesen. A második kérdés, mit parancsolt Ahasvérus király háza minden gondviselőjének? Itt átmenjünk az Eszter könyvéhez. Az Eszter könyvében a 4., a 3. fejezet 2. versét olvasnám, amely így szól. És a király minden szolgái, akik a király kapujában valának, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert úgy parancsolta meg néki a király, de Mardokeus nem hajtott térdet és nem borult le. Tehát a király parancsa az az volt, hogy mindenki, minden szolgája a parancs szerint térdet hajtson Hámán előtt, tehát egy imádati kérdés vetődött fel, de Mardokeus, ő nem hajtott térdet Hámán előtt, ő csak az igaz Istent határoztál, hogy imádja. Harmadik kérdés. Hogyan jellemezte Hámán Izrael népét az Ahasvérus király előtt? Eszter könyvén a 3. fejezet 8. verséhez térve. Így szól az ige, és mondta Hámán Ahasvérus királynak. Van egy nép, elszóró és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Itt Hámán buszítja és érvel a Ahasvérus király előtt a zsidó nép miatt, és egy olyan népnek írja le őket, egy torz, negatív képet fest róluk, és arra buzítja a királyt, hogy nem hagyhatja őket úgy, hogy nem engedelmeskednek a királynak, tehát valamit tenni kell ez ellen. Mindig lesznek ilyen ellenszegülők, akik Isten népének a kárát keresik, akár csak egy másik tanulmányban, Szamballat és Tóbiás, de azonban az Isten gondoskodik, és Hámán terve nem valósul meg. Negyedik kérdés, mennyi ideje nem hívatta magához a király Esztert? A 4. fejezet Eszter könyvében 14. versben a következőket írja. A király minden szolga és a király tartományok népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék. Kivévén, akire a király aranypálcáját kinyújtja, az él, én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek már 30 napja, mondja Eszter királyné. Tehát 30 nap telt el, Eszter helyzete bizonytalan volt, mert a király közvetlen hívása nélkül ment be hozzá, életét kockáztatva, és azért tette mindezt, hogy az ő népe, Izrael, zsidó nép érdekében tegye meg. Hát sokszor az Isten emberhez életüket is kockáztatják az Isten ügyének érdekében. 5. egyben utolsó kérdés. Mire hatnak először a fűszerek, és mit pusztítanak el végül? Ellen White-nak az Étrend és táplálkozás című könyvét tanulmányoz a 20. fejezetben. Itt először szeretném tisztelni, hogy milyen fűszerekre utal. Itt az élénk a csípős, erős fűszerekre, mint például mustár, bors, más egyéb csípős fűszerek, savanyúságok, vagy ecet és erősen fűszerezett ételek. És azt mondja Ellen White, hogy ezek a fűszerek először az ízelő idegekre hatnak, serkentik és izgatják az étvágyat, majd később az emésztőrendszert ingerlik, végül károsítják és gyengítik a szervezetet, lerombolva az egészséget. Tehát a hangsúly azon van, hogy kezdetben kellemesnek tűnik, de hosszú távon romboló hatások lehetnek az ilyen fűszerek, ha nem megfelelő mértékben, és nem megfelelően használjuk őket. Kedves tévénézők, ezek voltak a tanulmányozó kérdések. és a rájuk talált válaszok. Köszönöm, hogy velem tartottak. Várjuk a következő negyedévi tanulmányt és az azokban rejlő kérdéseket, amelyre hasonlóan válaszokat fogunk találni. Addig is a viszontlátásra, az Isten áldja Önöket.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ezzel az alkalommal zártuk az elmúlt negyedévi tanulmányunknak a beszélgetéseit, amelyben arról elmélkedtünk, hogy hogyan is mélyíthetjük el a kapcsolatunkat a jó Istennel. Egy hét múlva egy új tanulmánysorozatot kezdünk el. Pál két leveléről fogunk elmélkedni egy teljes negyedéven át, a korintusi első és második levelekről. Szeretettel várom Önöket a következő beszélgetés sorozatra is. A viszontlátásra.

0: 14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.
1: Mi az igazság?
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága Jézus, köszönjük te néked a jelenések könyvét. Köszönjük azt, hogy ez a könyv a maga titokzatosságával, szimbólumaival felvázol előttünk egy olyan világot, amelynek a titkait nem mindig értjük igazán, de azért adod a kezünkbe ezt a könyvet, hogy újra meg újra tanulmányozzuk, hogy belőle a múltunkat is jobban értsük, és bepillanthassunk a jövő titkaiba. Köszönjük neked ezért ezt a könyvet. Kérünk, hogy légy közöttünk, és taníts bennünket kegyelmedből. Amen. Röviden szeretném elmondani, hogy a jelenések könyvét egy jellegzetes módon, talán eddig meg nem szokott módon tanulmányozzuk. Úgy tudnillik, hogy a szerkezete alapján hogyan lehet a benne lévő párhuzamos részeket összehasonlítani egymással, hogyan lehet a párhuzamossággal vagy az ellentétekkel még jobban kifejteni a könyv tartalmát. A könyv elején és a végén egyfajta háttér ismeretet nyerhetünk, hogy tudnélik, mi az a háttér, amin hangzik a könyv üzenete. És ez pedig egész pontosan négy dolog. Elsősorban is Jézus úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Tehát ő az, akiből erednek a földi történelem eseményei, illetve akiben célba érkeznek. Másodszorban azt mondja ő, hogy aki olvassa és tanulmányozza ezt a könyvet, az boldog lesz, annak az élete eredményes lesz, kiegyensúlyozott lesz, mert el tud igazodni a föld dolgaiban. Harmadsorban arról beszél mind a prológus, mind az epilógus, hogy az itt megjövendő dolgok hamarosan be fognak következni. Nagyon rövid az idő. Végül Jézus azt mondja, hogy ő maga jön vissza. Tehát a történelem, ahogy halad előre, végső fokon egyre inkább közeledik hozzánk a történelmen belül maga Jézus Krisztus. A hét gyülekezet a jelenések könyve második és harmadik fejezetében található. A hét gyülekezetre szóló levél arra tanított bennünket, hogy a részekből hogyan áll össze az egész. Mindenki volt gyerek közöttünk, sőt vannak még mindig itt közöttünk fiatalok, akik nagyon jól tudják azt, hogy könnyebb szétszedni egy játékot, mint összerakni. Tehát minden gyereket érdekel, meg a felnőtteket is érdeklik a részletek, de néha nem jutunk el oda arra az ismeretre, hogy össze tudjuk rakni, miután szétszedtünk mondjuk egy játékot. Én magam is sokszor átéltem ezt, mint gyerek, mert a fiúk többsége állítólag olyan, hogy ilyen analitikus adottságú, tehát szereti szétszedni a játékokat, de aztán nem tudja összerakni. Viszont a jelenések könyve arra is megtanít bennünket, hogy nem csak szétszedni tudjuk, hanem össze is rakni a dolgokat. Egész pontosan a hét levélnél azt tanulhattuk meg, hogy Jézus Krisztusban állnak össze ezek a levelek, mert minden levélben van valami Jézus Krisztusról, és ha a hét levelet egymás mellé helyezzük, akkor összeáll egy gyönyörű szép kép. A jelenések könyve utolsó részét, a 21. fejezetet, illetve a 22. rész első 5 versét, amely viszont már nem hét gyülekezetről, hanem egyről szól. Mintha azt mondaná, hogy ez a hét rész majd egyszer össze fog állni egy egészé, és ez pedig az új Jeruzsálem, amelyről a könyv csodálatos módon beszél. Ebben a városban lesz hét olyan új dolog, amely korábban nem volt, tehát Isten együtt lakozik az emberekkel, könny nélkül élhetünk, Isten dicsősége ott lesz, a népek a tiszteletüket oda fogják vinni, ott lesz az életvize, az életfája, és végül Istent láthatjuk, mint ahogy soha ember korábban nem látta. De ugyanakkor hiányozni fog 7 dolog. Nem lesz tenger, nem lesz halál, gyász, kiáltás, fájdalom, nem lesz templom, nem lesz nap és hold, nem lesz éjszaka, nem lesz átok, és nem lesz szükség fényre sem. Valami olyan világ ez, amelyet igazán nehezen tudunk elképzelni. De a könyv a maga szimbólumain keresztül azt mondja el nékünk, hogy ez mégis valóságos világ lesz, amelyet Isten megígért, hiszen ebben a fejezetben, a 21-ben Jézus maga azt mondja, hogy ezek a beszédek hívek és igazak, és mondja, hogy én mindent újjá teszek. És rögtön utána azt olvasjuk, hogy meglett. Tehát Isten megígéri, és meg is teszi. Na most ezek után azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy mire tanít bennünket a kereszténység történelme. Tudnék, a kereszténység történetét nem csak a 7 gyülekezeten keresztül lehet szemlélni, hanem más szempontból is. Tudnék, abból a szempontból, hogy az evangélium, amelyet Isten a keresztény egyházra bízott, hogyan terjedt a Földön. Lényegében erről szólnak a pecsétek. Mit tanultunk a kereszténység történelméből? Állítólag Cicero azt mondta valamikor, hogy a történelem az élet tanító mestere. Én magam egyszer úgy fogalmaztam meg egy másik kérdést, hogy vajon a kereszténység történelme a mi lelki tanító mesterünk-e? Tehát tanulunk-e valamit a keresztény történelmünkből? És természetesen a nagy kérdés az, hogy az evangélium hogyan halad előre a földi történelemben. Hanyatlás van az evangélium hirdetése során, vagy pedig egyre növekedés. De nézzük egy pillanatra a könyv szerkezetét. A további alkalmakon is elmondom, és újra meg újra el fogom mondani, sőt eddig is minden alkalommal, hogy a könyvnek egy különleges szerkezete van, amelyet idegen szóval kiasztikusnak, azaz tükrös, vagy párhuzamosan szerkezetnek nevezünk. Párhuzamos elemekre épül föl a könyv, és a csúcspontja középen van. Ez azért érdekes megközelítés, mert a mi európai kultúránkban az irodalmi művek nem így készülnek. Manapság, ha kezünkbe veszünk egy novellát, egy regényt, vagy bármilyen irodalmat, irodalmi alkotást, akkor a történet lényegét mindig a végén találjuk. Általában a végén. A Jelenések könyvében viszont a lényeg, a fókusz, a központ középen van. A 12., 13. fejezet, sőt 14. is, amely a Jelenések könyve legizgalmasabb és legnehezebben érthető része. Na most térjünk a pecsétekre. Mit is tudunk a pecsétekről? Egyrészt a 7 pecsétben van valami titokzatos dolog. A 7 pecsét elvezet bennünket egy különös képhez. Pontosabban van egy olyan jelenet a Jelenések könyvében, amely bevezeti a pecséteket. Lapozzuk fel a Jelenések könyve 4. fejezetet. Ez a könyvjelzőtől jobbra a 289. oldalon található a 4. fejezet, amelyből itt egy részletet találunk, az első verset. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtóval a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallé, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Na itt 2 dolgot meg kell jegyeznünk. Az egyik, hogy egy trombitához hasonló hangot hall a proféta. Másik dolog pedig hall egy felhívást utána, hogy jöjj és lásd. Na ez a trombitához hasonló hang azért nagyon érdekes, mert amikor a Jelenések könyve első fejezetét tanulmányoztuk, akkor is hallott a proféta valamit, amely trombitához hasonló volt, és amikor megfordult, akkor Jézus Krisztust látta, aki sétált a 7 aranygyertyatartó között. Tehát ez a hang, amit hall, valószínű ugyanannak a személynek a hangja. Tehát mintha Jézus mutatkozna be, és vezetné be a következő látomásokat, vagy más szóval, mintha Jézusról szólnának a következő látomások. A másik dolog ez a felhívás, hogy jöjj és lásd. Na ez a felhívás ismétlődik többször majd, amikor a pecséteket feltöri Jézus. Legalábbis az első 4 pecsétnél ismétlődik ez a felhívás, hogy jöjj és lásd. Na, ha végig tekintjük most gyorsan a 4. és 5. fejezetet, királyi szék van egyrészt letéve, egy csodálatosan szép trónjelenet, itt a 4., majd 5. fejezetben, ahol mennyei lények leborulnak Isten trónja előtt, és imádják őt elsősorban azért, mert teremtett. Imádják a bárányt másodszorban, mert ő megváltott. Ezután hangzik a felhívás, hogy jöjj és lásd, és ez a felhívás 4-szer ismétlődik, tudnélik 4 lovas jön elő egymás után. Azután megjelenik az 5. pecsét, egy nagyon különös, azután a 6. pecsét, amelyen különleges dolgok történnek, úgymond kozmikus jellegű dolgok a nappal, a holddal, a csillagokkal. És azután eljutunk a Jelenések könyve a 6., majd 7. fejezetéhez, ahol egy érdekes szójátékkal, most már nem pecsétek feltöréséről, hanem elpecsételésről van szó. De míg ez megtörténik, úgy olvassuk, hogy vannak olyan mennyei lények, akik visszatartják a pusztító erőket, szeleket, így mondja a Jelenések könyve, hogy ameddig az elpecsételés megtörténik, ezek az erők ne ártsanak itt a földön. És aztán elhangzik végül a 7. fejezetben, hogy Izrael minden nemzetségéből 12 000 pecsételtetik el. És eljutunk egy különleges, szimbolikus számhoz, a 144 000-hez. Na most ezek után nézzük részletesen, tehát a Jelenések könyve 4., 5., majd azután a 6., 7. fejezetét is. Természetesen mindent nem tudunk elolvasni, mert ez egy nagyon hosszú rész, csak kisebb részleteket szeretnék elolvasni. Elsősorban is azt megtanulni, hogy a feltört pecsétekben részben a múltunkról van szó, részben a jövőnkről. Tehát a proféciának van egy ilyen különleges két arcúsága, amely részben a múlttal foglalkozik, részben a jövővel. Kérném, hogy lapozzuk fel, tehát először a Jelenések könyve 5. fejezetét most, és onnan olvasom a 11. verstől a 14-ig. És látám és hallám a királyi szék és a 4 lelkes állat és a vének közül sok angyal szavát, és az ő számuk 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000 vala. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely vala a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondja ámen, és a 24 vén leborula, és imádá az örökkön örökké élőt. Tehát úgy tűnik, hogy a mennyei templomban, az Isten trónja körül mennyei lények nem szűnnek meg ezt mondani, hogy méltó a megöletett bárány, és hogy maga Isten is vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmat, tisztességet. De ugyanakkor a Jelenések könyve 7. fejezetében, ahol ez a látomássorozat véget ér, egy kicsit a jövőbe is belepillanthatunk. A 7. rész 13. versét olvasom, 17. versig. Ez a 292. oldalon található. Akkor felele egy a vének közül, és mondanékem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék néki, uram, te tudod. És mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűzre álljuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Néhány furcsaságot, különös dolgot figyelhetünk meg itt. Egyrészt, hogy itt azt olvassuk, hogy szolgálnak az Isten templomában, ott pedig azt olvastuk, hogy nem lesz ott majd templom. Azután alul olvashatunk, hogy Isten eltöröl a szemükről minden könnyet, itt ugyanazt olvassuk, hogy az Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Na most természetesen valaki azt mondhatná, hogy hogyan lehetséges ez, hogy egyik helyen azt olvassuk, hogy nem lesz templom a mennyben, az Új Jeruzsálemben, itt meg azt olvassuk, hogy lesz templom. Én úgy gondolom, hogy a Jelenések könyve ugyanazt az igazságot néha több oldalról megvilágítja. Néha a múlt nyelvezetén, amikor is volt templom, néha a jövő nyelvezetén, amikor nem lesz fizikai templom. De mind a két helyen lényegileg ugyanarról van szó, hogy az Isten szolgái szolgálnak neki. És mind a két helyen azt olvassuk, hogy az az Isten, aki szereti őket, letöröl a szemükről minden könnyet. Ezek után térjünk megint a múlthoz. Tehát most egy kis képet láttunk a múltról és a jövőről, most megint térjünk a múlthoz. Egyrészt a múlt titkairól, másrészt a múlt tanulságairól beszélünk, azután majd beszélünk a jövőről. Nézzük a múlt titkait. A múlt titkai közé tartozik az, hogy a proféciák két arcúak. Itt megjelöltem két bibliai verset a negyedik fejezetből. Kérem, hogy lapozzanak most oda-vissza velem. Tehát a 289. oldalnál vagyunk. Visszalapoztunk a negyedik fejezethez, és onnan olvasom az első négy verset, majd azután a 10.-11. verseket. Tehát ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben, és íme egy királyi szék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben, és aki üle, tekintetre nézve hasonló volt a jáspis és szárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székben láttam ülni a 24 vénet, fehér ruhákba öltözve, és a fejükön arany koronák. Tehát íme a mennyei trón, ahol maga Isten trónol, ül, de János apostol őt nem látja, csak különböző fényeket lát, de lát személyeket a trón körül, 24-et összesen, akik szintén trón székeken ülnek, fehér ruhákba öltözve, fejükön arany koronák, ami egyrészt a tisztaság, másrészt a győzelem szimbóluma. Miről beszélnek ezek a személyek? Ezt is megtudjuk a 4. fejezet 10.-11. verséből. Talán még a 9. verset is olvassuk hozzá. Ez a 290. oldalon található. És amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökön öröké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi széken ül, és imádja azt, aki örökön öröké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél minket. És a te akaratodért vannak és teremtettek. Tehát a hangsúly itt a teremtésen van. Ha a múltra gondolunk, akkor a Biblia egyik legfőbb üzenete az, hogy az Istentől ered minden. A Bibliából nem arról olvasunk, hogy valahogy különös módon fejlődött az ember, hanem arról, hogy volt egy kezdet, és ezt Isten indította el, ő tervezte meg az ember életét, és a földön élő lények életét is, és Isten volt az, aki teremtett. De ezek a mennyei lények erre emlékeznek vissza. Ez a múltunk egyik nagy tanulsága, és hogyha nem értjük a múltunkat, tehát ezt a tanulságot, akkor nem fogjuk érteni a jövőnket sem. De ezek a lények ebben akarnak megerősíteni bennünket, hogy ha a múltra gondolunk, akkor mindig a teremtésre gondoljunk. Ha most az 5. fejezethez térünk, ugyanitt vagyunk a 290. oldalon, akkor egy pillanatra meglátjuk azt, hogy a jövőnk mire épül. Lényegében a jövőnk a múltunkra épül. Mit olvashatunk a két arcúságról? Ezt olvastuk a teremtésről, amit az előbbi néhány versben találtunk. Most az 5. fejezetből olvasom az első 10 verset. És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki, sem a mennyen, sem a földön, sem a föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam vala, hogy senki nem találtatik méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétét. És látték a királyi szék és a 4 lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És amikor elvevi a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amelyek a szentek imádságai. És énekelének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket, Istennek a te véred által minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket, ami Istenünknek királyokká, és papokká, és uralkodunk a földön. De ez a 2 különleges fejezet, tehát a jelenések 4. és 5. fejezete bevezeti a pecséteket. Még mindig nem jutottunk oda, hogy a pecsétekről olvassunk, de fontos a pecsétek megértéséhez ez a 2 fejezet. Tudod, a 4. az inkább leírja azt, hogy Isten hogyan uralkodik, hogyan veszik őt körül mennyei lények, hogyan ismerik el a hatalmát, a dicsőségét, annak, aki örökön örökké él, míg az 5. fejezet rámutat

ez a párbeszéd. Először is János apostol azt mondja, hogy nem találtatott senki, aki a könyvet felnyithatta volna. Képzeljünk el egy olyan tekercset, amelyben van egy másik tekercs. A külső tekercs le van pecsételve, és van benne egy második tekercs, az is le van pecsételve. Azután van egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik, hatodik, hetedik tekercs. Na, hogy lehet a legbelső tekercshez jutni? Csak úgy, hogyha a külsőt feltörjük, akkor kinyitottuk az első tekercset, és elolvastuk. Mind a két oldalán van felirat, így olvastuk. És mikor ezt feltörte, elolvasta, jön a következő. Azt is feltöri, elolvassa, és hozzájut a harmadikhoz, a negyedikhez, és így tovább. Valójában így kell ezeket a tekercseket elképzelni, hiszen az ókorban nem készítettek könyveket, úgy, ahogyan a mi kezünkben könyvek vannak, hanem pergamenből vagy papíruszból különböző tekercseket készítettek, és arra írtak. Így ez a korabeli szokást, írási szokást tükrözi. De különös az, hogy amikor a proféta sírni kezd, hogy nincsen senki, aki méltó lenne, hogy ezeket a pecséteket feltörje, akkor azt hallja az egyik véntől, akikről az előbb tanultunk, ugye 24-en vannak ott a trón körül, az egyik azt mondja közülük, hogy ne sírj, mert győzött a júdabeli oroszlán. A júdabeli oroszlán maga Jézus Krisztus, aki Dávid gyökere és ága, a Jelenések könyve utolsó fejezete szerint, ő a ma fényes hajnali csillag. Ő megjelenik itt szimbolikusan, mint egy oroszlán, legalábbis azt hallja a proféta, hogy győzött az oroszlán, és emberileg nézve azt várnánk, hogy utána találkozik egy oroszlánnal a látomásában. De nem lát oroszlánt, hanem helyette lát egy megörött bárányt. Megmutatom neked a bárány menyasszonyát, mondja az angyal, és amikor a proféta oda tekint, akkor nem egy menyasszonyt lát, hanem helyette a várost. És ahogy elmondtam, hogy a Jelenések könyvében megvan ez a kettőség, hogy mást hall és mást lát, de a kettő ugyanaz. Itt azt hallja a proféta, hogy győzött az oroszlán, és lát helyette egy megölött bárány. De valójában ugyanazt a valamit, személyt, vagy egy eseményt, vagy egy tárgyat két különböző szimbólum is kifejezhet. De ezért a Jelenések könyve sokak számára érthetetlen. De ezeket a részleteket összerakjuk, akkor kiderül, hogy még szebb a kép, mert az oroszlán is kifejez bizonyos tulajdonságokat, és a bárány is. Tehát ugyanannak a személynek a két oldalát fejezik ki ezek a szimbólumok. Valakitől egyszer úgy hallottam, hogy amikor arról van szó, hogy Jézusnak meg kell védeni az övéit, akkor ő olyan, mint az oroszlán. De amikor oda kell adnia magát áldozatul az emberért, akkor olyan, mint a bárány. Tehát így mind a két kép kifejezi azt, hogy Jézus milyen személy. Na, ő feltöri a pecsétet, és amikor feltöri a pecsétet, azaz elhangzik, hogy ő méltó, akkor tovább hangzik ez az új ének, hogy méltó vagy, hogy elvedd, és hogy megnyisd a könyvet, mert megölettél, és megváltottál. Na, az emberi történelem valójában két dolgon fordul meg. Az egyik a teremtés, amiről olvastunk az előbb a negyedik fejezetben, és itt a megváltás a másik nagy esemény, amiről az ötödik fejezet lényegében szól. Tehát ha valaki össze akarná foglalni Isten szemével az emberi történelem lényegét, akkor két dolog van benne, az egyik a teremtés, és a másik a megváltás. Ha ezt a kettőt nem értjük, akkor nem értjük az emberi történelmet, sem a múltunkat, sem a jövőnket. A Jelenések könyvének ez az a része, amely a leghosszabb bevezetőt tartalmazza. Amikor a pecsétek feltöréséről van szó, akkor lényegében két fejezet csak bevezető. A negyedik és az ötödik fejezet, tehát még a pecsétekről nincs igazán szó, még egyetlen egyet sem törtünk fel, de egy hosszú-hosszú bevezető kellett, hogy megértsük, hogy itt valójában két fontos dologról lesz szó, a teremtésről és a megváltásról. Talán még hangsúlyosabban a megváltásról, mint a teremtésről, mert tudnélik a bárány töri fel a pecséteket. Így a pecsétek egy kicsit őróla is szólnak. Nézzük ezek után, hogy mit tudunk a négy lovasról. Talán az lesz a legjobb, hogyha elolvassuk a négy lovasról szóló részt. Itt pedig a Jelenések könyve 6. fejezetéhez kellene, hogy lapozzunk. Ez a 291. oldalon található. És olvassuk el az első 8 verset.

És láttam, amikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj és lásd. Ugyanaz a kifejezés, amivel találkoztunk a negyedik fejezetben. És látám, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél ívala, és adaték néki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. És amikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat azt mondá, jöjj és lásd. Tehát megint ez a felhívás. És eljöve egy másik veres ló, és aki üle azon, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kart. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá, jöjj és lásd. Látám azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon üle, egy mérleg vala kezében. És hallék a négy lelkes állat között szózatot, amely ezt mondja vala, a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala, jöjj és lásd. És látám, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi azt, és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. Különösképp nem? Négy lovas egymás után. Kezdve a fehérrel, azután egy vörös. Ez a szó egész pontosan a görög nyelven azt jelenti, hogy vérszínű, vagy bíborszínű. Azután jön egy fekete ló, és végül jön a negyedik. Annak a színe sárgás, vagy fakósárga, vagy egész pontosan klórszínű. Tehát ilyen fehéres, sárgás szín, valami különleges szín, ami azt jelzi, hogy mintha valami igazán elvesztette volna a színét. Tehát se nem fehér, se nem sárga igazán. Az igazi nagy kérdés az, hogy a lovakban, a lovak színében, vagy a lovasoknál lévő tárgyakban, vagy esetleg a hozzájuk fűzött magyarázatban van az igazi tanulság. Olvastam olyan magyarázatot, hogy a lovasok a jelentősek, pontosabban a lovak színei. És ezért ez a magyarázathoz az tartozik, hogy a Bibliának olyan részeit keresték, amelyekben hasonló lovasokkal találkozunk. Néha úgy tűnik, mintha egy kép, amely kicsit hasonlít a másikhoz, adja a magyarázatot, de valójában nem. A megoldás különös lesz, de a bibliai háttérhez, hogy tudjuk megértsük, hogy miről is szól ez az első négy pecsét, a négy lovas, nem egyszerűen a színeket kell figyelnünk, hanem azt, amit csinálnak a lovasok, vagy amilyen eszközök a lovasoknál vannak. Másrésztről pedig figyelnünk kell azt, amit a 8. versből olvastunk. Olvasnám még egyszer. Tehát most visszalapoztunk az Újszövetséghez, Jelenések könyve 6. rész, 291. oldal a könyvezőtől jobbra. És itt a 6. rész 8. versét olvasnám, különösen a vers végét. És adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén. Tehát mit csinálnak ezek a lovasok? Hatalmat kapnak Istentől a föld negyed részén. Azt olvassuk, hogy adaték nekik hatalom a föld negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, és éhséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. Tehát egészen más történik itt a lovasok körül. Az első lovas fehér és győz. De a második, a vörös, úgy olvassuk, hogy adaték neki egy nagy kard, és hogy az emberek egymást öljék. Na itt a 8. vers azt mondja, hogy hatalmat kapnak arra, hogy öljenek fegyverrel. Itt van a fegyver. De utána azt olvassuk, hogy öljenek éhséggel. Na, a fekete lónál azt olvassuk, hogy a
a lovas kezében egy mérleg van, és a búza mércéje egy dénár, az árpa három mércéje egy dénár. De a bort és az olajat ne bántsd. Ez valami éhségről tanúskodik, nem? Mert amikor csak árpát tud valaki venni, mert ugyanannyi három mérce az árpából, mint egy mérce a búzában, az azt jelenti, hogy éhség van. De érdekes módon még sincs éhség, mert van búza meg olaj, vagy bor meg olaj. Tehát van egyfajta éhség, de van valami más, ami van helyette. Erre mindjárt visszatérnénk, hogy ez mit jelent. Azután pedig találkozunk ugye a negyedik lovassal, amely sárga színű, és azt olvassuk, hogy a neve halál, és a pokol, az a szó szerint a sír, követte. Itt a teljes pusztulás képe van. Na ezek a kifejezések, hogy öljenek fegyverrel, azután éhséggel, azután halállal, szó szerint pestissel, dökhalállal, és végül a föld fenevadai által. Na ez a négy kifejezés arra utalt, ahogyan az ókori világban a pusztítás jelentkezett. Tudnélik, amikor háború volt, és ugye a férfiak jó részét megölték, mi támadt utána egy országban? Mindig éhség. Az éhségben legyengültek az emberek, jöttek a járványok, a pest is, vagy bármi más járvány. Mikor a járványok is legyengítették az embereket, vagy elpusztultak, mondják úgy, hogy a középkorban, ugye a pest is járványok során úgy pusztultak az emberek, mint a legyek, akkor, ugye abban az időben nem volt a közbiztonság olyan, mint manapság, akkor megjelentek a vadállatok. Megjelentek a dögevők, a madarak, állatok, és pusztították azt, ami megmaradt. Tehát egy borzalmas kép arról, hogy mi minden történhet akkor, amikor a háború végül egy ilyen pusztításban ér véget. De a kérdés csak az természetesen, hogy itt fizikai háborúról van szó, vagy valami másról. Na kérem, hogy ezek után lapozzuk fel Mózes 3. könyve 26. fejezetét. Nézzük meg a bibliai háttérhez Mózes könyvét. Mózes 3. könyvénél vagyunk, és ott a 26. fejezetnél. Ez a fejezet arról nevezetes, hogy az áldásokat és az ákokat tartalmazza. Tehát Mózes 3. könyvénél vagyunk, a 26. fejezet, ahogy jeleztük is, a B betűvel, ez a könyvjelzőtől balra található, a 136. oldalon. Tehát Mózes 3. könyve, 26. rész. És innen olvasom a 21. verstől a 31-ig. Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám hallgatni, hétszeres csapást borítok reátok a ti bűneitekért, és reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfosszanak titeket gyermekeitektől, kiírtsák barmaitokat, és elfogyasszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti utaitok. És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok, én is bizony ellenetekre járok, és hétszeresen sújtalak titeket a ti bűneitekért. És hozok rátok bosszuló fegyvert, amely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor dökhalált bocsátok rejátok, és az ellenség kezébe adattok. Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek botját, 10 asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemencében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégeztek meg. És ha emellett sem hallgattok rám, hanem ellenemre jártok, én is ellenetekre járok, búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért. És megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát, és lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket, bálványaitok holtetemeire hányatom, és megutál titeket az én lelkem, és városaitokat sivataggá teszem, szent helyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem
a ti jóillatú áldozatotok. Találtunk itt hasonlóságot ahhoz, amit a jelenések könyvében olvastunk? Hiszen itt is szó van a dökhaláról, a bosszuló fegyverről, az ellenségről, az éhségről, de milyen összefüggésben? Az átkok között. Tehát Isten azt mondja, hogy ha ellenemre mentek, és újra meg újra ellenem lázadtok, mondja, akkor én is a bosszuló fegyvert hozom rajátok, és ezek a csapások érnek majd titeket. Na, ezek az átkok kicsit különösen hangzanak a mai ember fülének, de ezek azt jelentik, hogy az Isten védelme nem fog őrizni bennünket most már, hanem, ahogy szoktuk mondani, hogy elszabadul a pokol. És az egyik csapás a másikba kapcsolódik, és valami borzalmas átok sorozat éri az embert. Mondhatná valaki, hogy igen, de ez a zsidó népnek szólt annak idején, mert itt a szövetségről van szó. De az új szövetségben, így mondjuk új szövetség, már nem arra a szövetségre gondolunk, amelyet Isten kötött Izrael népével annak idején, hanem valaki másra, egy személyre. Kérem, hogy lapozzunk vissza a Jelenések könyve 6. fejezetéhez. Itt arról a személyről olvashatunk, aki a 4.-5. fejezet központi szereplője, a bárány tudnilik. És az első lovas úgy jelenik meg, mint aki fehér lovon ül, nála íj van, és adatik neki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. Na, ha ez a bibliai vers csak itt magában lenne, akkor nem értenénk, de van a könyvnek egy párhuzamos része, mégpedig a Jelenések könyve 19. fejezetében. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra. A 19. fejezet 11. verséhez, ha a szerkezeti vázlatra gondolunk, akkor bizonyára megjelenik előttünk az, hogy ennek a képnek, tudnélik a feltört pecséteknek van egy párhuzamos része, amely az ítélet hét jelenetét tartalmaz a Jelenések könyve 19. 20. fejezetében. Most a 19. fejezet 11. versét olvasom, itt azt találjuk, hogy és látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És a 13. verset is olvassuk hozzá, és vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. De amikor tanultunk a 7 gyülekezetről, akkor a 7. gyülekezetnél azt olvastuk, hogy az Isten teremtésének kezdete a hű és igaz tanúbizonyság szólítja meg a laodiceai gyülekezetet. Na, ugyanazokkal a tulajdonságokkal találkozunk itt is 19. fejezetben, majd pedig ahogy olvastuk a 6. fejezetben. Tehát végső fokon Jézus Krisztusról, vagy a róla szóló evangéliumról beszélnek ezek a lovasok. Egész pontosan úgy, hogy az evangélium hirdetése elindul dicsőségesen, azaz tisztán, fehéren, de azután az emberek ellenállnak, és ennek az ellenállásnak ilyen eredménye lesz, hogy ugyanolyan átkokat hoznak magukra, mint annak idején Izrael népe, amikor hűtlenné vált a szövetséggel szemben. Egy szóval az evangélium hirdetése és elutasítása az, amiről ez a 4 lovas szól. Térjünk vissza a Jelenések 6. fejezetéhez, és olvassuk el most azt, amit az 5. pecsétről találunk. Tehát itt vagyunk a 291. oldalon, a Jelenések könyve 6. fejezeténél. Olvasom a 9., 10. és 11. verseket. És amikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Na, ez egy különös kép. Az oltár alatt az apostol lelkeket lát,
Ha tegyem hozzá, hogy nem a mennybe látja a lelkeket, hanem az oltár alatt. És az oltár alatti lelkek, mint egy kiáltanak fel, hogy Istenünk, meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért? Kérem, hogy megint lapozzunk most a Jelenések könyve párhuzamos részéhez, tehát a 19. fejezethez, és onnan ott találunk választ erre a kérdésre. 19. fejezet, amely a 301. oldalon van, a könyvezőtől jobbra, és ott olvasom az első és második verset. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala, alleluja, az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, ami Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. Tehát miért kiáltottak ezek az oltár alatti lelkek? Hogy meddig nem ítélsz, és nem állsz bosszút a mi vérünkért. És íme a Jelenések könyve párhuzamos részében, tehát az ítéletről szóló 7 jelenetben, már az első jelenetben ott van, hogy az Isten igazságos, és igaz, és minden ítélete igazságos, mert megítélte azt, aki a szolgái vérét ontotta. De talán többünket zavar az, hogy itt lelkekről van szó. Hogy lehet az, hogy a lélek kiált, meg egyáltalán, hogy az oltár alá kerül a lélek? Lehet ilyen, hogy a lélek kiált, és a lélek azért kiált, hogy mi van a vérrel? Na, ha feltételezzük azt, hogy az embernek külön van teste és külön van lelke, és a lélek kiált, akkor miért kiált a lélek a vérért, ami a testhez tartozik? Ha viszont itt valami szimbólumról van szó, akkor meg kell fejtenünk, hogy miért kiáltanak a vérért, és miért a lelkek kiáltanak. Vagy esetleg a kettő jelenti ugyanazt, a vér és a lélek? Kérem, hogy most lapozzunk a Biblia elejére. Mózes első könyve, és ott a 4. fejezet. Ez a kiosztott Bibliákban a 8. oldalon található, tehát egészen a Biblia elején, és onnan a 10. verset olvasom, tehát Mózes első könyve, 4. rész, 10. verse. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? Tudnélik, Isten Káinhoz beszél. Mit cselekedtél a te atyád fiának vére? Kiált hozzám a földről. Tehát ez egy szimbolikus kifejezés, amely azt jelenti, hogy nem a vér kiált, hanem egyszerűen egy ártatlan ember élete szinte kiált, hiszen a halott már nem tud kiáltani, de Isten úgy mondja, hogy mintha a vér kiáltana a földről, mert a vér kifolyt a földre. De még mindig nem kaptunk egészen választ arra, hogy hogyan is van ez, hogy lélek, és a lélek az oltár alatt van. Kérem, hogy lapozzunk Mózes 5. könyvéhez. Ebben a könyvben van egy különleges szakasz, amely választ ad nekünk erre, a problémánkra. Mózes 5. könyvéhez lapozunk, és onnan a 12. fejezetből a 16. verset olvasom először. Ez a 200 és 201. oldalon található a Biblia elején. Mózes 5. könyve 12. rész, 16. versét, majd a 23. 24. versét olvasom. Csak hogy a vért meg ne egyétek, a földre öntsd azt, mint a vizet. És most olvasom a 23. 24. verset ugyanebből a fejezetből. Csak hogy abban álhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed. Mert a vér az a lélek. Azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed. Meg ne egyed azt, a földre öntsd azt, mint a vizet. Tehát nem kell találgatnunk, mert itt nagyon világosan megvan, hogy a vér maga a lélek. Tehát a vér, mint egy kifejezi az emberi életet, vagy az emberi lelket. Amikor a lélek kiállt az oltár alól,
az azt jelenti, hogy úgy hal meg az a személy, mint az áldozati állat meghal, mert az állat vérét az oltár alá kellett önteni. És innen kiált föl Istenért, hogy álljon bosszút, mert ha az Isten igazságos, akkor bosszút kell állnia. És ahogy láttuk a Jelenések könyve 19. fejezetéből, végül Isten bosszút is áll. Ezután nézzük még a 6. pecsét feltörését, amelyről csak röviden szeretnék szólni. Visszatérünk a Jelenések könyvéhez, és egy kis türelmet kérnék. A Jelenések könyve 6. fejezetéhez, ha térünk, ez a 291. oldalon található. Nézzük a 6. pecsétet, 12. verstől a 17. Azután láttam, amikor a 6. pecsétet felnyitotta, hogy ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lő, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték, és a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájába, és mondának a hegyeknek, és a kősziklákknak, esetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg. Na úgy tűnik, mintha ennél a 6. pecsétnél már nem annyira földi eseményekről lenne szó, mint inkább valami kozmikus katasztrófákról. Azt olvassuk, hogy nagy földindulás lőn először, azután a nap feketévé lett, utána a hold, mintha vérszínű lenne, utána, mintha az ég eltakarodott volna, azután meg minden hegy meg sziget elmozdítaték. Történt ilyen már valamikor az emberi történelem során? Hát így, ilyen sorrendben és ilyen alapossággal még soha. De volt valami a múltban, több mint 200 évvel ezelőtt legalábbis, amely az akkori világot nagyon megrázta. 1755-nél vagyunk, amikor is volt a nagy lisszaboni földrengés. Akik a történelem könyvekből ezt ismerik, nagyon jól tudják, hogy ez a földrengés bár Lisszabon városát pusztította el, és állítólag 6 perc alatt kb. 60 ezer ember halt meg, mert az egész partszakasz besüllyedt. Ugye a föld kéregnek bizonyos mozgásai vannak, és ennek következtében a part szakasz, ahol a város feküdt, egyszerűen elsüllyedt. 6 perc alatt 60 ezer ember. De olyan nagy kiterjedésű volt a földrengés maga, meg ezek a mozgások, hogy Afrikának a déli részén, sőt Dél-Amerikában és Közép-Amerikában is érezték. Tehát szinte, mintha az egész bolygót körüljárta volna valamiféle mozgás. Ez tehát 1755-ben történt. De nem sokkal később, 1780-ban volt egy különleges jelenség, amely úgy vonult be a történelembe, hogy a sötét nap. Egy szokatlan, váratlan napelsötételés volt. Azután jött egy harmadik dolog 1833-ban, egy nagyméretű meteorhullás, vagy csillaghullás, ahogy egyszerűbben mondjuk, de ez lényegében egy meteorzápor volt, amely akkor elérte a Földünket, illetve a Föld a pályáján áthaladt egy ilyen meteorzónán, és attól számítva 33 évenként a Föld áthalad egy ilyen zónán, de soha nem találkozott a Föld annyi meteorral, mint éppen akkor. Na most ez azért különös, mert az 1700-as évek vége felé, az 1800-as évek elején elindult egy világméretű nagy mozgalom, amelyet úgy nevezünk, hogy advent mozgalom. Na, ennek a tagjai hittek abban, hogy Jézus nem sokára eljön. Körülbelül azokat a kérdéseket tették fel, amelyekről itt olvastunk a Jelenések könyve 6. fejezete végén. Hogy eljött az ő haragjának nagy napja, és ki állhat meg? Na, vajon ki állhat meg? Hát erről fogunk tanulni majd a következő alkalmakon, hogy ki állhat meg. És hogyan állhatunk meg? Én nagyon megköszönöm a türelmüket, és hogy ezt így elviselték, de a Jelenések könyve egyik legbonyolultabb része ez, a 4 lovasról szóló rész. Ennél bonyolultabb már csak a trombiták lesznek, megmondom előre, meg lesz még egy néhány bonyolult rész, amennyi egy kicsit nagyobb türelemre van szükségünk. Lehet, hogy több bibliai verset kell elolvasnunk, de úgy gondolom, hogy amit elolvastunk, az világossá tette azt, hogy itt a különböző szimbólumok
néha egészen mást jelentenek, mint amire első olvasásnál gondolhatunk. Szeretném megköszönni még egyszer a türelmüket, figyelmüket, és kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket most egy imádságra. Ó, drága Jézus, köszönjük néked ezt a tanulmányt. Köszönjük a pecséteket. Köszönjük azt, hogy neked volt hatalmad, hogy ezeket elindítsd, hogy feltörd, és hogy az evangélium először csodálatos módon terjedt ezen a földön. De megköszönjük néked azt is, hogy rávilágítottál a bukásokra, a tévedésekre, azokra az átkokra, amelyeket az ember sokszor önmaga hozott a maga életére. De köszönjük, hogy végül ott lehet a győzelem reménysége is, hiszen a Jelenések könyve további szakaszai elmondják azt, hogy hogyan állhatunk meg majd a ma napon. Kérünk, hogy mindannyiunkat készíts fel majd arra dicső napra, amikor te megjelensz az ég felhőjében, és mindannyian megállhassunk előtted. Így hallgass meg imádságunkat kegyelmedből. Amen.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békét.